0: medvét a hétvégén, a vadászat alkalmazottai észlelték a megfigyelő kamerákon. Az embereket arra kérik, hogy semmilyen körülmények között ne közelítsenek az állathoz, még akkor sem, ha az nyugodtnak tűnik. A szakértők felhívják a figyelmet arra, hogy a medvék kiszámíthatatlanná és veszélyessé válhatnak, különösen a települések közelében. Nikus Ordán államfő ma a Kotrocseny palotában konzultál a parlamenti pártokkal az új kormány megalakításáról. Az elnöki hivatal tájékoztatása szerint a következő menetrend szerint zajlanak a konzultációk a Kotrocseny palotában. 9 órától a Szociáldemokrata párttal, 10 órától a Románok Egyesüléséért Szövetséggel, 11 órától a Nemzeti Liberális párttal, 12 órától a Mentsétek meg Romániát Szövetséggel, 13 órától az RMDS-szel, 14 órától a Nemzeti Kisebbségek Parlamenti Frakciójával, 15 órától az SOS Romániával, 16 órától pedig a Fiatal Emberek Pártjával egyeztet az államfő. A konzultációkra azért van szükség, mert május 5-én a parlament megszavazta a PSD, az AUR és a Béke Románia az első frakció közös bizalmatlansági indítványát, és az Ilie Bolozsán vezette kormány megbukott. A Közlekedési Minisztérium társadalmi vitára bocsátott egy rendelettervezetet a járműkategóriák és a 2026. július 1-től alkalmazandó úthasználati díjak rovinieta jóváhagyásáról, amely az euró környezetvédelmi besorolást is figyelembe veszi. A melléklet szerint a legfeljebb 9 ülőhelyes személyszállító járművek, beleértve a sofőrt is, és a személygépkocsik esetében az elektromos és euró 6-os járművek útdíja 22 lej lesz egy napra, 30 lej 10 napra, 48 lej 30 napra, 76 lej 60 napra, illetve 254 lej egy évre. Az euró 5-4 besorolású járművek esetében a díjak 26 lejre emelkednek egy napra, 35 lejre 10 napra, 55 lejre 30 napra, 87 lejre 60 napra, valamint 292 lejre 12 hónapra. Az euró 3-0 kategóriájú járművek esetében a díjak 29 lejre nőnek egy napra, 39 lejre 10 napra, 62 lejre 30 napra, 99 lejre 60 napra, illetve 330 lejre egy évre. A bolgár Dere nyerte meg az Eurovíziós Dalfesztivált a Bangaranga című dallal. Bulgária először diadalmaskodott a versenyen, amelyen az elmúlt 3 évben gazdasági nehézségek miatt nem vett részt, jelentette az Agence Presse. A 27 éves énekesnő 516 ponttal győzött, megelőzve az izraeli Noam Betant, aki 343 pontot szerzett a verseny 70. kiadásának bécsi döntőjében. A Romániát képviselő Alexandra Capitanescu a 3. helyen végzett 296 ponttal. Az Eurovízió hagyományainak megfelelően a jövő évi versenyt Bulgáriában rendezik meg. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 20 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 48 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma részben napos időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 19 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 10 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agence Presse hírügynöksége, a Kronika.ro, a Maszol.ro és a Morecast hírportálok értesüléseit használtuk fel. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Füstös Tóth Henrietta Beatrix, az új alsóvárosi református egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem a Te nevednek szerezd dicsőséget szeretetedért és hűségedért. 115. Zsoltár első verse.

0: Jézus mondja, aki magától szól, a saját dicsőségét keresi, aki pedig annak dicsőségét keresi, aki elküldte őt, az igaz, és abban nincs hamisság. János írása szerint való Szent Evangélium 7. részének 18. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
2: A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet. Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
1: Reklám. Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
3: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
1: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
3: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
1: Kukta.
4: Kukta.
1: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
5: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis pershelyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az Ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
6: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Az erdélyi Szilágycsehi Református templom felújítása.
7: Több mint 500 éves a templomnak a hajó része, a központi hajó, ahhoz lett építve 1614-ben egy torony. Aztán majd későbben még bővült a templom egyrészt a déli irányba 1801-ben, illetve északi irányba 1905-ben. És 2013-14 tájékán észleltünk belső repedéseket a templom boltozatán.
6: Országos vallásolimpia kolozsvári református kollégiumban.
8: A versenyzőknek azt üzenem, hogy itt mindenki nyertes. Persze kicsit elcsépelt ez a mondás, hogy senkinek nincs veszíteni valója, hanem csak nyerni valója van. Nyerünk tapasztalatot, nyerünk új barátságot, egy lépéssel közelebb kerülünk a hűs forráshoz, az Úr igéjéhez, és természetesen egymáshoz. Itt barátságok kötődnek, és lehet, hogy örökké tartó barátságok lesznek.
6: Alapképzés a Derceni és Mezővári Egyházi Önkéntes Tűzoltóságnál.
9: Istennek legyen hála, hogy egy betervezett programot a tervek szerint véghez tudtunk vinni. Egy alapfokú képzést és egy haladó képzést szerettünk volna tartani ebben a két napban, és minden kedvezett ahhoz, hogy ezt megtehessük. Jó időt kaptunk az Úristentől. A résztvevők eljöttek, a képzők eljöttek, akik tanítottak, és hát egy nagyon áldásos, nagyon hasznos, nagyon tanulságos két napon vagyunk túl.
6: Láthatóvá tenni a tapintást.
10: A projektem címe digitális tapintás, egy-egy karakteres braille kijelző. Az eszköz, amit csinál, az, hogy egyesével vesz szövegből betűket, és azokat vakok által letapintható szöveggék alakítja át. Ezt motorokkal tudtam lehetővé tenni, amiket egy mikrokontroller segítségével vezérlek.
6: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. Megdöbbentő tragédia rázta meg február elején az erdélyi Szilágycseh református közösségét. Felújítási munkálatok közben összeomlott az 507 éves református templom tornya. Bár emberéletben nem esett kár, a történtek súlyos veszteséget jelentenek a gyülekezet számára, hiszen a romok nem csak a környezetben okoztak károkat, hanem a templom hajó szerkezetét is megrongálták. A történelmi épület jövője azóta is bizonytalan, az újjáépítéshez pedig széles körű összefogás tudásra van szükség, hogy mi vezetett a tragédiához, hogyan élték meg mindezt a helyiek, és mi történt azóta, arról a Szilágyi Csehi Református Gyülekezet lelkipásztorával, Szilágyi Zoltánnal beszélgetünk. Aki kérdez, bírta Zoltán.
4: Utóhírként terjedt a hír, hogy február elején, február 3-án egy 500 évesnél idősebb református templomnak a jelentős része, a templomtorony dőlt össze, gyakorlatilag mint a Lego hullott össze. Mit kell tudni ennek a templomnak a múltjáról, annak az eseménynek, ennek a több hónappal ezelőtti eseménynek a hátteréről? Egy felújítási munkálat kellős közepén történt a tragédia.
7: Több mint 500 éves a templomnak a hajó része, a központi hajó, ahhoz lett építve 1614-ben egy torony. Aztán majd későbben még bővült a templom egyrészt a déli irányba 1801-ben, illetve északi irányba 1905-ben. És 2013-14 tájékán észleltünk belső repedéseket a templom boltozatán. Vékony, apró repedések lehettek, de miután kijöttek a szakértők, a statikus mérnökök mondták, hogy most még nem látványos, de valamiféle gond lehet. És az első feltételezés az volt, hogy valószínűleg a talaj minőség miatt a torony mozoghat, és amiatt következnek be ezek a repedések. Illetve hát nagyon erős volt a nedvesedés a templomban, és szükség lett volna a vízelvezető réteg, vagy a rendszer felújítására, és a tetőszerkezet is olyan volt, hogy azt le kellett cserélni, mert nagyon régi faelemek és rossz minőségű, vagy már most rossz minőségű minőségben levő faelemek voltak a tetőszerkezetben, és elkezdődött akkor már 2014-ben egy tervezési munkálat. 2016 tájékára meg is lettek a tervek, és akkor elkezdődtek a pályázati források keresése, mert ez egy hatalmas munka lett volna így összességében. Már akkor körülbelül egy olyan 2-2,5 millió euróra becsülték a tervek alapján a munkálatoknak az összegét, a költségeit. 10 évig nem nagyon sikerült előre haladni semmiben, több pályázati lehetőségben is elbuktunk, és 2024 végén sikerült nekünk egy pályázati szerződést beindítani a Román Nemzeti Örökségvédelmi Intézettel. 2025 elején aztán meg is kötődött a támogatási szerződés, elkezdődtek a konkrét pályáztatási, közbeszerzési eljárások, és ennek következtében aztán november derekától konkrétan elkezdődött a felújítási munkálat. Hát elsősorban a vakolatleveréssel kezdtük, mert egy nagyon vastag cementes réteg vakolat volt a falakon, és azt kellett egyszer eltávolítani, és látni azt, hogy milyen minőségű az alatta levő falazat. És ezek a munkálatokkal jutottunk aztán február elejére oda, hogy a templomtorony ról is körülbelül olyan 3-4 méter magasságban leverődött ez a vakolat, és akkor látszódott, hogy egyrészt a fal minőség, a kövek és az építőanyagok kusza hálózatát jelentette, tehát nem egy olyan egymásra épülő rendszerszerű falazat volt, amit én legalábbis elvártam, vagy elképzeltem, és a kötőanyag is eléggé gyenge volt, és néhány nappal az omlás előtt úgy észleltük is a torony belső részén is azt, hogy peregni kezd a kötőanyag. Akkor gyorsan elkészült egy, a kritikus pontokon elkészült egy gerendázatból készített támogatási rendszernek a terve, amit el is kezdtünk azon a nap, amikor már volt az omlás. Belső részén folytatódott volna a templomfal külső megerősítés, vagy a toronyfal külső megerősítése, és kérdés volt, hogy akkor hogyan folytatjuk, tehát azokat a fal elemeket, amik bizonytalannak, mozgónak látszottak, hogy részenként kicseréljük. Ez volt az elképzelés, nem gondoltuk, hogy ennyire veszélyes a helyzet, mert külsőleg nem voltak jelentős repedések, látható repedések a tornyon, hogy indokolná azt, hogy esetleg abban gondolkodnánk, hogy le kell bontani, vagy le kell állítani az egész folyamatot. Na, és hát a szerdai munka folytatását a torony már nem várta meg, hanem kedden este, úgy 6:45 körül itten idő szerint. Tényleg mindegy kártya vár, tehát kifolyt az a fal réteg a torony alól, és akkor a torony úgy alá zuhant, és aztán kidőlt az úttestre, meg a járdára.
4: Egy járókelő meg is sérült éppen egy helyi rendőr, aki épp azon az útszakaszon haladt.
7: Nagyon nem sérült meg, tehát pont abban az időpontban haladt el a torony előtt, amikor elkezdődött az omlás, ő ezt észlelte, elkezdett szaladni, és a szaladás következtében megbotlott, vagy úgy is, ő úgy mondta, hogy a kicsapó levegő áramlat úgy hátulról elkapta, és akkor ellökte, és hát a vállát, a térdét ütötte meg. Hál' Istennek, hogy csak ennyi volt, mert hát egész nap benn volt jó nagy munkacsapat a torony alatt. Következő napra is készültünk ugyanott dolgozni. Jó Isten megőrzött bennünket a tragédiának ettől a részétől.
4: Azonnal megindultak a romok eltakarítási munkálata, illetve a tervezés, az újra tervezés. Mi az, amihez jutottak az elmúlt hónapokban? Most arra már teljesen el sikerült a romokat takarítani, illetve most már a tervezési szakaszba léptek.
7: Most abban a szakaszban vagyunk, hogy egyrészt próbálják megállapítani, hogy a megmaradt torony alapzat része az milyen minőségű, tehát statikailag mit bír el, maradhat meg, vagy le kell azt is bontani, és teljesen új tornyot kell építeni. Folytatódik a pont a napokban fog jönni egy geós csoport, amelyik a talajmintát vesz újból, hogy lássuk, hogy valóban a talaj mennyire bírja el ezt az épületet, és hogy a megmaradt falrészeken az is kutatás alatt van, hogy mennyire stabilak, tehát mennyire maradhat meg. Miután ezek az adatok meglesznek, azután ezeket összesítve a tervezői csoport elkészíti a torony is két mellékfalnak a felépítésének a terveit. Ebben a fázisban vagyunk most, és jó reménységgel nézünk előre, hogy haladunk. Tehát most eddig ütemtervszerűen tudtunk haladni, az építkezési felügyelet az adott nekünk egy ütemtervet, ami alapján egyszer el kell végezni a romeltakarításnak a terveit, el kell készíteni, utána el kell végezni a romeltakarítást, és most abban az időszakban vagyunk, amit ők kiírtak, hogy induljon a tervezési munka. Szeretnénk azért úgy június közepére, ha meglennének a tervek, mert elég hosszú folyamat az engedélyeztetés, és miután az engedélyeztetés is meglesz, konkrétan akkor tudunk újból visszakapcsolódni a forráskereséshez, az eddigi szerződés felújításához. Valószínűleg nem lesz elég az a 2 millió eurónyi összeg, ami le volt szerződve a Nemzeti Örökségvédelmi Intézettel, mert csak egy újabb épületrészt is kell építeni, és ezért továbbra is keresünk még forrásokat.
4: Nagyon sok közösség mozdult meg az első napokban, bejárt az országot a hír, illetve mi az, amire igazán nagy szükség van a következő időszakban, egy újabb gyűjtésnek az időszaka kell, hogy elkezdődjön, amiben akár a beregszászi kárpátaljai gyülekezetek is, magánvállalkozók is csatlakozhatnak.
7: Egyrészt nagyon jó volt az érezni, hogy nem maradtunk egyedül, mert az első reakció az volt, hogy mi lesz tovább, tehát hogy hogyan lehet tovább menni, a gyülekezet is megdöbbent, és hát megijedtünk aluljában, mert ez egy olyan kihívás, egy kihívással vált előttünk, amire mi anyagi erőkből nem tudjuk a megoldást biztosítani. És igen, továbbra is szükség van a gyűjtésekre, a támogatásokra. Szépen gyűlt az eddigiekben, úgy a magyarországi, mind az itteni gyülekezetek, közösségek, vállalkozók részéről, de még sok pénzre van szükségünk. És ebben tudnának mondjuk Kárpátalján is segíteni, az, hogy konkrétan meglegyen nekünk az anyagi háttér, amivel ezt a tornyot vissza lehet építeni. A közösség ragaszkodik hozzá, szeretné, nagyon hiányzik. Tartjuk mi az istentiszteletet a művelődési házban, de azért az nem az a légkör, nem az a környezet, amelyhez hozzá vagyunk szokva. Ikonikus és jellegzetes épülete volt a városnak ez a torony, és ez is úgy hiányzik a városképből, tehát nem csak a reformátusok ragaszkodnak hozzá, hanem az egész város közössége.
4: Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a felkérésünket, és beszélgetettünk a témáról. Sok erőt és áldást és kitartást kívánunk a következő hetek, hónapokhoz.
7: Köszönjük mi is az érdeklődést és a támogatásokat is, és kérjük azt, hogy imádkozzanak is érettünk. Mi éreztük akkor az első napokban és utána is, hogy a testvérek, tehát a református és más vallású testvérek is imádságban hordoznak bennünket, és hiszük azt, hogy a Jóisten, aki adta nekünk ezt a próbát, az nem hagy magunkat egyedül, és így az embereken, a hívő közösségen keresztül is vezet és segít bennünket. Te áldás békességet kívánok!
4: Áldás békességet!
6: Az elmúlt percekben Szilágyi Zoltánnal, az erdélyi Szilágycsehi Református Gyülekezet lelkipásztorával beszélgettünk.

0: Erdély. A Kolozsvári Református Kollégium szervezte meg idén a protestáns felekezetek országos olimpiáját május 7-e és 9-e között. A versenyt május 7-én nyitották meg a Farkas utcai templomban. A szervezők a versenyfeladatok mellett kulturális hit és közösségépítő programokkal is várták a diákokat. A verseny programját Telegdi István, a Kolozsvár Református Kollégium iskola lelkésze ismertette, Péter Csaba a kollégium vallástanára pedig a verseny jelmondatáról beszélt. Továbbá a Nagyenyedi, a kolozsvári és az aranyosegerbegyi diákokat és felkészítő tanárukat kérdeztük az országos részvételről.
1: Kolozsváron a Református Kollégiumban szervezik idén a protestáns felekezetek országos olimpiáját május 7 és 9-e között. A versenyfeladatok mellett a diákokra kulturális, hit és közösségépítő programok is várnak a három nap során. A programot Teregdi István, a kollégium iskola lelkésze ismertette.
2: Programunk az most kezdődött el a nyitó alkalommal. Igazából ma este még egy utolsó ismétlés van, az utolsó, hát nem is tudom, 100 méterre vagy 10 méter már, a utolsó 10 méteren. Holnap reggel 9 órától ifjúsági áhítattal kezdünk, 10 és 13 óra között fog zajlani az írásbeli, 3-ig ebédszünet, ebédszünet után lesz egy interaktív városnézés külön az 5-8 osztályosoknak és külön a licistáknak, és 17:30-tól orgona és trombita koncertre kerül sor az evangélikus pietáti templomba, amelyre mindenkit szeretettel várunk. Ezt követően pedig vacsora után pedig Marosán Csaba előadó estjére kerül sor, majd azt követően a Részharang táncsoport előadására és egy élőzenés táncházra, szombaton pedig miután körbejárjuk a belvárost, meglátogatjuk a Szent Mihály templom tornyát, fel lehet majd menni az időjárás függvényében. Ezzel párhuzamosan pedig, ez kisebb csoportokban fog zajlani, ifi programok lesznek a diákpresbitérium szervezésében. Végül pedig szombaton 12 órától kerül sor a záró alkalomra a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet dísztermében.
1: Péter Csabát, a kollégium vallástanárát a verseny jelmondatáról kérdeztük.
3: Miért ezt választottuk? Igen, ennek két oka van. Az egyik természetes az ige mondani valója, a másik pedig egy nagyon-nagyon személyes dolog. Az ige mondani valója az egyértelmű, hogy ahogy a szarvas kívánkozik a hűs forrásvízre, az élő vízre, úgy kívánkozunk mi is Isten igéjére. A másik, a személyesebb, az egy nagyon-nagyon jó barátomnak, itt most elmondhatom, Kisboton grafikusnak, a csodálatos alkotása, egy üvegberakás, egy szarvas. Neki ez a visszatérő motívuma, a szarvas motívum, és így a kettő együtt adta az ötletet, hogy az idei olimpia jelmondata és logója a szarvas legyen, és természetesen ennek van egy harmadik vetülete is, hiszen magyar motívum a csodaszarvas legendája, úgyhogy ez a három az, ami adta ezt a tényleg mindenki által nagyon megkedvelt motívumot. A 42. Zsoltár második verse a szarvas és a csodaszarvas legendája.
4: És milyen érzés, hogy idén itt került megrendezésre az országos szakasz?
3: Ez egy, mondhatni azt, egy várva várt alkalom. 12 évvel ezelőtt szerveztük, én akkor kerültem első évben a kollégiumba tanárnak. A másik az, hogy évről évre ott voltam az olimpián, akár központi bizottságban, akár csak egyszerű kísérő tanárként. A tavaly pedig már nagyon körvonalazódott, hogy mivel mi szerveztük a református kollégiumok közötti bibliaismereti vetélkedőt, akkor azt súgták a fülünkbe, hogy az a főpróba az országos olimpia megszervezésé. Tehát ezt már tavaly februárban tudtuk, hogy valószínű, hogy miénk lesz. Nagyon vártuk az alkalmat, nagyon tudtuk azt is, hogy egy felelősségteljes feladat, egy nagyon nehéz munka, hiszen az utóbbi 3 hétben itt nagyon sokat dolgozott egy nagyon lelkes, nagyon kitartó és nagyon összetartó csapat, akikkel ezt sikerült Isten segítségével megszerveznünk.
4: És mit üzen a versenyzőknek?
3: A versenyzőknek azt üzenem, hogy itt mindenki nyertes. Persze kicsit elcsépelt ez a mondás, hogy senkinek nincs veszíteni valója, hanem csak nyerni valója van. Nyerünk tapasztalatot, nyerünk új barátságot, egy lépéssel közelebb kerülünk a hűs forráshoz, az Úr igéjéhez, és természetesen egymáshoz. Itt barátságok kötődnek, és lehet, hogy örökké tartó barátságok lesznek.
1: Eljutni egy verseny országos szakaszára nagy teljesítmény. A Vallásolimpia résztvevő diákjait és vallástanárait kérdeztük az élményről.
5: Kerekes Dávid vagyok, Nagyenyedről érkeztem, és itt lenni az országos szakaszon, hát nem azt mondom, hogy most már megszoktam, de mindig örömmel és nagy felkészültséggel jövök ide, ugyanis már negyedjére jutottam el ide. Rengeteg előkészület kell ehhez, hogy eljusson az ember egy országos szakaszára egy versenyének, és hát főleg ennél a versenynél, ennél az olimpiásznál úgy érzem, hogy nem csak az emberi erő szükséges ehhez, hanem egy isteni beavatkozás is.
4: És hogyan készültél?
5: Megvannak adva a történetek, amikből tanulnunk kell, és nem elég magát a történetet megtanulni, hanem az egészet látni egyben. És talán ez a legnehezebb része, hogy mégis, hogyha kiragadnak nekünk a tételbe egy történetet, akkor azt úgy tudjuk leírni és visszaadni, hogy a körülötte lévő szövegkörnyezetet is bele tudjuk vonni, és nem csak a kiragadott részt.
4: És mit vársz ettől a szakasztól?
5: Igazából nagy elvárásaim nincsenek. Én leginkább azért jöttem, mert hetedikes voltam, amikor először jelentkeztem erre a versenyre, és azóta úgy érzem, hogy itt a helyem, és elvárások nélkül jövök ide, és tényleg szeretetből és örömből.
4: És gondolom, hogy a hit fontos szerepet játszik az életedben, hogyha így beszélsz erről a versenyről, mit jelent pontosan a te életedben?
5: Igen, már kiskorom óta olyan családban nőttem fel, ahol a hit nagyon nagy szerepet játszott a családi életünkben is, és még mindig számomra egy nagyon meghatározó dolog, mert tudom, hogy magamtól nem lehetnék itt, és magától az ember nem tud olyan dolgokat tenni, mint amikor ott van vele Isten, és számomra ez a hit.
6: A református kollégiumból jöttem, Sipos Zsuzsa Dorka vagyok, 9. A-osztályos tanuló a teológiából. Számomra ez egy nagyon érdekes út volt, egy nagyon jó tapasztalat, sok mindent tanultam, és nagyon várom, hogy mi lesz az országosan, hogy milyen érzésekkel fog eltölteni, hogy milyen emberek lesznek, és hogy miket tanulhatunk majd.
4: Hogyan készültél a versenyre, illetve hogyan készültél tovább az országos szakaszra?
6: Hát nagyon sokat segített a vallástanárom megérteni a történeteket. Próbáltam nem csak bemagolni és megtanulni a történeteket, hanem megérteni ezek jelentését és fontosságát, és ebben tényleg nagyon sokat segített a tanárom.
4: És van-e esetleg egy kedvenc történeted, akár a felhagyottakból, vagy úgy amúgy?
6: Mindegyik történet különleges szerintem. Samuel elhívása nagyon közel áll a szívemhez, mert egy egyszerű fiúból lett Isten egyik szolgája, de a Zsoltárok könyve a kedvencem szerintem. Ez az, amiből nagyon sokat tanulhatunk, főleg mi fiatalok.
4: És mit jelent a hit a hétköznapi életedben?
6: A hit szerintem egy biztonság, ami megvéd minket a mindennapok terhétől, és elvezet egy úton, ami ismeretlen, de csodálatos.
4: És rátérnék a közelgő pünkösdre, hogy esetleg van-e valamilyen különleges jelentése neked a pünkösnek az életedben?
6: Mindenképp, mert emlékeztet arra, hogy mik történtek, és Jézus mennyi mindent tett értünk, amíg felment a mennybe. Minden évben erre emlékezhetünk ezáltal.
4: Milyen érzés itt lenni az országos szakaszon? Milyen volt a felkészítés a gyerekeknek?
7: Az aranyos-egervegyi iskolából jöttünk, a gyerekek, a lányok tovább jutottak, de Tordai Jóska Miklós Elméleti Liceumból is voltak a megyei szinten, szép eredménnyel. Most velük vagyok, nagy öröm volt, minden esztendőve tényleg örömmel tavasztalom, hogy mindig van jelenkező, lelkesek, és gyönyörű velük együtt dolgozni, és megélni ezeket a pillanatokat.
4: Mondtok kérlek ti is két gondolatot, hogy milyen nektek itt lenni az országos szakaszon.
8: Egy új esély, lehetőségek és nagy-nagy megtiszteltetés.
9: Tényleg nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetünk. Nagyon örülök, hogy átjutottam az országos olimpiára is, vallás olimpiára. Remélem még az életben lesznek ilyen események.
0: Országos vallásolimpiát szerveztek a kolozsvári református kollégiumban, erről készült összeállításunkat hallhatták.
10: Kárpátalja.
0: Műszaki mentési alapképzést tartottak a Derceni és Mezővári Egyházi Önkéntes Tűzoltóság és az Ozo Friends for Firefighters Ukraine szervezésében. Az új csapattagok a műszaki mentés alapjaival ismerkedhettek meg, míg a tapasztaltabb önkéntesek felfrissíthették tudásukat és az új szabályozásokat is áttekintették. A képzés különlegessége, hogy ezúttal nők is részt vettek a gyakorlati felkészítésen, erősítve ezzel a közösség sokszínűségét és felkészültségét. A képzésről bővebben Mennyhárt István, a Derceni Református Gyülekezet lelkipásztora, önkéntes tűzoltó nyilatkozott.
10: Nagyon izgalmas hétvége van mögötted. A két helyszínen két nap különböző szintű képzésekre került sor, amely egyik, mint Mezővárban és Dercenben is hát megmozgatta a tűzoltóságnak a munkatársaikat, illetve azokat, akik érdeklődnek ebben a területben. Hogyan telt?
11: Istennek legyen hála, hogy egy betervezett programot a tervek szerint véghez tudtunk vinni. Egy alapfokú képzést és egy haladó képzést szerettünk volna tartani ebben a két napban, és minden kedvezett ahhoz, hogy ezt megtehessük. Jó időt kaptunk az Úristentől, a résztvevők eljöttek, a képzők eljöttek, akik tanítottak, és hát egy nagyon áldásos, nagyon hasznos, nagyon tanulságos két napon vagyunk túl. Váriban kezdtünk, Mezőváriban. Ennek az apropója, a kuriózuma, hogy ott meghirdettünk egy jelentkezést a női tűzoltóknak, női csapatnak, vagy hölgyeknek is, és hát csodák csodájára voltak jelentkezők, voltak bátor hölgyek, akik ezt a képzést elvégezték, és nyitottak voltak egyáltalán erre a témára, ami, hát így most, ha őszintén megmondjuk, akkor nem egy tipikus hölgyeknek való foglalkozás, de mégis, és nagyon szépen helytáltak, és mi ennek nagyon örülünk, hogy erre nyitottságot találtunk, és ők is végigcsinálták ezt a képzést, illetve a régi tagoknak is. Új tagokat is toboroztunk, férfiak is voltak, úgyhogy az alapfokú képzésben, hát magával a tűzoltóval, tűzoltó berendezéssel, a fecskendővel foglalkoztunk, ennek a bemutatása történt, valamint poroltóval való tűzoltás volt, illetve szimulációval keresztül, tehát egy égőházból mentettünk ki sebesültet. Ez nagyon izgalmas volt, mert tehát ezek a modern füstgépek olyan sűrű füstöt tudtak csinálni, hogy gyakorlatilag semmit nem lehetett látni. Nagyon-nagyon oda kellett figyelni a tájékozódásra.
12: A fotoriporternél én tényleg azt hittem, hogy ott valami egy az egybe ég.
11: Nagyon, tehát nagyon-nagyon élethű volt, annyi, hogy nem marta nagyon a torkunkat, meg nyilván hát nem tűzről van szó, de a hatást megadta az, hogy gyakorlatilag így kellett tapogatni, és ugye nagyon oda kellett figyelni arra, hogy egy viszonylag nagy épületből megtaláljuk. És igazából itt is arra tettük a hangsúlyt, hogy milyenek a technikája, hogy ott nem egy ember kezdi el ezt, nem egy ember szalad be és kezd keresni, hanem csapatként, igen, csapatként, hogy kell együttműködni. Tehát lépésről lépésre igazából ez az első fokozata volt, ami úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon tanulságos volt, és az előadóink nagyon-nagyon profi, nagyon szépen bevezették.
12: Hogyha alapvetően a tűzoltókra gondolunk, akkor mondhatnánk, hogy van egy jó nagy piros autó általában.
10: Igen, a gyerekkorhoz merre
12: nézünk. Igen, egy hatalmas nagy szirénája, és hogyha megy, akkor ott tüzet kell oltani. De a tűzoltó lét, vagy a tűzoltó hivatásától sokkal komplexebb. Amikor először láttam tűzoltóktól bemutatót, tényleg arra számítottam, hogy előkerülnek a fecskendők. Komoly nyár van, 40 fok, tehát még nem lángol a levegő, de közel, és hogy az hogy egy érdekes élmény. Aztán a tűzoltó autónál, egy ilyen rolós ajtónál kitárult egy új világ. A tűzoltó ettől jóval bonyolultabb és jóval több feladatra van felkészülve. Mik kerültek terítékre?
11: Így van, tehát egy jó felszerelt tűzoltóban nem csak magára a tűzoltására való eszközök, tehát ez az alap, hogy meglegyenek a tömlők, meglegyenek a pisztolyok, amikkel oltjuk a tüzet, hanem azon felül olyan eszközök, amelyek akár mentéshez, műszaki mentéshez fontosak nekünk. Vágóeszközök, hévér, emelő, feszítő vágók, ezek mind-mind hát nagyon értékes eszközök és nagyon fontos eszközök, amelyekkel műszaki mentésnél, de gyakorlatilag ezek nélkül elveszettek vagyunk. A régi Moszkvicsot áldoztunk fel erre a célra, hogy eljátszunk, tehát ott is elszimuláljunk egy balesetet, és ott is volt autóból való mentés. Nem gyújtottuk fel a Moszkvicsot, tehát az nem égett, viszont szétvágtuk. mert nagyon fontos az, hogy egy adott szituációban a mi tarsolyunkban ott legyenek azok a technikák, amik bevethetők. Tehát minden baleset más, minden törés más, és minden szituációban másként kell reagálni, és ugye hála Istennek, ugye ezek nem mindennaposak. Tehát olyan nagyon nagy gyakorlatunk ebben, az Úristennek legyen hála, nincsen. Viszont most eljátszottunk olyan eseteket, hogy mi van akkor, hogyha az autónak jobb oldala van betörve, teljesen össze van törve, akkor mit tudunk csinálni, hogy lehet a kormányt kiemelni, vagy a kormány alól kihúzni például egy beszorult sofőrt, hogyha a lába oda beszorul, vagy a másik oldalról. Tehát ezekhez pedig a vágó eszközök, a harapó eszközök, és az emelő a hévérnek a működését, biztonságos működését sajátítottuk el. Ez egy nagyon fontos képzés volt, mivel ahogy mondtam, tehát nem minden tűzoltónk állandóan ment baleseti helyszínen, és nagyon fontos, hogy ezeket felevenítsük, ezeket az ismereteket. Ezért mind elméleti síkon is volt tanítás, magának a gépeknek a használatával, karbantartásával. Ezek nagyon, nagyon értékes eszközök, amelyekre nagyon hálásak vagyunk, hogy a tűzoltóságunk fel van szerelve, és napra kész teljesen, hogyha ne adj Isten ilyen balesetek történnek, akkor ott tudjunk lenni, és szakszerűen tudjunk segíteni.
12: Kik voltak a képzésnek a vezetői?
11: Egy hollandiai alapítvány évek óta partnerségben van a Delceni Önkéntes Tűzoltósággal, és ők nem csak velünk, hanem Kárpátalján több helyszínen is jelen vannak, és ők kifejezetten képzéseket végeznek. Hollandiában is ezzel foglalkoznak, tehát két szakember, akik délelőtt a hivatásos tűzoltókat képzik, délután pedig önkéntes tűzoltókat képeznek, és tehát ők ilyen évente kiutaznak, és fontos nekik az, hogy mi történik a mi önkéntes tűzoltóságunkon, amennyire tudnak, segítenek bennünket. Egyszerűbb eszközöket is hoztak most is, bozó tűzhöz való, vagy ilyen mező tűzhöz való oltó eszközöket, lapátokat, olyanokat, amik mondjuk nekünk nem voltak, és tudják, hogy a közelmúltban ilyenekkel foglalkoztunk, és nagyon fontos az, hogy ez egy olyan kapcsolat, amelyben ők sokat adnak nekünk ezen a téren, tapasztalatot, tudást, és amire szükségünk van, akkor abban igyekeznek felszerelést is adni.
10: Amikor az ember egy ilyen helyzetbe kerül, akkor nem biztos, hogy a lapról és a fotókon látott elméleti tudással tud valamit is kezdeni. Már csak a reakciók, már csak a stressz, már csak a félelem, már csak az ijegység szempontjából sem teljesen más, amikor valóban éles bevetés van. Ezek a képzések segítik ezt a folyamatot, ennek a beágyazódását az önkéntes tűzoltóságban, mert azért a hivatásos tűzoltó ezzel tanulja, éjjel-nappal ezzel tölti az a szolgálati idejét. Egy önkéntes tűzoltó esetében azért tényleg nagyon fontos, hogy milyen lelki háttérrel indul neki.
11: Így van, tehát ugye ők civil emberek, akiknek nem a mindennapi foglalkozásuk a tűzoltás, és ez egy fantasztikus dolog, hogy egyszerű emberek, akik a hétköznapi életüket élik, kis hivatásukat, szakmájukat végzik, családukat eltartják, segíteni akarnak, tehát hogy még megvan az az önkéntes, önzetlen segítő szándék ezekben az emberekben. Ez óriási dolog, én ezt nagyon nagyra értékelem, mert kicsit azt érzem, hogy most azért sokan úgy vannak, mindenkinek megvan a saját maga baja, megvan a maga problémája, és azzal úgy mindenki el van. És mellettünk vannak olyan esetek, amikor szükség van a segítségre is, hogyha van erő erre, van kapacitás, akkor nagyon fontos, hogy az szakszerűen történjen. Tehát jó az akarat, jó a jó szív, a nagy szív ahhoz, hogy ezt akarjuk csinálni, de ehhez nagyon fontos az, hogy meglegyen a szakmai tudás és az ismeret is. És valahol ez van összehangolva ezekben az önkéntes tűzoltóságokban, mind Mezőváriban, mind Dercemben. Tehát egy komoly munka az, ami a háttérben történik, hogy a tűzoltóknak a kedve, az elhivatása így is meglegyen, hogyha nyilván ők ezért nem kapnak semmilyen juttatást, teljesen önkéntesen teszik ezt a szolgálatot.
12: Van lehetőség még csatlakozásra? Most azért a fejemben, hogy nem tudom, van olyan, hogy elégséges ember az állományba? Mert ugye, ha azt mondom, hogy most pont elegen vagyunk, akkor nem kell több ember, de ha jönne több ember, akkor a többi önkéntes addig pihenhetne például. Tehát, hogy ez a humán erőforrás politika, ez hogy működik az önkéntes tűzoltóknál?
11: Nagyon jó kérdés volt, és erre szerettem volna kitérni egy mondat erejéig. Tehát mindig szükség van új tagokra. A Derceni önkéntes tűzoltóságnál is meghirdettük már most hónapokkal előtte, és két új tag jelentkezett, és mi nagyon hálásak vagyunk értük, hogy ebben a helyzetben is, előről kezdeni is, de ők vállalták ezt, és mi ezt folyamatosan hirdetjük, hogy bővülhet a csapat, mert nyilván mennél többen vagyunk, a feladatok úgy oszlanak le, gyakorlatilag a teher úgy osztódik, és hogyha megvan az a jó csapatszellem, akkor ezek a fiúk nagyon sok dologra képesek, tehát én látom bennük az erőt, az összefogást, az akarást, és úgy gondolom, hogy ez a mai világban egy nagyon szimpatikus dolog, és vonzó dolog tud lenni azoknak, akik csatlakozhatnak, akiknek egészségük megengedi, fizikai képességük megengedi. De mindenféle feladat van, tehát itt most nem azt kell gondolni, hogy mint az akciófilmekben látjuk, hogy vállára kapja a sebesültet, és nem tudom, leugrik vele a hanyadik emeletről, és szépen hordágyra teszi, és úgy minden rendben van, hanem ott nagyon apró, lékos feladatok vannak, amiket el kell végezni, és mindenre szükség van, tehát mindenféle emberre szükség van a csapatban, úgyhogy ha szabad egy szóra kitérni, akkor nagyon nagy szeretettel várjuk a jelentkezőket, mind Tercemből, mind Mezővárból, és a környező falvakból is, hogyha szeretnének becsatlakozni, és nyilván az a célunk, hogy ne csak ez a két központ, vagy ne csak ez a két csapat legyen, hanem még más falvakba is létrejöhessen ilyen csapat. Ennek megtartó ereje van, és ez egy értelmes cél, amihez szívesen odaállnak az emberek, hogyha látják azt, hogy van ennek értelme.
0: Az elmúlt percekben Mennyhárt Istvánnal, a Derceni Református Gyülekezet lelkipásztorával, önkéntes tűzoltóval beszélgettünk.

0: Nagyon-nagyon szépen köszönjük!
1: Erdély a romániai középiskolások tudományos konferenciáját idén Szatmáron rendezték meg. Az országos szakasz egyik kiemelkedő eredménye a természettudományok kategóriában született, ahol Gál Janka az Apáczai Csere János Elméleti Liceum 11-es diákja első díjat nyert, digitális tapintás, egy egykarakteres Braille kijelző című dolgozatával. Jankával beszélgettünk a projekt céljáról és megalkotásáról.
2: A romániai középiskolások tudományos konferencián első helyet értél el a természettudományok kategóriában. Milyen dolgozat témával, előadással díjaztak?
3: A projektem címe Digitális tapintás, egy egykarakteres braille kijelző. Az eszköz, amit csinál, az, hogy egyesével vesz szövegből betűket, és azokat vakok által letapintható szöveggé alakítja át. Ezt motorokkal tudtam lehetővé tenni, amiket egy mikrokontroller segítségével vezérlek.
2: Hogyan jött az ötlet, és miért tartottad fontosnak, hogy ezzel a témával foglalkozz?
3: Számomra mindig is lenyűgöző volt az, hogy technológia segítségével hány meg hány emberen lehet segíteni. Az orvostechnikai mérnökök igazából azok, akik számomra példaértékű emberek voltak. Igazából most már olyan szinten van a technológia, olyan szintekre fejlődünk, hogy fogyatékossággal élő embereken is tudunk könnyedén segíteni, és ezt már úgy gondolom, hogy középiskolás korban is érdemes elkezdeni úgy megbarátkozni az eszközökkel, a robotikával. Úgyhogy ez volt az ötlet, ezen kívül pedig nagyon szeretek elektronikával foglalkozni, robotokat összerakni, kódot írni, úgyhogy igazából ennek a szintéziséből született az ötlet.
2: Milyen technikai vagy tervezési kihívásokkal szembesültél a fejlesztés során?
3: A kódot megírni nagyon egyszerű volt igazából, kigondolni az ötlet is, hogy hamar jött. Ellenben a finom hangolás, mivel hogy annyira kicsi komponensekről beszélünk, az egy nagyon nagy kihívás volt. Végül nem is vagyok az eredményre annyira nagyon büszke, ugyanis ilyen kicsi ragasztópisztolyos, fogpiszkálós megoldás lett, de végső soron működött az eszközöm, és be tudtam mutatni a versenykeretein belül.
2: Pontosan hogyan működik ez az olvasóeszköz?
3: Szövegformátumban SD kártyán lévő szöveget betűnként vesz. Fontosnak tartom megemlíteni azt, hogy minden braille karakter befértethető egy 2x3-as mátrixba. Ez azt jelenti, hogy 6 darab, tehát 2x3 pöttyből kirakhatók, és ezeket a pöttyöket én 3D-sen megterveztem számítógépen, kinyomtattam 3D-s nyomtatóval, és kicsi robotkarokkal, úgynevezett szervomotorokkal mozgattam őket, amiket egy kontroller segítségével irányítottam. Minden betű egy kombináció igazából ezeknek a kicsi fejeknek, vagy felemelkednek, vagy nem, és ezáltal formálódnak ki a betűk.
2: Ez miben különbözik a már létező megoldásoktól?
3: A már létező megoldások nagy része az nagyon drága, nem elérhető széles körben. A gyártásuk az bonyolult folyamat, kevés cég forgalmazza őket, valamint vannak olyan hatalmas présgépek, amik nem hordozhatók, és szerettem volna egy könnyen hozzáférhető, könnyen javítható, felhasználóbarátabb megoldást.
2: Érzékenyítő foglalkozást is tartottál?
3: Igen, tartottam a kisiskolás elemista diákoknak, ugyanis én a probléma felvetésemet ott kezdtem, hogy a köztudatban nincsen egyáltalán beleépítve az, hogy milyen problémákkal szembesülhet egy látássérült személy, és gondolom, hogy már kicsikorban nagyon fontos az, hogy ezeket észrevegyük, átérezzük a nehézségeket, és ha lehetőségünk van, akkor igazából projektekben gondolkodni, és ezekkel a saját fejlesztésű találmányokkal jobbá tenni kicsit a világot és rászoruló embereknek a hétköznapjait. A célom ezzel az volt igazából, hogy kicsit megismertessen velük a technológiát, beszélgessünk igazából a témáról, szerettem volna mozgatórugó lenni a számukra, tudatosítani bennük bizonyos dolgokat, mert sok mindent látnak ők, észrevesznek, megfigyelnek, de nagyon fontosnak tartom azt, hogy tudatosítsuk, hogy mit látunk, és beszéljünk róla, legyen téma, ne legyen tabu.
2: A gyerekek hogyan reagáltak erre az alkalomra?
3: Nagyon-nagyon élvezték. Először is egy muffinforma segítségével elmagyaráztam nekik, hogy hogyan működik az ABC. Utána megoldásokat kerestünk a hétköznapokról, megbeszéltük ezeket a taktilis burkolati kövezeteket, valamint a mindenféle egyéb segédeszközöket, amiket találhatnak a hétköznapokban. meglepően nyíltak voltak a témára, rengeteget tudtunk beszélgetni, nagyon aktívak voltak. Végeztünk olvasásgyakorlatokat, utána pedig talán ez volt a fénypontja a foglalkozásnak. Gyurmából rakhattak ki betűket, a Braille ABC karaktereit, kivetítettem természetesen nekik az ABC-t és az alapján. És ezt követően pedig a kezüket egy kendővel letakarva olvashatták el egymás kicsi szavait, és ezáltal is átélhették, hogy ez milyen, és szétszereltük utána az eszközt, kicsit elmagyaráztam nekik, hogy hogyan működik, és nagyon figyeltek, nagyon aktívak voltak, rengeteget kérdeztek, ennek örültem talán a legjobban, hogy rengeteg kérdésük volt, és továbbfejlesztési ötletekkel is elláttak.
2: Mint például mikkel?
3: Például ez volt talán az egyik legjobb az, hogy mondták, hogy nagyon kényelmetlen az, amikor fent az eszköz tetején érintjük igazából a betűket, és amikor ugrunk, akkor egy gombot kell megnyomni. A gomb viszont pont ott volt mellette, a kijelző mellett, és nagyon kényelmetlen volt. Állítólag sokkal kézreállóbb lett volna, hogyha az oldalára helyeztem volna el a gombot. Éppen ezért a foglalkozás után újra is terveztem egy kicsit a testet, és igazítottam az elemisták tipjeihez, a továbbfejlesztési ötleteihez az eszközömet.
2: Ezzel a projekttel készülsz más konferenciákra, versenyekre?
3: Igen, 2 hét múlva részt fogok venni a Kolozsvári Műszaki Egyetemnek az egyik versenyén, kreatív eszköz készítő verseny, és igazából nagyon nagy reményeket fűzök most ehhez a versenyhez.
1: Az elmúlt percekben Gál Jankával beszélgettünk, aki az Apáczai Csere János Elméleti Liceum 11. osztályos diákja, és első díjat nyert a Digitális Tapintás egy egykarakteres Braille kijelző című dolgozatával. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
0: Rádiónk hírei először címszavakban, már Kolozsvár közvetlen közelében is egyre sűrűbben bukkan fel a medve. Nékus Ordán kijelölheti az új kormányfőt, nyugatbarát többséget vár az államfő. Jelentősen drágulhat a romániai úthasználati díj júliustól. Bulgária nyerte az Eurovíziós Dalfesztivált, Románia 3. lett. Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma részben napos időre kell számítani. És most következzenek a részletek. Immár nem csak a székelyföldi településeken gyakori látogató a medve, Kolozsvár közvetlen közelében is egyre gyakrabban bukkan fel, a hétvégén 2 helyen is látták. A hétvégén a város központjától 11 kilométernyire keletre található Dezmér település iskolája mellett

0: Ugye, itt is láttak medvét a hétvégén. A vadászat alkalmazottai észlelték a megfigyelő kamerákon. Az embereket arra kérik, hogy semmilyen körülmények között ne közelítsenek az állathoz, még akkor sem, ha az nyugodtnak tűnik. A szakértők felhívják a figyelmet arra, hogy a medvék kiszámíthatatlanná és veszélyessé válhatnak, különösen a települések közelében. Nikus Ordán államfő ma a Kotrocseny palotában konzultál a parlamenti pártokkal az új kormány megalakításáról. Az elnöki hivatal tájékoztatása szerint a következő menetrend szerint zajlanak a konzultációk a Kotrocseny palotában. 9 órától a Szociáldemokrata párttal, 10 órától a Románok Egyesüléséért Szövetséggel, 11 órától a Nemzeti Liberális párttal, 12 órától a Mentsétek meg Romániát Szövetséggel, 13 órától az RMDS-szel, 14 órától a Nemzeti Kisebbségek Parlamenti Frakciójával, 15 órától az SOS Romániával, 16 órától pedig a Fiatal Emberek Pártjával egyeztet az államfő. A konzultációkra azért van szükség, mert május 5-én a parlament megszavazta a PSD, az AUR és a Béke Románia az első frakció közös bizalmatlansági indítványát, és az Ilie Bolozsán vezette kormány megbukott. A Közlekedési Minisztérium társadalmi vitára bocsátott egy rendelettervezetet a jármű kategóriák és a 2026. július 1-től alkalmazandó úthasználati díjak rovinieta jóváhagyásáról, amely az euró környezetvédelmi besorolást is figyelembe veszi. A melléklet szerint a legfeljebb 9 ülőhelyes személyszállító járművek, beleértve a sofőrt is, és a személygépkocsik esetében az elektromos és euró 6-os járművek útdíja 22 lej lesz egy napra, 30 lej 10 napra, 48 lej 30 napra, 76 lej 60 napra, illetve 254 lej egy évre. Az euró 5-4 besorolású járművek esetében a díjak 26 lejre emelkednek egy napra, 35 lejre 10 napra, 55 lejre 30 napra, 87 lejre 60 napra, valamint 292 lejre 12 hónapra. Az euró 3-0 kategóriájú járművek esetében a díjak 29 lejre nőnek egy napra, 39 lejre 10 napra, 62 lejre 30 napra, 99 lejre 60 napra, illetve 330 lejre egy évre. A bolgár Dara nyerte meg az Eurovíziós Dalfesztivált a Bangaranga című dallal. Bulgária először diadalmaskodott a versenyen, amelyen az elmúlt 3 évben gazdasági nehézségek miatt nem vett részt, jelentette az Agence France. A 27 éves énekesnő 516 ponttal győzött, megelőzve az izraeli Noam Betant, aki 343 pontot szerzett a verseny 70. kiadásának bécsi döntőjében. A Romániát képviselő Alexandra Căpitănescu a 3. helyen végzett 296 ponttal. Az Eurovízió hagyományainak megfelelően a jövő évi versenyt Bulgáriában rendezik meg. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 20-bani, 1 amerikai dollár 4 lej 48-bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 44-baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma részben napos időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 19 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 10 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agence France hírügynöksége, a kronika.ro, a maszol.ro és a Morecast hírportálok értesüléseit használtuk fel. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Füstös Tóth Henrietta Beatrix, az új alsóvárosi református egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem a Te nevednek szerez dicsőséget szeretetedért és hűségedért. 115. Zsoltár első verse.

0: Jézus mondja, aki magától szól, a saját dicsőségét keresi, aki pedig annak dicsőségét keresi, aki elküldte őt, az igaz, és abban nincs hamisság. János írása szerint való Szent Evangélium 7. részének 18. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
2: A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet. Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
1: Reklám. Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
3: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
1: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
3: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
1: Kukta.
4: Kukta.
1: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
5: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az Ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
5: Vasárnapi beszélgetés.

0: Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit. A mai vasárnapi beszélgetés műsorunkban a Mátyás Szobor csoport létrejöttéről, illetve a megalkotójáról, Fazulsz Jánosról beszélünk. Április 19-én emléktáblát avattak Fazulsz János tiszteletére. Az új emléktábla a főtér 20-as szám alatti Rózsásház homlokzatára került. Arra az épületre, ahol a neves szobrászművész 1902-ben legismertebb alkotásának felállítása idején lakott. Az ünnepséget fotókiállítás is kísérte, amely Fazulsz János életművét és munkásságát idézte meg. A következőkben Zakariás Ágotával beszélünk a kiállításról. Mi volt a kiállítás fő koncepciója, illetve milyen történetet szerettél volna elmesélni a látogatóknak?
1: A kiállítás apropóját a Fazulsz János szobrászművész a Mátyás Szoborcsoport alkotójának tiszteletére állított emléktábla leleplezéssel szolgáltatta. Fazulsz János a Mátyás Szoborcsoport felállításának idején 1902-ben a főtér 20 szám alatt lakott, és ezen a házon 1969-től egészen a közelmúltig egy feliratos tábla emlékeztetett a Mátyás Szobor alkotójára. A Rózsásház homlokzatán azonban egy hevenyészet, egy szerényebb kivitelezésű emléktábla volt látható, amit most egy új emléktáblára cseréltek. Ez az új emléktábla a Gergely család ajándéka, a márványtáblát Gergely Zoltán szobrászművész, rajta pedig a Fazulszt ábrázoló bronzplakettet Gergely István szobrászművész készítette, tehát az ő munkája. És ez alkalomból nyílt meg a Magyarország konzulátusa rendezvénytermében a Fazulsz munkássága előtt tisztelgő fotókiállítás. Ez gyakorlatilag a fiatalon elhunyt pozsonyi szobrászművész főbb műveit és a szoborállítás folyamatát mutatja be.
0: Pontosan milyen anyagok voltak láthatók a tárlaton?
1: Egy nagyon gazdag képanyagot sikerült összeállítani. Szeretném megemlíteni, hogy ennek a kiállításnak a koncepciója már korábban megszületett. Volt ennek egy előzmény kiállítása, 2011-ben a Szabók tornyában volt egy átfogó Fazulsz kiállítás, ezt Mihály Melinda muzeológussal állítottuk össze. Ő segített, tehát ő volt a kiállítás társkurátora, és most gyakorlatilag egy picit a kolozsvári vonatkozásokkal lett ez az anyag kiegészítve. Amit itt a nézők láthattak, gyakorlatilag Fazulsz főművei, tehát hogy egy picit tágabb kontextusba helyezzük az életművet. Ugye Fazulsz a bécsi akadémiai évei után Pozsonyban kapott egy megrendelést Mária Terézia lovasszobrának elkészítésére, illetve a Mátyás Szobor csoporttal egyidejűleg a Zilahi Veselényi szobron is dolgozott, ezt ugyancsak 1902-ben adták, átleplezték le ezt a szobrot, egy hónappal korábban, tehát 1902. szeptemberében. Amit itt láthatunk, és ami a kolozsváriak szempontjából izgalmas lehetett, az gyakorlatilag az a folyamat, amely során gyakorlatilag a pályázat kiírásától egészen a szobor leleplezéséig végigkövethettük ezt a teljes folyamatot. A tervpályázatot is megnézhettük, pontosabban azt a makettet, amit a kiírt pályázatra Fazulsz elküldött 1894-ben. Pontosabban 1893-ban hirdették meg a pályázatot, és erre 7 pályamunka érkezett be. 1894 májusában viszont a döntőbizottság egyhangulag Fazulsznak ítélte a 4000 koronás első díjat. Itt egy picit a talapzat még más formában látható, ilyen szempontból is izgalmas lehetett ez az archív fotó, még nem a Pákhelyi Lajos által megálmodott talapzat volt látható, ilyen historizálóbb állapotát láthatták a maketnek a kolozsváriak. Ezt követően pedig, ami nagyon izgalmas, hogy a műteremben készült archív fotókat, tehát reprodukciókat is láthattak a kolozsváriak, nem csak a különböző fázisokat, hanem az öntés folyamatát is, arról is készültek, elég gazdag képanyag állt rendelkezésünkre, és gyakorlatilag a fénypontja az egésznek az az 1902. október 12-i nagy ünnepség, melynek keretében leleplezték végül a szobrot.
0: Esetleg olyan képanyag maradt fent, amikor évekkel ezelőtt ugye a Mátyás Szobor csoportot éppen renoválták?
1: Ez nagyon jó kérdés, mert rájöttünk a kiállítás rendezése közben, hogy időszerű lett volna a felújítás képeit is beemelni a kiállításba, viszont erre már időhiány miatt nem kerülhetett sor, viszont a szervezőkkel közösen abban maradtunk, hogyha ezt a képanyagot kiállítjuk még, akkor mindenképpen kiegészítjük a renoválást, tehát a felújítás képeivel is mindenképp. Kolozsi Tibor szobrászművész dolgozott a szobor felújításán, és ő minden bizonnyal nagyon fontos technikai részleteket is hozzá tudna adni ehhez.
0: Volt a kiállításnak egy központi darabja vagy kiemelt része, amit mindenképpen érdemes volt megnézni?
1: A kiállításnak nincs központi darabja olyan értelemben, hogy inkább kronológiai sorrendben követi végig a szoborállítás eseményeit, a kiállítás, illetve az alkotó munkásságát is. A kiállítás elején a pozsonyi és a zilahi szoborterveket mutatja be a képanyag, illetve természetesen kitér Padrusz kolozsvári kapcsolataira is, hiszen például Pákei Lajos egy idő után már nem csak munkatársa, hanem nagyon jó barátja is volt. Ez kitűnik a levelezésükből is, és nagyon izgalmas az, ahogyan követhetjük azt, hogy a bécsi tanuló éveket követően milyen fontosabb megrendeléseket kapott a szobrászművész, és ami még izgalmas kolozsvári szempontból, hogy a Szent Mihály plébánia templom számára adományozott feszületről is találunk archív képanyagot. A szoborállítás pedig önmagában lehet érdekes, tehát az, hogy a pályázat meghirdetésétől a szobor terveken át, gyakorlatilag a kivitelezésig, az öntési munkálatokon át egészen a szoboravatásig követhetjük végig a folyamatot. A képanyagot több intézmény együttműködése révén sikerült összeállítani, az Országos Széchenyi Könyvtár, az Erdélyi Nemzeti Történeti Múzeum, a Lucián Blaga Központi Egyetemi Könyvtár archív anyagaiból állítottuk össze.
0: Említetted, hogy a tárlaton ugye megjelenik Fadrusz és a kolozsvári kapcsolatai. Kicsit bővebben tudnál mesélni Pákei Lajos és Fadrusz kapcsolatáról?
1: Nagyon izgalmas az, ahogyan ez a kapcsolat alakult, hiszen Fadrusz 1894-ben teljesen ismeretlenül került először Kolozsvára, először járt Kolozsváron, amikor az eredmény hirdetésre érkezett gyakorlatilag, és teljesen véletlenül találkozott az anekdota szerint régi barátjával, Hirschfeld Sándorral, kolozsvári lakossal, aki egyébként nála is lakott az első időszakban az ő Jókai utcai házában, majd innen a New York szállóba költözött, és ezt követően került a főtér 20 szám alatt álló házba. Tehát gyakorlatilag a szobor leleplezése idején, tehát már ott lakott a főtéren. És Muradin Jenő a Mátyás szobor és alkotója Fadrusz János című kötetéből idéznék, ez a Polisz kiadó gondozásában jelent meg 2008-ban. Tehát nagyon izgalmas, ahogy a Fadrusz-kolozsvári kapcsolatairól ír itt. Gyakori kolozsvári látogatásai során, míg a szobor készült, ismeretségi köre mind kiterjedtebbé vált. Leveleinek a magázásból gyorsan tegezésre váltó hangja árulkodik a barátsággá fejlődött kapcsolatokról. Fontos adatokat is közlő levélváltása maradt fenn Ferenczi Zoltánnal, Fekete Nagy Bélával, Pákei Lajossal, és Pákei Lajos Fadrusznak ugye nem csak munkatársa, hanem közeli barátja is volt. Közös munkáik nem csak a Mátyás szobor talapzata is, hanem a Mária Terézia emlékmű talapzata mellett Fadrusz Pákeit bízta meg budapesti műtermének és lakóházának megtervezésével is, mely a Naphegyen 1896-ban készült el. És az 1894-es első látogatását követően Fadrusz egyre sűrűbben, egyre gyakrabban járt Kolozsvárra, és hát először ugye helyszíni szemlét tartott, majd a decemberben már szerződés aláírására érkezett, és ezt követően ugye a baráti kapcsolatai miatt is, meg a szobor elhelyezés miatt is egyre többször látogatta meg a Kincsesvárost. Egy izgalmas mozzanat, ami talán kevésbé ismert, legalábbis látványos számba ment a korabeli Kolozsváron, ahogyan Fadrusz egy mozgatható faszerkezet segítségével a templom déli homlokzata előtt ezt mozgatva igyekezett megtalálni a szoborcsoport megfelelő helyét, és ez körülbelül úgy képzelhetjük el, picit visszanézve a mából, mintha egy ilyen installáció lett volna, úgyhogy biztosan nagyon látványos lehetett, és egy érdekesség lehetett ez akkoriban a századforduló Kolozsvárján.
0: Kurátorként mi volt a legnagyobb kihívás a kiállítás összeállításában?
1: Én társkurátorként vettem részt a kiállítás létrehozásában. Szerintem a képanyag megtalálása, összehangolása, elég gazdag képanyag áll rendelkezésünkre, de hogy ebből tényleg jó minőségű reprodukciókat tudjunk a kolozsváriak rendelkezésére bocsátani, talán ez volt egy nagyobb kihívás, és hogy ezt megfelelő minőségben prezentálni.
0: Zakariás Ágotával, a kiállítás társkurátorával beszélgettünk.

0: A történelem sokszor nem csak könyvek lapjainél tovább, hanem családi történetekben, személyes emlékekben is. A második beszélgetőtársam a 96 éves Hirschfeld Éva, akinek családjában generációkon át öröklődtek azok a történetek, amelyek egészen Fadrusz Jánosig a híres szobrászművészig vezetnek vissza, hiszen nagytatája személyesen is ismerte Fadruszt. Vele beszélgetünk most a múltról, emlékezetről, és arról, hogy hogyan maradhat élő a történelem a családi történetekben.
1: A Hirschfeld család az 1700-as évek végén jött Kolozsvárra, Bajorországból, Mainzból, és útközben Hirschfeld Friedrich Bécsbe megnősült, és úgy jöttek Kolozsvárra, ő kőfaragó mester volt. Ő faragta az ajtókereteket, ablakkereteket a toldalaki Korda kastélyban, Király utca és a Kicsi utca, Minorit utca, nem tudom a mostani neveket, annak a sarkán. És még egyéb kolozsvári házakban faragott köműves munkákat. Bányája is volt Szucságon, amiből szedte az anyagot. Ez volt az első Friedrich, aki megkapta a letelepedési engedélyt, mint Hirschfeld Frigyes, és akkor, hogy ő vette meg, vagy a fia már, ezt a házat nem tudom, de azóta van a család részében. Na most nagyapám, a fia az kocsigyártó, ilyen régi hintók, nem tudom mi, és nyerges mester volt. Hirschfeld Sándor, Frigyes unokája, már szakított az iparossággal, és ő kereskedő akart lenni. A kolozsvári kereskedelmit végezte 1800-as években, és mint gyakorolja a foglalkozását, kiment Pozsonyba. Ott 2 évig lakott valakinél, és tanulta a kereskedelemmel kapcsolatos mesterségek. Akkor még Fiumé is hozzátartozott az osztrák-magyar monarchiához, és ő kiment Fiuméba egy évre gyakorolni Kugihoz, akinek 2 hajója volt, és hozta a gyarmatárut idegenből. Ez a Hirschfeld Sándor Pozsonyban, szabad idejében elment a fiataloknak, volt egy olyan összejövetele, szombatonként, vasárnaponként tekéztek, kuglisztak, és ott ismerkedett meg egy lakatos inassal, Fadrusz Jánossal, aki szintén oda járt, és nagyon jó kuglizó volt, és sok versenyt megnyert az ők kompániájának. Együtt voltak Pozsonyba 1 évet, nagyapám hazajött Kolozsvárra, itt megnyitotta a főtéren a templom bejárattal szembe a plébánia épületében az üzletét. Ott most valami cukorka üzlet van. És ott állt az üzletnek az ajtajába, ugyebár délbe 12-kor a jó kereskedő meleg időbe kiáll az ajtóba, sütteti magát a nappal, és nézi a korzózókat és az ott járó embereket. És arra lesz figyelmes, hogy az a magas, derék ember, az mintha bölény lenne, mert Fadrusznak a csúf neve a pozsonyi ifjúsági szövetségnél Bölény volt. És rászól, hogy Bölény. Persze, odafordul, megismerik egymást, boldogok, mert már 10 éve nem találkoztak. És azt kérdi nagyapám, de hát te mit keresel itt lakatosként? És azt mondja, jaj, te nem tudod, én azóta már, mivel jól rajzoltam már gyerekkoromban, megrajzoltam és elkészítettem fehér márványból a Mária Terézia szobrát, amit a cseheknek később leromboltak. és most azért jöttem, mert Kolozsvár jelentkezett, hogy pályázatot hirdetett egy Mátyás király szoborra. Tudnillik 1886-ban itt járt Ferenc József, nézte a várost, és az óvárba bement a kaszárnyába, ami a Mátyás király szülőházában volt. És szemrehányólag megmondta a polgármesternek, hogy egy olyan királynak, amilyen Mátyás király volt, a szülőházát rendbe tehetnék, mert nagyon el van hanyagolva. És még egyéb dolgokat a szemére hányt a polgármesternek, elment. Ekkor nem sokára csinálták meg a táblát, és állították fel, és a millénium ünnepségekre meghirdették a Mátyás szobor pályázatát. A pályázatnak sok feltétele volt, hogy hova állítsák, stb. Probléma volt a kolozsvári főtér, mert még akkor az akkori két polgármester, Szvacsina György, és előtte aki volt, a templom körüli épületeket már lebontották. Az egyház nem éppen vette jó szívvel, mert nekik az jövedelem volt, de a város rendezés és szépítés ezt megkívánta. Most már ők úgy határoztak, hogy itt ez a szabad tér, ami a templomtól egész a gyalogjáróig tart, azt jobban ki kell építeni és szebbé tenni. Akkor itt a főtéren állt az úgynevezett státua, amelyik egy császár és feleségének látogatásakor annak emlékére építették fel, tekintettel arra, hogy ez Erdélyben az első civil egyéneknek, mert nem egyházi személyeknek vagy valakiknek, a megemlékező oszlopa volt, hát a két polgármester úgy határozott, hogy a Karolina térre átvinnék, mert a Ferenc felesége Karolina volt, épp a tér, minden. Az osztrák-bécsi kormány nem szívesen vette, de belenyugodtak. Nagyapám azt kérdi, hogy hát tulajdonképpen te miért is jöttél? Azt mondja, azért, mert most van délelőtt a városházán a tanácsnak a gyűlése, hogy 8 jelentkező szobrász munkái közül kinek fogadják el a próbálkozását. A 8 terv ki volt állítva a Barta Miklós utca, most mi, Zólatalan, utcában az akadémián, hogy a városi közönség is nézze meg és szóljon hozzá, hogy melyik terv a legmegfelelőbb. A tervek között már soknak nagyon tetszett a Fadrusz munkája, és említi nagyapámnak ezt, és azt mondja a nagytatana, ide figyelj, az édesapám Hirschfeld József tanácstag a gyűlésen részt vesz, oda hívja a segédet, azt mondja, menj át itt a főtéren, a Barta Miklós utcáig, nézd meg, hogy áll a gyűlés, és ki lesz. Visszajön a segéd, a gyűlés befejeződött, éppen beszélgettek, mikor bementem, hogy megkérdeztem, hogy Hirschfeld miről felől érdeklődik, megkérdezték miért, és mondtam, hogy Fadrusz nálunk van. Erre az egész tanács átjött, mert úgy nagyapámnak élelmiszer üzlete volt, egy-két szendvicset megkenni, feldíszítni. A városi tanácsosok megtartották az első üdvözletét Fadrusznak, és hát nagy volt az öröm minden, de közben Fadrusz oda szólt nagyapámnak, Sándor, légy szíves, adj 10 koronát, hogy adjak fel egy táviratot a mennyasszonyomnak, s a családnak, mert nincs annyi pénzem. És hát persze rögtön nagytata elküldte az egyik segédet, elintézte a dolgokat, és azt mondja, de hát mikor jöttél, hogy van? Azt mondja, hát itt van még sehol semmi. Nem baj, ide fogok menni hozzánk, és nálunk leszel egy pár nap. Igaz, hogy a család nem olyan csendes, mert 4 gyerek van, de elférünk. Úgyhogy az első 2-3 napot itt töltötte ebbe a lakásba, ebbe a szobába, ennél az asztalnál ettek minden, és azután ment át a főtérre, ahol most felavatták a táblát. A szoborral kapcsolatosan Fadrusznak több problémája volt, mert először csak 2,5-szeres nagyságra állította be a lenti személyeket is, és a lovat is, meg a királyt. Ellenben a király és a ló megváltozott, ő 3-szoros nagyság, hogy a megfelelő távolságban meglegyen az élethűi nagyság szimbóluma. A Fadrusz János innen akkor elment nagyapáméktól, és többször volt Kolozsváron, ugyanakkor még átment Zilahra, mert egy évvel később Zilahon is felavatták a Veselényi szobrot, és annak az elhelyezésével kapcsolatos problémákat ez alatt is intézte már. A szobor alkalmával behordták az állomásról és mindenünnen a szükséges anyagokat, és elkerítették, hogy senki ne zavarja őket, plusz nehogy valami eltűnjön. Nagyapámhoz az üzletbe egy nap bemegy az egyik mágnásasszony, most már pontosan nem tudom melyik, hogy Hirschfeld. Nem akarnak beengedni, megnézzem, hogy mennyire van. Azt mondja, csináljon valamit. Azt mondja nagyapám, hát kegyelmes asszony, nekem nincs olyan segítségem, hogy oda be tudjam önöket protekcióval juttatni, de minden délelőtt én egy 10 órait átküldök Fadrusznak. Itt van már, most készítik éppen a pulton van a tárca, nem tudom mi. Azt ajánlom, fogja meg a 2 tárcát, vigye be személyesen, így be fogják engedni. És így kapta a 10 órait Fadrusz, hogy 4 vagy 5 beslisszoltak, bementek és nézték a munkálatokat. A Fadrusz szobornak az előállítása az körülményes volt, mert Pákai sokat segített és mindent, és Kolozsvár városa is, de bizonyos fokig még kellett tovább gyűjteni rá, mert nem volt elég összeg összegyűlve. A főtéren, amióta én élek, többször volt változás is. Legelőször ki volt téve Mátyás király. Azután jött Mátej Korvin tábla. Azután jött újra Mátyás király, majd Mátyás Rex táblával volt mostan, legutoljára átírva. Az a tábla van meg most is, és az tartja fenn a szobornak a létezését. Többször voltak politikai nézeteltérések is, de ezeket a Kolozsvár lakossága ellensúlyozta. És mai napig is Mátyás király van ott. Fadrusz, mikor az leleplezést 1902-ben meghirdette és előkészítettek mindent, a bécsi udvartól nem jöttek le, mert egy kicsit nehezményezték, hogy Fadrusz Bécs zászlaját lefektette a földre. A zászló elkészítése és elhelyezése Fadrusznak már ez egy olyan utolsó tervében jelent meg, és akkor azt mondta Hirschfeldnek, Hirschfeld, én már itt vagyok lent, a megrendelést meg kell csinálni Budapestre, hogy így készüljön el a rajzok után a zászló, minden, de a te neved alatt, az enyém alatt nem merem. Úgyhogy a rendelés úgy ment fel, hogy Hirschfeld, és Hirschfeld nevére jött le ide Kolozsvárra a kész zászló, és úgy vitték el Fadrusznak. És ugyanakkor Kolozsvárnak volt egy járműve, a kicsi vonat, amit úgy hívtak, hogy Trájváj, és ez a vasútállomástól a Monostor végéig járt. Ezt a város a rendezéskor fel akarta számolni, hogy átalakítsák a forgalmat autóbuszra. És az utolsó járat az állomástól a Monostorig a tehervagonokon a Mátyás szobor darabjait, amit leküdtek megöntve Budapestről, mert itt Kolozsvárt nem lehetett, nem volt hol megönteni a vasból. A leküdt darabokat arra tették fel, és a főtéren, ahol most a magyar konzulátus van, körülbelül azon a tájon állt meg, és pakolta le a szobor darabjait, és úgy vitték át szekereken, strafszekereken az építőtelepre. A városrendezéssel kapcsolatosan megegyezés történt még az elején, hogy a státuaemlékművet átviszik, ide helyezik el a szobrot, és bemérték, hogy az ezen a levő oldalon, ahol a Nemzeti Bank és ezek vannak, a távolságok milyenek, az álló alakok kétszeresek az a természetes alaknak, és a ló és Mátyás király háromszoros, mert már az magasabban van, és így adja vissza jobban a szobor természetességét. Fadrusz Jánosban volt egy kicsi hűség is, mert az alsó álló alakok közül a baloldali második alaknak az arca, az a Fadrusz János arcát tükrözi vissza. Ezt nem mindenki tudta, de már Muradin, mikor a 15-20 évvel ezelőtt a renováláskor kiadta az első könyvét a Kolozsvári Mátyás szoborról, akkor abban is megemlíti ezt, hogy Fadrusz magát megörökítette. A leleplezéskor Bécs csak egy olyan másodrendű kiküldöttet küldött a szoboravatásra, mert haragudott a bécsi zászló fektetéséért, és haragudott, hogy a polgármester a főtéren lévő szobrot átvitte a Karolina térre. Fadrusz ezt megengedhette magának, mert akkor már volt annyival idősebb és híresebb, hogy ezt lenyeljék a különböző vezető személyek. A leleplezéskor Fadrusz csinált ekkora kicsi brostűket, az egyik felén Mátyás király feje volt profilból, és a hátlapján az 1902-es októberi leleplezési évszám. Ilyen érméket Fadrusz többet csinált. Állítólag nem láttam és nem hallottam, hogy valakinek a tulajdonába lett volna itt Kolozsváron, de ezüstből egyet nagymamának is adott, ami évekig nagymama nyakába hordta egy kicsi fehér sállal, és ez az emlék, bajudott nagymamám is, hogy három lányom volt, kettő még él, ez az, nem tudom mi, hogy pontosan mikor, nem tudom, de most ez az emlékérem a Budapesti Nemzeti Múzeumban van, és nálam itt van egy elismervény, hogy a Budapesti Nemzeti Múzeum igazgatósága átvette örömmel és becsben tartva a Mátyás király és Fadrusz életével kapcsolatos iratokkal őrzi. Fadrusz Kolozsváron egy rendkívül szimpatikus jelenség volt, és egyszer akartak Fadrusz jövetelére valamilyen tűzijátékos felvonulást rendezni, és azt mondta a Fadrusz, tudjátok mit, hagyjuk el az egészet, ne gyújtsatok fáklyát, semmit, ezt az összeget szedjük össze, és a szobor rendbetételét és a gruppoknak a megcsinálását csináljuk abból az összegből.
2: Milyen volt a gyerekkora így, hogy igazából kötődik a családja a főtéren lévő szoborcsoporthoz?
1: Nálunk a családban nagyon kedves, családias élet volt. Azt meg kell említsem, hogy édesapám az első világháborúban volt fiatal katona, egy évet a fronton, és akkor elfogták az egész ezredet az oroszok, és 7 évig Szibériában élt, mint hadifogoly, és csak 22-be került haza. Egy idegbetegséget kapott, 2 évig fenn volt a szanatóriumban is, mikor hazajött. Az volt az édes ezzel kapcsolatosan, hogy hát Kolozsvár lakosságának a nagy része tudta, hogy Hirschfeld Sándor Sanyi bácsinak, a kereskedőnek a fia hadifogságban van. És mikor hazajött, nagyapa bezárta az üzletet, egy cédulát írt ki, hazajött, és nem nyitotta aznap ki. Mikor mi gyerekek voltunk, a lakás úgy volt, hogy 2 szobában voltunk mi, a gyerekek és a szüleink, és a másik 2 szobában nagymamáék. Télen, nyáron pedig lent volt egy gyümölcsös kertünk a Görög templom utcában, és tavasszal egy stráfszekérrel kiköltöztek nagy tatáik a kertbe, és 2 vagy 3 stráfszekérrel jöttek haza. Mert addig még holmit is hordtunk ki, és a gyümölcsöt a kertből be kellett hozni, és itt volt a pincébe, és innen adták el. A család nagyon összetartó volt. Nagytata aput is nagyon segítette, és mindenkik, a román professzorok is mindenkik próbáltak segíteni. 3-szor adtak a kisagyba injekciót, bizonyos ideig használt, azután nem. Mi gyermekek, ha nagyon rendetlenkedtünk, különösen én, mert apu úgy hívott, hogy hol vagy Jobbik? Én voltam a Jobbik, a nővérem az csendes, komoly volt, olvasott, 3 évvel volt idősebb, mint én, de én mind a tűz, hol a padláson, hol a pincébe, bujócska, fotballozás, minden. 2 fiúcska volt még velem egykorú az udvaron. Tehát én, Milliánka, mentem velük. És legtöbbször anyu behesegetett bennünket nagymamáékhoz, hogy csend legyen itt, hogy apuka, ha rosszul érzi magát, vagy rohama lesz, nem tudom mi, akkor ne zavarjak. És nagymama mindig horgolt, kézimunkázott és mesélt. Különösen, ha bárányhimlősök voltunk, vagy mumszosok, amire ágyba kötött, akkor nagymama az ágy szélén mesélte, hogy az ő leányai milyen gyerekek voltak, apuka, mint kisfiú milyen volt, és ezekről a gyermekkori emlékekről mesélt nagymama, és a régi Kolozsvárról, és legtöbbször engem felültetett az ablakpárkányra, mert olyan 70 centis falak vannak, tehát az ablakpárkányok szélesek voltak, és ott rám tett egy takarót, és akkor én ott ültem, és ha jött Kelemen Lajos bácsi az egyetemről, nagymamával beszélt egy pár szót, ha nyitva volt az ablak, ha jött Gyalui Farkas az újságíró Kolozsvárról, az is jött valamit érdeklődni nagymamától, újságcikket lehet-e kérdezni nagytatától vagy apukától. Szóval ezek az ismerősök, mindegyik ismerte a Jobbik gyermeket.
2: Tudná mesélni még egy kicsit a restaurálásról, amikor a szobrot elkezdték restaurálni?
1: Mentem a piacra, senkit nem engedtek be akkor se, csak úgy csoportosan embereket. Én is beszerettem volna menni, a nővérem is. És egy délelőtt ketten voltunk a nővéremmel, és észrevettem, hogy nyílik a kapu, és a portás enged be, és rántottam adját a nővéremen, és szépen beslisszoltunk mi is. Több mint egy órát voltunk benn, ahogy szembeállunk most a szoborral, egy jó darabig fenn volt a ló is, és Mátyás király is, de azokat is levették azután, mert a lóban benn voltak részek, ahol a csavarszegek mentén, vagy valami rozsásodás lépett fel, és ezeket mind kijavították. Volt a szobor javítójának is egy filmje, amit többször levetítettek a turistatársaságnak egy estéjén, a Jókai utca két szám alatt az MK-nél, úgyhogy sokan készítettek dolgokat, és a szoborba betettek egy fém dobozt, amiben benne van Sanctusnak a filmje, amit készített, és még a kolozsvári épületekről és azoknak a változásairól, sőt, mi több, az legelső Muradin által készített filmnek egy másolata a nővéremről, úgyhogy ő is benne van a dobozban, és még Kolozsvárnak akkori vezetőségéről minden egy ilyen be van helyezve a lónak a hasikójába, hogyha még egyszer renoválják, 50 év, 100 év, mikor kerül elő, azok is láthassák, hogy Kolozsváron a 60-as években hogy volt. Úgyhogy én is megsimogattam Mátyásnak az arcocskáját. Tudom, hogy mikor rátettem a kezemet a kezére, akkor legalább úgy az egy harmadáig élt. Szóval háromszoros nagyság látszott rajta teljesen. Akkor mindent leszedtek, kijavították kívül belül, és a kő vár munkát is, mert tulajdonképpen az eredeti terv nem így volt egészen megcsinálva, de azt nem lehetett megvalósítani, mert nem volt elegendő pénz. És akkor ez is nagyon szépen jön ki, és nagyon kellett a 60-as éveknek a renoválása, mert már akkor az egyik vitéznek hiányzott a kardja, hiányzott egy sarkantyú, és még valami zászlócsúcsok, amiket az emlékgyűjtő személyek nem éppen hivatalosan hazavitt.

0: Úgyhogy ezeket kipótolták, és bizonyos vegyszerekkel ellátták a szobrot, hogy ne legyen továbbra veszélye annak, hogy rozsdásodni fog vagy valami.
1: Ön hogyan élte meg a 90-es években a Funár polgármester el szerette volna vinni a főtérről a szoborcsoportot?
0: Akkor emlékszem, hogy itt voltam lenne a nővéremnél, és akkor nővérem mondta, Iva, nem mész haza, máma, itt alszol nálam, kimegyünk. És kint körbeálltuk a szobrot, a római katolikus egyház, a református, evangélikus, unitárius, tisztelendő urak és vezetőségek, és a Kolozsvár lakossága, hogy nem engedjük. Valahol még egy fénykép arról is van. A főtérnek volt még valami rendkívüli története is, 40 és 44 között, amikor Magyarországhoz tartozott Kolozsvár. Itt ez a sarok, és ahol a harangok vannak, azzal szemben lévő sarkon, kiástak egy kétszobányi nagyságú, 3 méter mély medencét, amit betonnal, stb. Megépítettek, és teli volt vízzel, hogyha Kolozsvárt bombázzák, és tűz lesz, legyen miből oltani. Akkor a Nemzeti Bankkal szembe körülbelül, ahol most a szökőkút van, ott volt a Farkas, Romulus és Rémusszal, mint gyermek. Mindig elmentem nagymamával sétálni ide-oda, akkor azt meg kellett nézni, hogy szegény két gyermek csak a Farkastól kap tejecskét. És én még a tehén tejecse iszom meg mindig. Ezt mindig szemrehányra tették nekem, hogy milyen rendetlen gyerek vagyok. Akkor az 50-es évek, ha jól tudom, én már dolgoztam. Minden vasárnap reggel, nem tudom hány üzemből, hányan jelentkeztünk, és mentünk ki, itt Torda és Sármás, és nem tudom melyik falvak köré, ahol hoztuk a gázvezetéket, és ástuk. Hát mi fehér népek mértük ki a helyet, és a férfiak ástak és csákányoltak, és bizonyos szakaszai a földbe ásott ároknak azt a kolozsvári munkások vasárnap szórakozásból csinálták. És mikor mindez elmúlt, akkor megszüntették a szorzójel utcáit, és kivágták a fenyőfákat, és átrendezték a főtér parkosítását. Még erre is emlékszem. És a régi keresztút az csak gyalogjáró volt, most valahogy impozánsabbá tették a szobor megközelítését és fénykép lehetőségét, közben ott ástak még régi római kori dolgokat, amiket még el is mentünk, és meghallgattunk egy előadást, de már nem emlékszem rá.

0: A mai vasárnapi beszélgetés műsorunkban Zakariás Ágotával és Hirschfeld Évával beszéltünk Fadrosz Jánosról. További kellemes vasárnapot kívánok Önöknek, békesség Istentől!
1: Vasárnapi beszélgetés.

Rádiónk hírei először címszavakban. Már Kolozsvár közvetlen közelében is egyre sűrűbben bukkan fel a medve. Nikus Ordán kijelölheti az új kormányfőt, nyugatbarát többséget vár az államfő. Jelentősen drágulhat a romániai úthasználati díj júliustól. Bulgária nyerte az Eurovíziós Dalfesztivált, Románia harmadik lett. Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma részben napos időre kell számítani. És most következzenek a részletek. Immár nem csak a székelyföldi településeken gyakori látogató a medve, Kolozsvár közvetlen közelében is egyre gyakrabban bukkan fel, a hétvégén két helyen is látták. A hétvégén a város központjától 11 kilométernyire keletre található Dezmér település iskolája melletti buszmegálló közvetlen közelében

0: nem bukkant fel a nagyvad, adta hírül a Stír de Cluj. Mint beszámoltak, a nagyvad felbukkanásakor éppen két ember várt a buszra a megállóban. Röviddel a medve megjelenése után értesítették a hatóságokat, akik a helyszínre érkeztek, hogy figyelemmel kísérjék a helyzetet. A városhoz nagyon közeli, közkedvelt kiránduló hely az erdőfelek melletti őzekvölgye, itt is láttak medvét a hétvégén. A vadászat alkalmazottai észlelték a megfigyelő kamerákon. Az embereket arra kérik, hogy semmilyen körülmények között ne közelítsenek az állathoz, még akkor sem, ha az nyugodtnak tűnik. A szakértők felhívják a figyelmet arra, hogy a medvék kiszámíthatatlanná és veszélyessé válhatnak, különösen a települések közelében. Nikus Ordán államfő ma a Kotrocseny palotában konzultál a parlamenti pártokkal az új kormány megalakításáról. Az elnöki hivatal tájékoztatása szerint a következő menetrend szerint zajlanak a konzultációk a Kotrocseny palotában. 9 órától a Szociáldemokrata párttal, 10 órától a Románok Egyesüléséért Szövetséggel, 11 órától a Nemzeti Liberális párttal, 12 órától a Mentsétek meg Romániát Szövetséggel, 13 órától az RMDS-szel, 14 órától a Nemzeti Kisebbségek parlamenti frakciójával, 15 órától az SOS Romániával, 16 órától pedig a Fiatal Emberek pártjával egyeztet az államfő. A konzultációkra azért van szükség, mert május 5-én a parlament megszavazta a PSD, az AUR és a Béke Románia az első frakció közös bizalmatlansági indítványát, és az Ilie Bolozsán vezette kormány megbukott. A közlekedési minisztérium társadalmi vitára bocsátott egy rendelettervezetet a jármű kategóriák és a 2026. július 1-től alkalmazandó úthasználati díjak rovinieta jóváhagyásáról, amely az euró környezetvédelmi besorolást is figyelembe veszi. A melléklet szerint a legfeljebb 9 ülőhelyes személyszállító járművek, beleértve a sofőrt is, és a személygépkocsik esetében az elektromos és euró 6-os járművek útdíja 22 lej lesz egy napra, 30 lej 10 napra, 48 lej 30 napra, 76 lej 60 napra, illetve 254 lej egy évre. Az euró 5-4 besorolású járművek esetében a díjak 26 lejre emelkednek egy napra, 35 lejre 10 napra, 55 lejre 30 napra, 87 lejre 60 napra, valamint 292 lejre 12 hónapra. Az euró 3-0 kategóriájú járművek esetében a díjak 29 lejre nőnek egy napra, 39 lejre 10 napra, 62 lejre 30 napra, 99 lejre 60 napra, illetve 330 lejre egy évre. A bolgár Dere nyerte meg az Eurovíziós Dalfesztivált a Bangaranga című dallal. Bulgária először diadalmaskodott a versenyen, amelyen az elmúlt 3 évben gazdasági nehézségek miatt nem vett részt, jelentette az Ager Press. A 27 éves énekesnő 516 ponttal győzött, megelőzve az izraeli Noam Betant, aki 343 pontot szerzett a verseny 70. kiadásának bécsi döntőjében. A Romániát képviselő Alexandra Capitonescu a 3. helyen végzett 296 ponttal. Az Eurovízió hagyományainak megfelelően a jövő évi versenyt Bulgáriában rendezik meg. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 20 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 48 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma részben napos időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 19 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 10 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ager Press hírügynöksége, a kronika.ru, a maszol.ru és a Morecast hírportálok értesüléseit használják.

0: Álltuk fel. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Füstös Tóth Henrietta Beatrix, az új alsóvárosi református egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!

Ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem a Te nevednek szerez dicsőséget szeretetedért és hűségedért. 115. Zsoltár első verse.

0: Jézus mondja, aki magától szól, a saját dicsőségét keresi, aki pedig annak dicsőségét keresi, aki elküldte őt, az igaz, és abban nincs hamisság. János írása szerint való Szent Evangélium 7. részének 18. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
2: A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet! Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az Ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
8: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezetközi magazin.
9: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény élet rovatunk tartalmából. Isten üzenete szól hozzánk Gede Csongor, a kolozsmostori református egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül, a Máté evangéliuma 5. fejezetének 13-tól 16-ig terjedő versei alapján. Ezt követően a Szent Gellért kiadó és nyomda kiadásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvből az Isten lelke lebeget című részt felolvassa Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő ígéjén keresztül.

Szeretettel üdvözlöm az Agnus Rádió hallgatóit. Hallgassuk meg Isten hozzánk szóló igéjét, úgy, amint az írva található a Máté írása szerinti evangélium 5. részének 13-tól 16-ig terjedő verseiben. Ti vagytok a föld sója, ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. A lámpás sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóba tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Szeretett testvéreim, kik vagyunk Krisztust követő emberekként? Mi a mi identitásunk tartalma és lényege? Krisztus ezt így foglalja össze ebben az ige hirdetésben, a hegyi prédikációban, hogy só és világosság vagyunk. Amikor a föld sójának és a világ világosságának nevezte tanítványait, akkor arra tanította őket, hogy feladatuk, küldetésük hatással lenni a környezetükre. Sóként, világosságként a kevés is meghatározó és nélkülözhetetlen része a környezetének. A tanítványi küldetés is ez. Általunk legyen jobb ízű, átláthatóbb, érthetőbb és élhetőbb a világ. Keresztény közösségeknek ma nagy kísértése az, hogy mindig erre kerül a hangsúly, hogy mi érezzük jól magunkat. Tartsuk fent a számunkra komfortos rendet. A 21. századi gyülekezetnek, az egyházi szolgálattevőknek, vagyis a mai tanítványoknak többlet identitást ad Jézus szava. Mert nem csak magunkért vagyunk keresztények. Küldetést kaptunk, hogy hatással legyünk a földre, és hogy általunk élhetőbb, biztonságosabb, jobb legyen a világ, ahová ő helyezett bennünket. A küldetés teljesítése nem mindig könnyű, mert nyomot hagy annak az életében is, aki küldetésben jár. Jézus beszél az ízét vesztett sóról, amit kidobnak és eltaposnak, és beszélt a világosságról, amelyet meggyújtanak, majd véka alá tesznek. A só is

a világosság igen elszenvedői annak, ami velük történik. A sót az ételben való feloldódást láthatatlanná, a szennyezett környezet ízetlenné, használhatatlanná teszi. A mécses, a lámpás pedig hiába vágyna csendes, biztonságos rejtekhelyre, neki szem előtt van a helye, ott, ahová elhelyezték. De a Jézustól való küldetés is hatással van a tanítványokra, mert belecsöppennek olyan helyzetekbe, amiket nem ők választottak. Némelykor talán beszennyezi őket a környezetük, és így lesznek ők is versengők, kicsinyhitűek, reményvesztettek, árulók és tagadók. És bizony ebben is, némelykor magunkra ismerünk. Mert nem mindig sikerül sóként megízesíteni a környezetünket, tartósítani a jót, megelőzni a rosszat. Nem mindig tudunk lámpásként világítani a sötétben, vagy félhomályban. De arról is van bőven tapasztalatunk, hogy a környezetünk idegessége hogyan tesz minket is idegessé. Hogy ragad ránk a rossz példa? Hogy tőlünk független tényezők alakítják az életünket, hogy mindig szem előtt vagyunk, megfigyelnek. Jézus ezekkel a várható nehézségeket együtt is erre a pályára állítja a követőit. A tanítványokat folyamatosan emlékezteti arra, hogy olyan útra hívta el őket, aminek része a kereszthordozás, a gyalázat, az üldöztetés és a magány is. Jézus felkészítette őket arra, hogy az a dolguk, hogy ezekkel a nehézségekkel szembenézve is végezzék a feladatukat. És az ige szavai a mikor tanítványait, bennünket is erre tanítanak. Akkor is sónak és világosságnak kell lennünk, és bele kell világítanunk ebbe a világba, ha ez bennünket próbára tesz. De hogyan tudnánk a környezetünket szebbé és jobbá tenni? Hogyan tudnánk beleragyogni ebbe a világba a cselekedeteinkkel? Hogyha közben az köti le a figyelmünket, hogy túléljük az ellenséges környezetet? Testvéreim, a só Istentől kapta azokat a képességeit, amivel életünket szolgálja. A világosság, amit magunk körül látunk, az Isten alkotta napnak a fényéből ered. Nem önmagamban vagyok a föld sója és a világ világossága, hanem Isten tesz azzá. És ezt azért is érdemes számon tartani, mert ha a sok elszenvedett próbatétel miatt talán képtelenné válunk arra, hogy ízt és fényt vigyünk a környezetünkbe, akkor lehet Istenhez fordulni és kérni, hogy tegyen ismét képessé a küldetésre. Lehet, szabad kérni Istentől, hogy segítsen az általános tanítást egészen konkrét élethelyzetekre alkalmazni. Amen. Mennyei atyánk, hálások vagyunk neked azért, hogy nekünk küldetést adtál, küldetést a családunkban, küldetést a munkahelyünkön, küldetést ebben a világban. És köszönjük, hogy te arra tanítasz bennünket, hogy nem rejtőzködhetünk el akkor, amikor a te szeretetedről, a te bűnbocsánatodról bizonságot kell tenni másoknak. Segíts bennünket abban, hogy tudjunk a te tanítványaidként ragyogni, fényleni ebben a világban, fényt vinni olyan emberek életébe, akik sötétségben élnek. És segíts bennünket abban, hogy az evangélium jó ízét tudjuk továbbadni olyan embereknek, akik ezt az örömhírt még nem ismerik.

Gól a kolozsmonostori református egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk a Máté evangéliuma 5. fejezetének 13-tól 16-ig terjedő versei által.

Műsorunk folytatásában a Szentgellért kiadó és nyomda kiadásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvből az Isten lelke lebeget című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fejschmidt Mária.

Isten lelke lebegett. Olvasom Mózes első könyve első részének első és második versét. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten lelke lebegett a vizek fölött. Az emberiség bölcsőjéről olvasunk itt feliratokat, hieroglifekben, képekben elbeszélve. Képek jelentését és mai üzenetét keressük fejezetről fejezetre. Urunk Jézus Krisztus felől és mellől olvassuk ezeket a feliratokat, hiszen ez volt az ő Bibliájának is a nyitánya. Az őstörténet eleje, az úgynevezett teremtés történet nem tudományos kozmogónia, hanem ihletett prófétai vízió, látomás, visszafelé a kezdetek kezdete felé. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Ez a sor a bibliai teremtés történet felirata, mint egy összefoglaló címe. Ezután kezdődik a bibliai teremtés történet. A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten lelke lebegett a vizek fölött. A legnagyobb biblia tudósok és őstörténeti kutatók szerint itt a Szent Író tulajdonképpen a teremtés előtti semmit kísérli le és körülírni a maga emberi módján és az akkori nyelven, képekben. Kísérelje meg valaki a semmit, idézőjelben, ma a mi századunkban jobban leírni, ha tudja. Ezek a szavak kifejezések, hogy kietlen, puszta, sötétség, mélység. A különböző teremtési mítoszokban is megtalálhatóak, de ezeket a kifejezéseket a Szent Író úgy építette be a bibliai szövegbe, ahogy régi pogány templomok köveit építették be valamikor a keresztény bazilikák alapjaiba. Itt egészen más célt szolgálnak. Arról beszél az ősi szöveg, hogy a Teremtő Isten a semmi után megteremtette az univerzumot, és ezen belül a mi kis világunkat, a Földet. Gondolta, akarta, és lett. Igen sokat jelent számomra néhány év óta a semminek, idézőjelben, ilyen módon való körülírása. Néhány évvel ezelőtt ugyanis egy fiatalember keresett fel, kiégetten, öngyilkosságra megéretten, önmagában, az életben, az emberekben, mindenben csalódva. Tudja, olyan vagyok, mint a föld a Biblia második versében, kietlen, puszta, bennem van a sötétség és a mélység. Magam is megdöbbentem a semminek, a nihilnek ilyen biblikus módon való körülírásán. Azóta sokszor és sokféle módon találkoztam ezzel a semmivel, a nihillel. Egyszer Szaharitisznek neveztem, Szahara életérzésnek. Máskor elmondtam, hogy sok emberben nemhogy nem találtam semmit, hanem a semmit találtam bennük, milyen reménytelen lett volna a helyzetem, ha nem hittem és nem tudtam volna, hogy a teremtés a semmi után és a semmiben kezdődött el. Évek óta újra és újra átélem, hogy a Teremtő Isten ma is tud világot teremteni a semmiből és a semmiben, a semmi után. Ha van örömöm, és van, akkor ez az,
hogy szabad újra és újra átélnem. Ezek fölött a magunkban, semmit hordozó életek fölött is ott van az Isten lelke. Nemrégen éltem át, hogy egy ilyen fiatal életben, akiben valóban csak a kietlenség, a pusztaság, a sötétség és a mélység, a semmi volt, hogyan kezdte el Isten a maga teremtő munkáját, miként mozdult meg ebben a fiatal emberben az élet, szinte Isten legyen szavára. Azt mondtam, hogy nem tudok helyszíni riportot adni a teremtésről, hiszen nem voltam ott. De más teremtési elméletek készítői sem voltak jelen, bármilyen tudományosan is hangzik az elméletük. Hangsúlyozom, ma. Ám arról vallhatok, hogy évek óta újra és újra szabad átélnem, hogyan teremt ma is ugyanaz a teremtő kis világokat a semmiből, a kietlenség, a pusztaság, a sötétség és a mélység után. Vannak kozmogónusok, akik tudományos módon megkísérlik kicsiben előállítani a kezdet kezdetét laboratóriumokban, hogy elméleteiket bebizonyítsák. Hadd valljak! Számomra az elém kerülő életek, az a laboratórium, idézőjelben laboratórium, ahol újra és újra ámulva élhetem át, hogyan teremt a teremtő a semmiből, idézőjelben semmiből, a semmi után életet, új világot. Amikor erre hivatkozom, tudom, hogy vannak sokan, akik önmagunkban élték át ezt a teremtést. Idézőjelben teremtést. Amíg egyre több és több nagy gondolkodó és pedagógus riadtan panaszolja, hogy a mai fiatalok életében növekszik ez a semmi, a kietlenség, a pusztaság, a sötétség és a mélység, mi hihetünk a Teremtő Istenben, hogy ebből a semmiből is tud valamit teremteni. Lehet szebb világot, mint a miénk volt. De Isten lelke lebegett a vizek fölött. Aki ismeri a víz mitikus jelentését, az tudja, hogy azt az ősi elemet jelenti, amely mindennek az alapja, anyja. Idézőjelben anyja. Az élet vize, hiszen születésünk előtt anyánk szíve alatt is víz vett körül. A sokféle tudományos elmélet szerint is a víz minden élet ringatója, bölcsője. E fölött a víz fölött lebegett Isten lelke. Idézőjelben víz, és idézőjelben lebegett. Az ősi szöveg itt olyan szót használ, amely a madár lebegését is jelenti a fészek felett. Tehát nem statikus mozdulatlanságot fejez ki a hieroglif, az ősi kép, hanem aktív és dinamikus remegést, a teremtés melengető vibrációját. Azt mondtam, hogy a bibliai teremtés történetnek is Jézus Krisztus a kulcsa. Ezt a melengető vibrációt, ezt az aktív isteni dinamizmust csak akkor értjük meg, ha magában Jézus Krisztusban fedezzük fel és látjuk meg, hiszen benne öltött testet lett számunkra is láthatóvá és érthetővé a Teremtő Isten melengető vibrációja, aktív dinamizmusa. Csak Jézus Krisztus felől érthetjük meg, hogy a Biblia első soraiban leírt lebegés, remegés, aktív dinamizmus lényege az agapé, az isteni szeretet.
hiszen Isten maga az agapé, a szeretet, írja János. Ez az agapé, amely ott vibrált, lebegett a vizek felett, dinamikusan aktivizálódott ezen a földön 33 éven át Jézus Krisztusban. Nem véletlen, hogy keresztelője alkalmával a Jordán folyó felett Jézus úgy látta, hogy a megnyílt egekből a lélek, mint egy galamb formájában szállt alá, szent vibrációval, ahogy egykor lebegett a lélek az ősi vizek felett. Nem véletlen, hogy első pünköstkor ugyanezt a teremtő vibrációt, ezt az aktivizáló dinamizmust érzik, és kapják a lélektől a tanítványok. Ugyanezt érezték mindazok, akik életükben Jézussal kapcsolatban kerültek, és amint Máté evangéliuma 7. részének 29. versében olvassuk, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írás tudóik. Ugyanezt a teremtő remegést érezték, amely egykor a vizek felett lebegett, azok is, akiknek azt mondja, kelj fel és járj, vagy azt, láss, jöjj ki. Ha valaha valakin átfutott ez a titokzatos érzés, amíg az igét hallgatta, mert az igében megérintette a lélek, az jól tudja, miről beszélek, amikor körüldadogom a Biblia második versének e sorát, Isten lelke lebegett a vizek felett. Ha hálaadással azt mondhatjuk, az egyház él, akkor ezt azért mondhatjuk, mert nem egyszer az álló és mozdulatlan vizei felett remegni, vibrálni kezdett Isten lelke. Ugyanaz a lélek, amely egyszer az ősi vizek felett remegett és vibrált a teremtés hajnalán. Ha van valami nagyon jó, valami soha nem tapasztalt és átélt öröm, akkor ez az. Ismerős és érthető lesz a teremtés történet nyitánya, azaz, és Isten lelke lebegett a vizek felett. Mert ezt megmagyarázni alig ha lehet, de átélni igen. Imádkozzunk ezért a teremtő vibrációért a magunk, egyházunk és a világ számára. Azok számára is, akik magukban hordozzák a kietlent, a pusztát, a sötétséget, a mélységet, a semmit. Jöjj, Szent Lélek, Úristen!

A Szent Gellért kiadó és nyomda kiadásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvből az Isten lelke lebeget című részt felolvasta Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Keresztény Élet felekezetközi magazinunk ismétlését meghallgathatják online műsorunkban holnap 10 óra 15 perces kezdettel, vagy megtalálják rádiónk weboldalán a rovatok fül alatt.

Az elmúlt percekben keresztény életrovatunkban Isten üzenete a Máté evangéliuma 5. fejezetének 13-tól 16-ig terjedő versei alapján szólt hozzánk Gede Csongor, kolozsmostori református egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül, ezt követően pedig a Szent Gellért kiadó és nyomda kiadásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvből, az Isten lelke lebeget című részt felolvasta Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ennyi félt keresztény élet rovatunk mai kiadásába. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

Rádiónk hírei először címszavakban. Már Kolozsvár közvetlen közelében is egyre sűrűbben bukkan fel a medve. Nikus Ordán kijelölheti az új kormányfőt, nyugatbarát többséget vár az államfő. Jelentősen drágulhat a romániai úthasználati díj júliustól. Bulgária nyerte az Eurovíziós Dalfesztivált, Románia harmadik lett. Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma részben napos időre kell számítani. És most következzenek a részletek. Immár nem csak a székelyföldi településeken gyakori látogató a medve, Kolozsvár közvetlen közelében is egyre gyakrabban bukkan fel, a hétvégén két helyen is látták. A hétvégén a város központjától 11 kilométernyire keletre található Dezmér település iskolája melletti buszmegálló közvetlen közelében bukkant fel a nagyvad, adta hírül a Stír de Cluj. Mint beszámoltak, a nagyvad felbukkanásakor éppen két ember várt a buszra a megállóban. Röviddel a medve megjelenése után értesítették a hatóságokat, akik a helyszínre érkeztek, hogy figyelemmel kísérjék a helyzetet. A városhoz nagyon közeli, közkedvelt kiránduló hely az erdőfelek melletti Őzek völgye, itt is láttak medvét a hétvégén. A vadászat alkalmazottai észlelték a megfigyelő kamerákon. Az embereket arra kérik, hogy semmilyen körülmények között ne közelítsenek az állathoz, még akkor sem, ha az nyugodtnak tűnik. A szakértők felhívják a figyelmet arra, hogy a medvék kiszámíthatatlanná és veszélyessé válhatnak, különösen a települések közelében. Nikus Ordán államfő ma a Kotrocseny palotában konzultál a parlamenti pártokkal az új kormány megalakításáról. Az elnöki hivatal tájékoztatása szerint a következő menetrend szerint zajlott.

0: Pártjával, 16 órától pedig a Fiatal Emberek Pártjával egyeztet az államfő. A konzultációkra azért van szükség, mert május 5-én a parlament megszavazta a PSD, az AUR és a Béke Románia az első frakció közös bizalmatlansági indítványát, és az Ilie Bolozsán vezette kormány megbukott. A közlekedési minisztérium társadalmi vitára bocsátott egy rendelettervezetet a jármű kategóriák és a 2026. július 1-től alkalmazandó úthasználati díjak rovinieta jóváhagyásáról, amely az euró környezetvédelmi besorolást is figyelembe veszi. A melléklet szerint a legfeljebb 9 ülőhelyes személyszállító járművek, beleértve a sofőrt is, és a személygépkocsik esetében az elektromos és euró 6-os járművek útdíja 22 lej lesz egy napra, 30 lej 10 napra, 48 lej 30 napra, 76 lej 60 napra, illetve 254 lej egy évre. Az euró 5-4 besorolású járművek esetében a díjak 26 lejre emelkednek egy napra, 35 lejre 10 napra, 55 lejre 30 napra, 87 lejre 60 napra, valamint 292 lejre 12 hónapra. Az euró 3-0 kategóriájú járművek esetében a díjak 29 lejre nőnek egy napra, 39 lejre 10 napra, 62 lejre 30 napra, 99 lejre 60 napra, illetve 330 lejre egy évre. A bolgár Dere nyerte meg az Eurovíziós Dalfesztivált a Bangaranga című dallal. Bulgária először diadalmaskodott a versenyen, amelyen az elmúlt 3 évben gazdasági nehézségek miatt nem vett részt, jelentette az Agence Presse. A 27 éves énekesnő 516 ponttal győzött, megelőzve az izraeli Noam Betant, aki 343 pontot szerzett a verseny 70. kiadásának bécsi döntőjében. A Romániát képviselő Alexandra Capitanescu a 3. helyen végzett 296 ponttal. Az Eurovízió hagyományainak megfelelően a jövő évi versenyt Bulgáriában rendezik meg. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 20 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 48 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma részben napos időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 19 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 10 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agence Presse hírügynöksége, a Kronika.ro, a Maszol.ro és a Morecast hírportálok értesüléseit használtuk fel. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Füstös Tóth Henrietta Beatrix, az új alsóvárosi református egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem a Te nevednek szerez dicsőséget szeretetedért és hűségedért. 115. Zsoltár első verse.

0: Jézus mondja, aki magától szól, a saját dicsőségét keresi, aki pedig annak dicsőségét keresi, aki elküldte őt, az igaz, és abban nincs hamisság. János írása szerint való Szent Evangélium 7. részének 18. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
2: A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet! Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az Ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: Román parlament is kinyilvánította az elfogadott bizalmatlansági indítvánnyal, amelyet 281 törvényhozó szavazott meg, jelentette ki Grindeanu. A PESZEDE ugyanakkor azt az eshetőséget is kizárta, hogy nem nyugatbarát pártok részvételével alakuljon kormány. Az Országos Meteorológiai Szolgálat vezetője Elena Matescu a Digi 24-nek nyilatkozva elmondta, hogy hőmérsékletcsökkenésre számíthatunk. A hideg levegő áramlása e hét közepéig fennmarad. A meteorológiai jelentés szerint instabil lesz az időjárás, a napokban csökken a hőmérséklet. Matescu hozzátette, hogy a hét közepétől ismét nyári hőmérsékletre számíthatunk. Ez a lehűlés ezen a héten is érezhető lesz, legalábbis a hét közepéig, amikor a legmagasabb hőmérsékletek általában 14 és 19-20 fok között mozognak majd. Csak a hét második felétől lehet továbbra is meleg időjárásra számítani. A legmagasabb hőmérséklet ismét eléri a nyári napok küszöbét, 25-26 fokot, tette hozzá Matescu. Felújítása után tegnap visszakerült a Vajdahunyadi vár buzogánytornyára az októberben eltávolított, mintegy 300 kg súlyú és 2,8 méter magas Hunyadi János tábrázoló bronzszobor. A restaurálás befejezése után a lovasszobrot pénteken és szombaton a Vajdahunyadi vár külső udvarában állították ki, majd tegnap csigák segítségével visszahúzták arra a helyre, ahol eredetileg 1873-ban felállították. A szobor felújítása a Vajdahunyadi vár megőrzését, restaurálását és turisztikai értékesítésének célzó projekt második szakaszának részét képezik, amelyet a helyreállítási terv társfinanszíroz, számolt be a Vajdahunyadi polgármesteri hivatalának közösségi oldala. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 20 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 48 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 45 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron részben napos időre kell számítani. A nap csúcs hőmérséklete 19 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 10 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a Muscle.ro és a Kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzései alapján készült el. Most a jó hír következik. A mára kijelölt két igét Füstös Tóth Henrietta Beatrix, újalsóvárosi református egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem a Te nevednek szerez dicsőséget szeretetedért és hűségedért. 115. Zsoltár első verse.

0: Jézus mondja, aki magától szól, a saját dicsőségét keresi, aki pedig annak dicsőségét keresi, aki elküldte őt, az igaz, és abban nincs hamisság. János írása szerint való Szent Evangélium 7. részének 18. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
3: Reklám.
4: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
5: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
6: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
7: www.agnusradio.ru
6: Közösségünk honlapja.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
8: A mai mesekosár rovatunk következik, melyben a legkisebbeket várjuk a rádió közelbe, hiszen Pompom meséinek első részét hallgatjuk meg.
9: Mesekosár. Mesekosár.
10: Pompom újabb meséi. Egy lábú esernyőmadár. Pompom ült az ágon, és félszemmel felpislogott az égen gyülekező felhőkre. Hogy kicsoda Pompom? Hogy nem ismeritek?
8: Békesség Isten.
10: Igazán senki sem ismeri, mert hol ilyen, hol olyan. Bámulatosan tudja változtatni az alakját. Ha akarja, olyan, mint egy szőrpamacs vagy paróka, vagy egy ujjas kifordított bundakesztyű, vagy szobafestő ecset, vagy papucs orrán pamutbojt. És még nem is soroltunk fel mindent. Most milyen? Most leginkább egy szőrsapkához hasonlít, ahogy ül az ágon. Föl-le, föl-le jár, mivel egy kis szellő hintáztatja az ágat. Egyszer fönt, egyszer lent, azután persze középen is. Picúr jött arra, egyenesen föltartva a fejét, hogy ne kócolódjék össze a szépen fésült haja. Fölnézett óvatosan, aztán le, és persze középre is, leste a hintázó pompomot. Pompom vidáman harsogott, fent, meg lent, meg középen. Szia, picúr, hova rohansz? Iskolába, kiáltott fel picúr a magasba. Majd lejjebb engedte a hangját, mivel Pompom is lejjebb ereszkedett. De egyáltalán nem rohanok. Pompom abba hagyta a hintázást, fülmagasságban susogott. Felett mehetek! Picúr bólintott, ne nem jöhetsz, csak vigyázz. Pompom elengedte az ágat, és puhán ráhuppant a picúr fejére. Helyezkedett, tollászkodott, izgett, mozgott, kereste a helyét, hogy kényelmesen üljön. Picúr idegesen ráncolta a homlokát, fölfelé pislogott. Mondtam, hogy vigyázz! Pompom abba hagyta a fészkelődést, és értetlenkedve dünnyögött. Mire vigyázzak? Hogyan vigyázzak? Miért vigyázzak? Arra vigyázz, hogy ne mocorogj, és nyughass már, mert teljesen tönkreteszed az új frizurámat. Ülj egyenesen, és lehetőleg mereven. Hadarta egy szuszra picúr. Majd megigazította a fején Pompomot, és vele együtt megigazította a haját. Ne borzold össze, és ne lapítsd le. Na, így maradj. Pompom úgy maradt. Egyenes derékkal ült, és közben sóhajtozott. Aj, haj, kócos haj! Ha ez az új hajviselet, akkor jól nézek ki. Teljesen megmerevedik a derek, amire kimegy a divatból. Hát, ahogy álltak ott a fa alatt, egy nagy kövér esőcsepp pottyant rájuk, aztán még egy. Azután már meg sem lehetett számolni, mert nem egyesével jöttek, hanem sokasával, mint a vödörből öntenék őket. Közben ugyanis összegyűltek az égen a fekete felhők, és hullott az áldás, zuhogott az eső. Picúr rémülten felsikantott. Jaj, az új fizura! Mi ez? Mi ez? Pompom dohogva méltatlankodott. Lukas a fa, futás! Futottak a Lukas fa alól, ahogy a lábuk bírta, illetve ahogy a Picúr lába bírta. Pompom fent lapult és pislogva irányított. Az eresz alá! Befutottak az eresz alá. Lihegve kifújták magukat, mikor megint rájuk zúdult az eső. Pompom vette észre először, mivel ő volt megfelül, dünnyögve sóhajtott. Ajjaj, lyukas az eresz! Azután körülnézett a Lukas eresz alól, és kiadta a parancsot. Irány a telefonfülke, futás! Szedték a lábukat, vagyis Picúr szedte a lábát, és villámgyorsan megérkeztek a telefonfülkéhez. Bebújtak a fülkébe, amely végre nem volt Lukas, és onnan nézték a szakadó esőt. Olyan volt, mint egy függöny, csak éppen vízből szőtték a nagy égi szövőszéken. Picúr keservesen sóhajtozott. Jaj, jaj, oda a gyönyörű frizurám! Pompom vele sóhajtozott, hogy haj, haj, nézte a vigasztalan esőt. Majd sóhajtozva és óhajtozva így dünnyögött. Igazán találkozhatnánk egy lábú esernyő madárral. Picúr abbahagyta a sóhajtozást, és kíváncsian kérdezte. Milyen madárral? Pompom elégedetten nézte, hogy Picúr abbahagyta a sóhajtozást, mintha már nem törődne az elázott frizurájával, mintha már el is felejtette volna. Hát az egy lábú esernyő madárral. Akarod, hogy elmeséljem? Picúr lelkesen bólogatott, bár nem figyelt az esőre, mosolyogva biztatta Pompomot. Meséld! Pompom is elmosolyodott, vidáman dünnyögött. Várj csak, előbb kicsavarom magam! Ide-oda tekergett Picúr fején. Összehúzta magát, majd kinyújtózott, kifacsarta és kicsavarta a vizet magából. A víz lefolyt Picúr hajára, de nem bánta, egyáltalán nem bánta. Türelmesen várta, hogy Pompom száraz legyen. Száraz vagy? Kérdezte felfelé pislogva. Mondta Pompom száraz torokkal. Akkor mesélj! Pompom megköszörülte a torkát, és mesélt. Hát egyszer volt, hol nem volt, most nem érdekes, hogy pontosan hol, most csak az az érdekes, hogy valahol élt egy nagy bajuszú tűzoltó. Reggel, ahogy felébredt, rögtön kinézett az ablakon, hogy nincs-e tűz vagy füst. Mikor pedig megreggelizett, kiszaladt az udvarra, és megint megnézte, hogy van-e tűz vagy füst. Mikor látta, hogy se tűz, se füst nincs a környéken, elégedetten pödörte hatalmas bajusszát, és közben rikkangatott. Nincs tűz, sehol sincs tűz, nagyon helyes, nagyon-nagyon helyes, ezt már szeretem. A nagy bajuszú tűzoltó feje fölül a kéményről nagy sóhajtozás hallatszott. Nincs eső, itt sincs eső, sehol sincs eső, nem helyes, én ezt egyáltalán nem szeretem, jaj, jaj. A nagy bajuszú tűzoltó nézett jobbra, nézett balra, de nem látott senkit. Hát mi a baj? És ki sóhajtozik? Fentről megint megszólalt valaki. Én sóhajtozom, és az a baj, hogy teljesen berozsdásodtak az ízületeim, és telementem porral ebben a nagy szárasságban. A nagy bajuszú tűzoltó végre felnézett, és meglátta a sóhajtozó egylábú esernyő madarat. Na hát! Itt van egy egylábú esernyő madár. Hát, te mit búslakodsz odafönn? Egylábú esernyő madár teljesen összeroskadt. Kilátszottak a bordái. Jobbra-balra ingott nagy bánatában és sírós hangon palaszkodott. Hát, hogy ne sírnék, hogy ne rínék, mikor sehol sincs eső. Már teljesen összeszáradtam. Kilátszanak a bordáim. Jaj, jaj, legalább egy iciri-piciri eső lenne. Csak egy csepp, csak egy cseppecske. A nagy bajuszú tűzoltó megsajnálta egy lábú esernyő madarat. Törte a fejét, hogy hogy segíthetne rajta. Ide nézett, oda nézett, meglátta a hatalmas víztartályt, amely az udvaron állt, és tele volt vízzel, hogyha tűzüt neki legyen mivel oltani. De most nincs tűz. Pödört egyet a bajszán, és eszébe jutott, hogy mit csináljon. A gondolatot tett követte. Vagyis feltette a sisakját, mert egy tűzoltó akkor tűzoltó igazán, ha sisak van a fején. Utána beletette a gumicső egyik végét a tartályba, a másik végét a két kezébe fogta, és beindította a szivattyút. A szivattyú szörcsögve szivattyúzta a vizet. A nagy bajuszú tűzoltó az ég felé tartotta a csövet, és hatalmasat rikkantott. Vigyázz! Kész! Tűz! Azaz, hogy víz! Csinálok neked egy kis esőt! A csőből nagy sugárban dőlt a víz, felzudult a kémény fölé, onnan finom permetben hult alá. Egy lábú esernyőmadár álmélkodva megrázta magát, kitárta a szárnyát, és boldogan suttogott, meg kacarászott a finom zuhany alatt. Jó, de finom eső, és meleg, ha-ha-ha, a májusi eső aranyat ér, és júliusban is, nem számít, hogy milyen hónap van, csak az számít, hogy esik, meg zuhog, meg ömlik, meg spriccel, lekiáltott a nagy bajuszú tűzoltónak. Köszönöm, te vagy a legnagyobb tűzoltó a világon. Fölágaskodott a kémény tetején, és úgy kiáltozott körbe-körbe. Ide hozzám, esernyők! Gyertek, gyertek! Kiszáradt, drága barátaim! Itt van a remek zuháré! Nagy suhogással jöttek az esernyők, repültek jobbról, sohantak balról, ahogy szinte elsötétült az ég. Jövünk már, jövünk! Hol az az eső, hol a zuháré? Egy lábú esernyőmadár integetett, mutogatott. Ide, ide a kéményhez! Az esernyők a kémény körül gyülekeztek, és vágyakozva tárták szét a szárnyukat. Ekkor azonban abba maradt a zuhany. Elállt a zuháré. A nagy bajuszú tűzoltó dünnyögve fogta a csövet. Jaj, jaj, ez bizony kifogyott. Az esernyők csalódottan hadonáztak a magasban. Hé, mi történt? Miért nem esik? Hol az eső? A nagy bajuszú tűzoltó sajnálkozva mormogott. Ne haragudjatok, kifogyott a víz a tartályból. Egy lábú esernyőmadár dühösen dohogott. Úgy, szóval kifogyott. Vett tudomásul, hogy haragszom, és azt is vett tudomásul, hogy világgá megyek, és magammal viszem őket is. Utána, esernyők! Azzal felrepültek, és eltűntek a magasban. A nagy bajuszú tűzoltó rémülten kiabált utánuk. Hé, várjatok! Ha mi lesz, ha esik az eső? De nem válaszoltam neki senki. Az esernyők messze jártak, megkerestek egy viharfelhőt, és belerepültek a közepébe. A nagy fekete felhőt ide-oda fújta a szél, még egyszer csak a város fölé terelte, és ömlött a víz, zuhogott az eső. Mindenki ázott, fázott, mert egy esernyő sem maradt a városban. Gombóc Artúr elázva tocsogott az esőben, motyogott és mormogott, majd a homlokára csapott. Ha, megvan! Vissza kell hozni az esernyőket. A lehető legsürgősebben mindenki ide hozzám. Először festéktüsszentő habciben ő jött, és a fejét rázta. Az én csak befesteni tudom őket. Utána madárvédő golyókapkodó jött hümmögve. Én csak a golyókat tudom elkapkodni. Aztán a nagy bajusztú tűzoltó jött, sisakkal a fején. Hol vannak? Hova bújtak? Gombóc Artúr felmutatott a nagy felhőre. Ott vannak, és én nem tudok felrepülni, mert éppen most uzsonnáztam, és kicsit túlsúlyos vagyok. Ekkor orrarurgó gerincű felpattanó ugrált arra. Áj! Kiáltott Gombóc Artúr. Ne pattog, illetve függőlegesen pattog. Célozd meg a felhőt, és hozd le őket. Orrarurgó gerincű felpattanó behunyta a félszemét, megcélozta a nagy felhőt, és felsűvített bele a közepébe. Gyorsan összefogta az esernyőket, és szépen leereszkedett velük. Gyertek, pupákok, lenni se esik az eső, ott a helyetek. Mindenki elkapott egy-egy esernyőt, és boldogan markolta. Csak Gombóc Artúrnak nem jutott. Búsan nézett fel az égre, mikor meglátta fent egy lábú esernyő madarat, mivel azt meg ott felejtették. Gyere le, te árva! Intett neki Gombóc Artúr, én leszek a gazdád. Egy lábú esernyőmadár összecsukta a szárnyát, és süvítve lesuhant egyenesen Gombóc Artúr kezébe. Pompom mosolyogva fejezte be a mesét. Végre egymásra találtak. Minden jó, ha a vége jó. Picúr felsóhajtott. Az is jó lenne, ha Gombóc Artúr véletlenül erre járna. Pompom utogatott az esőbe, és boldogan suttogott.
7: Ott jön! Véletlenül ott jön, és nála van az esernyője! Szia, Artúr! Nem adnád kölcsön az esernyődet, elkésünk az iskolából!
10: Nagyon szívesen, mondta Gombóc Artúr. Addig én behúzódom a telefonfülkébe, csak vigyázzatok, mert szeret repülni. Az esernyő alatt szerencsésen megérkeztek az iskolába. Pompom átvette az esernyőt, és mosolyogva megkérdezte.
7: Picúr, megvárhatlak? Most már nem ázom meg. Velem van egy lábú esernyőmadár.

Mesekosár rovatunkban Pompom meséinek első részét hallgattuk meg, utána Halász Judit Kikapcsolok minden dala csendült fel.

A Bónuszpásztor Alapítvány június 4-e és 7-e között 4 napos terápiás programot indít függők és hozzátartozók számára. A 4 napos terápiás programra függő beteg férfiakat és nőket várnak, egyedül vagy hozzátartozójuk kíséretében. A program során lehetőségük lesz szakszerű ismereteket szerezni a függőségről, felismerni a saját állapotukat és függőségük fokát, terápiás tervet készíteni szakemberek segítségével, önismeretet szerezni és fejleszteni a kapcsolatukat. Mindezekre csoportfeldolgozások, workshopok, személyes tanácsadás, igei elcsendülések, a felépült szenvedélybetegek élettörténeteinek meghallgatására kerül sor. A felvétel egy előzetes interjú alapján történik, amelyre személyesen jelentkezni szükséges. Helyszín terápiás otthon Magyaroszt. Időpontja 2026. június 4-e és 7-e, jelentkezési határidője pedig június 2. Jelentkezni további részletek felől érdeklődni az alábbi telefonszámokon lehet. Kolozsváron Horváth Máriánál 0742379-45-ös telefonszámon. Marosvásárhelyen McAllister Magdolnánál 0752-2468-14-es telefonszámon, Székelyudvarhelyen Gerép Tündénél 0751-2269-06-os telefonszámon, Csíkszeredában Puskás Szilárdnál 0744-3080-21-es telefonszámon, és Sepsiszentgyörgyön és környékén Kozma Ferencnél 0757 48 97 78-as telefonszámon.

0: A következő percekben a határtalan összeállításunk egy részlete következik.
1: Az anyaország. Újra megrendezte immár 5. alkalommal Csoda Gyerek Tehetség konferenciáját a Református Pedagógiai Intézet. A tematikus szakmai fórumot hagyományosan Debrecenben tartották, a Debreceni Református Egyetemi Templom adott neki otthont. Az egyházi kézben működő oktatási nevelési intézmények munkatársai, pedagógusai vehettek részt az előadásokon és gyakorlati kurzusokon. Az óvodák, általános és középiskolák mellett most külön hangsúlyt kaptak az alapfokú művészeti iskolák, hiszen az idei konferencián arra fókuszáltak, hogyan működik a tehetségfejlesztés a művészetek eszközeivel. A jó minták bemutatására, átadására, tapasztalatcserére és kapcsolatépítésre is lehetőséget biztosított a találkozó. Olá Ilona Kelemen Gabriellát, a Református Pedagógiai Intézet igazgatóját kérdezte.
2: A Református Pedagógiai Intézet Csodagyerek konferenciája itthon van itt Debrecenben, immár ugye 5. alkalommal szervezték meg. Mi volt, ami életre hívta ezt a rendezvényt, és mennyire sikerült ebben egyrészt hűnek maradni az eredeti elképzelésekhez, és mivel lehetett esetleg gazdagítani, bővíteni azt a tudást vagy témát, amit szeretnének ilyenkor egy-egy alkalommal átadni?
3: A Református Pedagógiai Intézet számos működési területek között előkelő helyet foglal el a tehetséggondozás segítő pedagógusok támogatása, és ennek megmutatására tanakodtunk 5 évvel ezelőtt, hogy mi lenne az az alkalom, ahol évenként be tudjuk mutatni. A Református Pedagógiai Intézet hatáskörében működő református köznevési intézmények, nevezetesen óvoda, általános iskola, középiskola és a művészeti iskolák tehetséggondozását ennek alkalmából hívtuk életre a Csoda Gyerek Tehetség konferenciát, és immár 5. alkalommal szerveztük az idei évben. A korábbi években tehetséggondozás fázisait helyeztük a fókuszba, tavaly viszont már az óvodákkal foglalkoztunk, és az idén a fókuszt az alapfokú művészetoktatási intézmények adták, hiszen mi úgy gondoljuk a Pedagógiai Intézetben, hogy a pedagógusokkal együtt a Gárner-féle többszintű intelligenciát, a tehetséggondozást összekapcsoljuk, és nem csak a tanulmányi versenyek támogatásával, hanem a művészetekben történő személyiségfejlesztést is előtérbe helyezzük.
2: Ez egy nagyon érdekes terület a tehetséggondozásnak, mert egyrészt, ugye erről is beszélgettünk már több alkalommal, maga a művészet is lehet olyan terület, amiben valaki tehetséges, ugyanakkor a művészet eszközei segíthetnek másfajta kvalitások, másfajta tehetségek kibontakozásában, a személyiségfejlesztésben, a kiegyensúlyozott fejlődésben, tehát ez egy összetettebb terület talán, mint mondjuk egy matematikai tehetség, vagy egy irodalmi tehetség.
3: Ez így van, hiszen a mozgás, a gondolkodás, a logikai képességek fejlesztése, ez mind alapfeltétele annak, hogy valaki szépen jól teljesítsen a művészetek terén, ezért rendkívül hasznos, hogyha egy tanulócsoport, vagy akár egyen-egyenként a gyermekek is járhatosak a művészetekben, mert ez a tanulmányi eredményükre, a személyiségükre, például fegyelem, feladattartás, nagyon fontos tényezők, amelyeket kiművelnek a diákok, hiszen ők szeretnék jól érezni magukat, és szeretnének szép eredményeket bemutatni.
2: Hogyha a lélek szép és fejlődik a művészetek által, akkor az egész személyiség fejlődik. Hogy látják, mennyire elismert, elfogadott terület ez a nevelők, pedagógusok körében, tehát magában az intézmény hálózatban megvan ennek az őt megillető helye?
3: A református köznevelésben állíthatom, hogy megvan a helye, és kiemelt szerepet is szánunk, hiszen akár a művészeti iskolák vezetőinek a naprakész tudását támogatjuk különböző fórumokon, a pedagógusoknak szakmai napokat szervezünk, illetve ilyen lehetőségeket, amikor megmutathatják a munkájukat. Éppen amiatt, hogy felismertük a művészetek gyakorlásának jótékony és építő hatását a teljes személyiség fejlesztésre.
2: A Csodagyerek konferencia sajátossága, hogy amellett, hogy különböző előadásokat tartanak az adott kiválasztott területen, olyanok szólalnak meg, akik ebben otthonosan mozognak, amellett mindig az is egy nagyon fontos része a konferenciának, gondolom így volt ez most az 5. is, hogy jó gyakorlatokat adjanak át, tehát olyanok mutassák meg, hogy náluk hogy folyik ez, akiknek ebben már tapasztalatuk van.
3: Így van, igyekeztünk a református köznevelési hálózatból minél több alapfokú művészeti iskolát meghívni a debreceni alkalomra. Megszólítottunk minden alapfokú művészeti intézményt, és nagy örömünkre sokan el is fogadták, és ide tudták szervezni a napjukat. és ennek kapcsán, amíg a korábbi konferenciákon inkább elméleti előadásokat hallgattunk, és így próbáltuk felépíteni az intézmények tehetséggondozását, az idei évben már a gyakorlatorientált megjelenés volt a célunk, így aztán akik több éve és rendkívül szép eredményekkel művelik az alapfokú művészet oktatást, őket kértük föl előadásokra. Nagy öröm volt számunkra, hogy ők ezt lelkesen fogadták, és sajnos nem tudunk mindenkinek bemutatkozási lehetőséget adni, de igyekeztünk minden intézménynek legalább egy csoportját bevenni a repertoárba, a programba, hogy lássuk Nyíregyházától Pécsig milyen szép munka és milyen tartalmas munka folyik a művészeti iskolákban.
2: Tudunk egy-két példát mondani, hogy ezeken a gyakorlati találkozókon, ezeken a szekcióüléseken, tehát amikor kis csoportban gyakorlati oldalra meg tudták közelíteni a témákat, mik kerültek terítékre? Tehát, hogy kinek mi az, ami mondjuk úgy bevált, amit eszköztárként át tudott adni azoknak, akik részt vettek ezen a konferencián?
3: Amikor művészetekről beszélünk és gyermekekkel kapcsolatban, akkor a tánc és a zene mindig előtérbe helyeződik. Most viszont az óvodai tehetséggondozás és a művészetek kapcsolata is előkerült. Itt például a rajzkifejező készség is megnyilatkozott. És azt mondhatjuk, hogy minden művészeti területen vannak képzőink, és az itt bemutatott jó gyakorlatokban gyönyörködhettünk.
2: A korábbi konferenciáknak mi a tapasztalata? Hasznos az, amit itt kapnak a pedagógusok, nevelők? Visszaköszön az, hogy ezt el tudják vinni, és át tudják ültetni a saját intézményükben?
3: Elsődleges célunk a kapcsolatépítés, hiszen nem sok alkalom van arra a távol lévő városok pedagógusainak a találkozóra, és ez egy tematikus találkozás a művészeti pedagógusoknak, ez az elsődleges célunk, és ugyanúgy kapcsoljuk hozzá azt, hogy egymás jó gyakorlatait, hiszen egymás mellett működnek, nem riválisai egymásnak ezek az intézmények, ezért jó szívvel adják át, és szakmai beszélgetések vannak. Nagyon sokszor a szünetekben bemutatjuk őket egymásnak, és elkezdődnek olyan szakmai diskurzusok, sőt, kapcsolat, elérhetőség, cserék is, amivel tudják egymást támogatni, és ez is fontos célunk.
2: Arra is gondoltam én ezzel, hogy mondjuk egy adott intézményben eljön egy nevelő, egy pedagógus, vagy egy intézményvezető. De hogyha itt olyat hall, olyat tapasztal, amit úgy érzi, hogy életképes lenne a saját közegében is, akkor azt hazavive akár ő is tovább tudja adni a hasonló tehetséggondozással foglalkozó kollégáknak? Tehát ilyenre is van lehetőség és van példa?
3: Hogyne, természetesen ezért szerveztünk 2 szekciósávot, hiszen ott legalább 10 lehetőséget biztosítottunk arra, hogy delegációk érkeznek az intézményből, kértük is, hogy osszák meg, hogy ki melyikre fog beülni, részt venni, hogy mindenkihez eljusson az a jó gyakorlat bemutatás, majd pedig, amikor visszamennek, akkor tudjuk azt, hogy megbeszélik munkaközösségi alkalmakon, a vezető beszámol arról, hogy mi történt, hiszen a folyamatos megújulás az mindenkinek bevett jó szokása és célja is, és ez egy jó alkalom arra, hogy mások bevált gyakorlatait otthon is meghonosítsák.
2: Nagyon jól jöhet egy külső tapasztalat, mert hogyha valaki évek óta foglalkozik tehetséggondozással, akár a művészetek terén, akár attól függetlenül más tanulmányterületeken, akkor megvannak a maga módszerei. Abban egy picit kinézni, kitekinteni, kimozdulni, elhagyni a biztonsági zónát és kipróbálni új dolgokat, az csak előre vihet.
3: Igen, ez a kipróbálni új dolgokat, ez mindig nehéz, főleg pedagógusoknál, az így szoktuk, az nagy úr, de a művészeteknél ez talán máshogy van. A jól bevált gyakorlatok, ha nálad működött, akkor én is kipróbálom, és ennek adtunk teret ezzel a konferenciával.
2: Tehát mindig cél az, hogy az itt tapasztaltakat magukkal vigyék, hazavigyék azok a pedagógusok, akik ezen részt vesznek, hiszen a Református Pedagógiai Intézetnek egy kialakult hálózata van, ahogy mondta ön is, az egyházi kézben lévő köznevelési intézmények hálózatában önök otthon vannak, és jó eljutnak minél több emberhez. Én már ugye 5. alkalommal erre adott lehetőséget a Csoda Gyerek konferencia is, még azért vázolja fel nekünk, hogy mekkora is ez a hálózat, hány iskolával, intézménnyel, gyerekkel, pedagógussal vannak kapcsolatban.
3: A jelen tanévben, a 2025-2026-os tanévben 212 református köznevelési intézmény működik. Mivel több célú számos intézmény, ezért azt is elmondhatjuk, hogy közel 400 feladatellátási helyen. Ezek a feladatellátási helyek tartalmazzák a művészeti képzést folytató intézményeket, tagintézményeket. Nagyon sok esetben, és főként ez a jellemző, hogy általános iskolához vagy gimnáziumhoz kapcsolódóan működik az alapfokú művészet oktatási intézmény.
2: Ha ezt a hálózatot nézzük, akkor mindenképpen több ezer munkatársról és több 10 000 gyerekről beszélgetünk.
3: Közel 7000 pedagógus dolgozik a református köznevelésben, és hát ehhez mérten a gyermekek száma is jelentős.
2: Ezért fontos, hogy ezek a pedagógusok, nevelők, akik ezekkel a gyerekekkel foglalkoznak, megkapjanak minden szakmai segítséget. A Csoda Gyerek konferencián túlnézve, ugye ez egy visszatérő rendezvénye most már a pedagógiai intézetnek, hasonló fórumokon, képzéseken is próbálnak ezen az úton lendíteni?
3: Igen, a Református Pedagógiai Intézet számos területen segíti, támogatja a pedagógusok és a vezetők munkáját. Többféle megoldást találunk erre, vannak online rendezvényeink, vannak rendszeres értekezletek, tanúgyi szolgáltatási területünk, pedagógus tájékoztatási területünk, sőt, tanuló tájékoztatás is a feladatkörünkbe tartozik. Ennek kapcsán diákmédia napot szervezünk diák önkormányzatot segítő pedagógusok szakmai napját, de rengeteg szaktanácsadói webinárium és szakmai nap van, akár tantárgyhoz kapcsolódó, akár pedig művészeti vagy tudományterületi tematikájú szakmai nap, konferencia és online rendezvények.
1: Az elmúlt percekben Kelemen Gabriellát, a Református Pedagógiai Intézet igazgatóját hallhatták.
0: A határtalan összeállításunk egy részét hallották.

Békesség Istentől, jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit hétfő déli magazin műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják. Lászlófi Aladár, erdélyi magyar költő, író gondolatával köszöntöm Önöket, aki 1937-ben ugyanezen a napon született, és így szól. Nem tudom, kitől származik az a szellemes tömör meglátás, miszerint a múlt az egyetlen dolog, melyet azután is birtokolunk, miután nem rendelkezünk vele. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat.

Most pedig lássuk, hogy mivel várom önöket az utolsó órában. Hamarosan híreket mondok, utána vers rovatunkban Dzsida Jenő Emlékezések városában költeményét hallgatjuk meg. Utána pedig Keresztjén Élet felekezet közi műsorunkat ajánlom figyelmükbe, Szecsődi Árpád szerkesztésében. Ezzel várom önöket az utolsó órában. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: A pontos idő 2 óra. Híreink következnek.
1: Hírek.
0: Rádiónk hírei először címszavakban. Előrehozott választást akar a románok többsége. Sorin Grindeanu, nem lehet már Ilie Bolozsán vezette kormányunk. Lehűlés következik, a meteorológusok elmondták, mikor lesz meleg. Visszahelyezték Hunyadi János szobrát a Vajdahunyadi vár buzogánytornyára. Az előrejelzések szerint ma részben napos időre kell számítani Kolozsváron, most pedig következzenek a részletek. A romániai szavazók többsége szerint előrehozott választásokra van szükség, és ha jövő vasárnap parlamenti választásokat tartanának, az AUR végezne az első helyen, megelőzve a PESZED-ét, a PENEL-ét, az USZER-et és az RMDS-t. Derül ki a Kursz Közvéleménykutatási Intézet 2026. május 1-e és 14-e között végzett, tegnap közzétett felméréséből. Az eredmények jelentős társadalmi nyomásra utalnak a jelenlegi politikai felállás megváltoztatása érdekében, írja az Agile Press hírügynökség. Az eredmények viszonylag stabil versenyt mutatnak a fő pártok között. Az AUR vezető pozícióban marad, és egyértelmű előnnyel rendelkezik a több versenytársához képest. Áll a közleményben. Ideológiai szempontból a kutatás szerint választók többsége konzervatív beállítottságú. A közvéleménykutatás 1664 fős mintán készült, a Romániában élő felnőtt lakosság körében. Az adatfelvétel személyesen otthoni interjúk formájában zajlott. A hiba határ legfeljebb plusz 2,4%-os, 95%-os megbízhatósági szint mellett. Sorin Grindeanu, a Szociáldemokrata párt elnöke ma, Annikus Ordán államelnökkel folytatott konzultációt követően kijelentette, hogy pártja elutasítja az Ilie Bolozsán vezette kormány megalakításának eshetőségét. A belső konzultációt követően már nem lehet olyan kormányunk, amelynek Ilie Bolozsán a miniszterelnöke. És ezt nem csak a PESZED tagjai mondták ki, hanem a román parlament is kinyilvánította az elfogadott bizalmatlansági indítvánnyal, amelyet 281 törvényhozó szavazott meg, jelentette ki Grindeanu. A PESZED ugyanakkor azt az eshetőséget is kizárta, hogy nem nyugatbarát pártok részvételével alakuljon kormány. Az Országos Meteorológiai Szolgálat vezetője, Elena Matescu, a Digi 24-nek nyilatkozva elmondta, hogy hőmérséklet-csökkenésre számíthatunk. A hideg levegő áramlása e hét közepéig fennmarad. A meteorológiai jelentés szerint instabil lesz az időjárás, a napokban csökken a hőmérséklet. Matescu hozzátette, hogy a hét közepétől ismét nyári hőmérsékletre számíthatunk. Ez a lehűlés ezen a héten is érezhető lesz, legalábbis a hét közepéig, amikor a legmagasabb hőmérsékletek általában 14 és 19-20 fok között mozognak majd. Csak a hét második felétől lehet továbbra is meleg időjárásra számítani. A legmagasabb hőmérséklet ismét eléri a nyári napok küszöbét, 25-26 fokot, tette hozzá Matescu. Felújítása után tegnap visszakerült a Vajdahunyadi vár buzogánytornyára az októberben eltávolított, mintegy 300 kg súlyú és 2,8 méter magas Hunyadi János tábrázoló bronzszobor. A restaurálás befejezése után a lovasszobrot pénteken és szombaton a Vajdahunyadi vár külső udvarában állították ki, majd tegnap csigák segítségével visszahúzták arra a helyre, ahol eredetileg 1873-ban felállították. A szobor felújítása a Vajdahunyadi vár megőrzését, restaurálását

0: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron részben napos időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 19 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 10 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agypress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzései alapján készült el. Most a jó hír következik. A mára kijelölt két igét Füstös Tóth Henrietta Beatrix, újalsóvárosi református egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem a Te nevednek szerez dicsőséget szeretetedért és hűségedért. 115. Zsoltár első verse.

0: Jézus mondja, aki magától szól, a saját dicsőségét keresi, aki pedig annak dicsőségét keresi, aki elküldte őt, az igaz, és abban nincs hamisság. János írása szerint való Szent Evangélium 7. részének 18. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Az internet nem helyettesíti az orvost. Csak általános egészségügyi információk beszerzésére használd a világhálót. Légy bölcs, ne higgy el mindent, amit olvasol és látsz. Egészségügyi problémáiddal csak orvoshoz fordulj. Vigyázz magadra, maradj tájékozott és élj biztonságosan. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
3: Reklám.
4: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszönték születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
5: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Agnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalban. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
6: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
7: Versrovatunk következik, melyben Zsida Jenő Emlékezések a városában című költeményét hallgatjuk meg Fogorasi Alpár előadásában.

Dzsida Jenő, Emlékezések városában. Körül a tenger végtelen, csobog, susog a hallgatag hab. Jaj, szavak búgnak itt is, ott is, de tompa mind, és fátyolos, és egyre halkabb, egyre halkabb. A templomtornyok imbolyognak, tejszínű, ködös, sűrű pára száll be a házak ablakán, s álmosan készül el a város a reménytelen éjszakára. Egy-két alak megy még az utcán, lépése álom, mese, múlt. Egyre fáradtabb, csöndesebb lesz, s aztán egyszerre nem is látszik, ködbe merült, álomba hult. Sápat, szép kicsi leány arcok, mosolyai egy-egy betegnek, zsibbattan, olmosan szétfolynak, s mint titokzatos boszorkányfüst, réveteg lágyan ellebegnek. Az utolsó fény is ellobban, és vissza nem tér már soha. Tengerrel, köddel, éjszakával összecsitulva elmerül az emlékezések városa.

0: Versrovatunkat hallották, melyben Dzsida Jenő Emlékezések a városában című költeményét hallgattuk meg. A következő percekben Keresztjén élet felekezetközi műsorunkat hallják Szecsődi Árpád szerkesztésében.
1: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezetközi magazin.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény élet rovatunk tartalmából. Mózes 4. könyve 6. fejezetének a 22-től 27-ig terjedő versei alapján szól ma hozzánk Isten üzenete Dobos Ágoston, a magyarországi Békés Szent Andrási református lelkipásztor áhítatán keresztül. Ezt követően Ferenc Amália a rádiónk önkéntes munkatársának tolmácsolásában keresztény híreinket követhetik figyelemmel. És műsorunk befejező részében az Evangéliumi Könyvkiadó kiadásában megjelent Újszövetségi Fogalmi Szótár című könyvből az Isten Országa című rész 3. részletét Fajschmidt Mária rádiónk önkéntes munkatárs olvassa fel. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Áldást, békességet kívánok, sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves rádiós áhítatra figyelő lelkek. Nagy öröm számomra, hogy Isten igét újból olvashatom számotokra, Mózes 4. könyvéből a 6. rész 22. versétől olvasom az igét. Nem tudom, hogy fel fogsz-e figyelni, hogy oppá, ezt már hallottuk, nagyon híres ige szakasz lesz. Azután így beszélt az Úr Mózeshez. Mondd meg Áronnak és fiainak, így áldjátok meg Izrael fiait, ezt mondjátok nekik. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Így szóljanak nevemben Izrael fiaihoz, és én megáldom őket. Eddig volt az ige szakasz. Ha templomba járó hallgató vagy, kedves rám figyelő, akkor bizonyára, hogy már nagyon sokszor hallottad ezt az igét, hiszen a lelkipásztorok az istentisztelet végén nagyon sokszor ezt mondják áldásként a gyülekezeteknek. Ha pedig nem vagy templomba járó, akkor annál inkább jobb, hogy meghallgattad ezt, és legyen ez az áldás rajtad is, kísérjen téged is. Az áldás szó jött most itt elénkbe nagyon intenzíven, hogy jobban megértsük, hogy mi is az áldás, figyeljünk az eredeti nyelv szavaira. A héberben az áldás a térdre vezethető vissza, és a térd pedig a térdhajtó imádásra, amikor Isten előtt térdet hajtva imádjuk őt, de ez az imádás mindig egy kétoldalú kapcsolatot eredményez, amiben Istennek a jósága ráárad az őt imádóra, és megtapasztaljuk azt, hogy ő akkor emel bennünket a legnagyobbra, amikor előtte meghajlunk és kicsivé válunk. A latin és a görög szavak viszont a jó mondást használják az áldás kifejezésére. Jót mondani. Hát jót mondani lehet sokféleképpen. Ember is mondhat jót a másikra, ember is mondhat jót Istenre, de hogyha Isten mond jót ránk vagy rád, hát akkor aztán annak van hatása. Hisszük, hogy ha Isten kimond valamit, akkor az megtörténik. A teremtés is így kezdődött, mondta Isten, legyen világosság, és lett világosság. Ha azt kérjük, hogy Isten mondjon ránk valami jót, akkor a legnagyobb jót kérhetjük és remélhetjük. De ugyanakkor csodálatos és kedves, hogy Isten szívesen veszi, ha mi is jót mondunk felőle, és jót mondunk rá. Milyen csodálatos, hogy egy ilyen igazi szeretett kapcsolat, kölcsönös szeretett kapcsolat alakulhat ki ember és a mindenható Isten között. Érdemes ennek a híres áldásnak, amelyet úgy hívunk, hogy Ároni áldás, a környezetére is figyelni. Azt mondja az írás, hogy Áronnak mondta meg Mózes, hogy így áldja meg Izrael fiait. Ezért nevezzük Ároni áldásnak ezt a utána levő áldó formulát. Áron volt a főpap, és amikor azt mondja Mózes Isten parancsaként, hogy így áldja meg Izrael fiait, akkor hát hogy hangzik el ez magyar földön, meg az egész világon, minden kontinensen, mindenféle keresztény gyülekezetben? Hát hisszük, hogy mi, akik Jézus Krisztusban hiszünk, mi a lelki, úgynevezett lelki Izrael népe lettünk, és így a mi áldásunk is lehet ez az Ároni áldás. Ami nagyon különleges még, hogy miközben áldásról van szó, Mózes 4. könyve tele van Isten elleni lázadással. Milyen csodálatos, hogy Isten a sok lázadása nem csak fenyítéssel, nem büntetéssel válaszol, hanem az áldás csodálatos megfogalmazásával. Példaadó számunkra, és Péter apostol is erre buzdít, hogy ne mondjatok átkot, hanem mondjatok áldást, hiszen mi áldást fogunk örökölni, mi erre hivattunk el. Fontos ugyanakkor ennek az áldásnak a tartalmára is figyelni, amely hát olyan szertágazó, hogy egy rövid áhítatban nem is lehet mindenre figyelni, de azt láthatjuk, hogy ez a hármas tagozódású áldás először a vigyázásra, az őrzésre koncentrál, mint ahogy egy pásztor megőrzi a nyáját, vigyáz rá, ezt a pásztori kegyelmet és ránk vigyázást kérjük az Úrtól.
áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. A másik viszont az elesettségünkre figyelmeztet. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Hát kin kell könyörülni a bajba jutott emberen, a bűnben szenvedő emberen, hogy kapjon bocsánatot, irgalmat, kapjon megtérést. És valóban mindannyiunkra igaz, hogy elesett állapotban vagyunk, szükségünk van az Isten könyörületére, irgalmára, bocsánatára, felemelésére. És a harmadik pedig a legcsodálatosabb békességet kívánja. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Ebben a békességben nem csupán háború nélküliség van, hanem egy teljes körű harmónia. Kívánhatnánk-e ennél nagyobbat, kérhetnénk-e ennél nagyobbat az Istentől? És ő ezt kész nekünk megadni Jézus Krisztusban a Szentlélek által. Ezért adjunk hálát. Köszönjük Istenünk, hogy te az áldás Istene vagy, és ezt az áldást kérjük most magunkra és másokra. Tégy bennünket is az áldás gyermekeivé, hogy mi ne átkot, mi ne rosszat mondjuk a másiknak, hanem jót, áldást. Hiszen erre hívtál bennünket az Úr Jézus Krisztusban. Amen.

0: Az elmúlt percekben Isten üzenetet Dobos Ágoston, a magyarországi Békés Szent Andrási református lelkipásztor áhítatán keresztül szólt hozzánk, a Mózes 4. könyve 6. fejezetének 22-től 27-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában hallgassák meg keresztény híreinket Ferenc Amália, rádiónk önkéntes munkatársának tolmácsolásában.
1: Híreink először címszavakban. Egyháztörténeti konferenciát szervezett a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet. Kolozsváron rendezték meg a protestáns felekezetek országos olimpiáját. Életet adhatunk egy új, békés világnak, üzente 14. Leó pápa, az ökumenikus globális imamozgalom résztvevőinek. Életveszélyben a keresztények a Száhel-övezetben, drámai módon fokozódik az üldöztetés. Kívülbelül megújult az almás-málomi református egyházközség temploma, most pedig következnek a részletek. Egyházkormányzás és gyülekezetépítés a múltban címmel szervezte meg 11. egyháztörténeti konferenciáját a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet egyháztörténeti tanszéke május 12-én az intézmény épületében. Az összejövetel megnyitóján Ősz Sándor előd szervező köszöntötte a 41 résztvevőt, felidézve, a konferenciát 10 éve hívta életre Kolumbán Vilmos József, akkori egyháztörténeti professzor. A rendezvény elsődleges célja eredetileg az Erdélyben kutató egyháztörténészek összefogása volt, ám az évek során a kárpát-medencei kutatók rangos sereg szemléjévé nőtte ki magát. Idén Makkai Sándor püspök kiválasztásának 100. évfordulója alkalmából a tudományos tanácskozás az ő neve köré épült. Ahogyan a cím is jelzi, a hangsúlyt az egyházkormányzásra és a gyülekezetépítésre fektették, amelyek meghatározták a neves püspök munkásságát. A konferencia lehetőséget biztosított a fiatal tehetségeknek is, akik a diák szekcióban mutathatták be tudományos értekezéseiket. Kolozsváron rendezték meg a protestáns felekezetek országos olimpiáját. Az olimpiát május 7-én nyitották meg a Farkas utcai református templomban. Május 8-án került sor a megmérettetésre, az árünnepséget pedig május 9-én tartották a Protestáns Teológiai Intézet dísztermében. A versenyfeladatok mellett a 3 nap során a diákokra kulturális, hit és közösségépítő programok vártak, hogy életre szóló élményekkel is megerősödött hittel térjenek haza. Az olimpia nyitó ünnepségén Rácz Mária belvárosi unitárius lelkipásztor hirdette az igét. Szolgálatában Jézus gyermekkorát idézte fel, amely betekintést enged abba az időszakba, amikor bölcsességben, testben, valamint Isten és az emberek előtti kedvességben növekedett és formálódott. A diákokhoz szólva hangsúlyozta, ők is ennek a fejlődésnek a részesei, a felkészülés pedig lehetőséget adott számukra, hogy megismerjék a bibliai történetek mélyebb üzenetét. Ez az esemény több mint egy hagyományos tanulmányi megmérettetés, a hit, a tudás és az értékrend találkozása. Egy olyan láncszemet fűzünk tovább, amely évszázadok óta egyben tartja népünket és hitünket. E szavakkal köszöntötte a résztvevőket Török Gyurkó Zoltán, a Kolozsvári Református Kollégium igazgatója. Olá Emese, Kolozsvár alpolgármestere a város sokszínűségét és összefogását emelte ki, míg Markó Bálint, a Bábesbolyai Tudományegyetem rektorhelyettese a közösségformálás erejére mutatott rá. Kifejtette, reméli, a diákok nem pusztán versenyezni, hanem megmérettetni jöttek, elsősorban saját maguk előtt. Kerekes Adel Hajda főtanfelügyelő helyettes a hit erejét hangsúlyozta, amely a tudás mellett a legfontosabb formáló erő. XIV. Leó pápa videóüzenetben üdvözölte az ökumenikus globális imamozgalom résztvevőit. A Jöjjön el a te országod nevet viselő ökumenikus imaesemény előtt 14. Leó pápa videó üzenetben üdvözölte az összes résztvevőt és biztosította őket lelki közelségéről. A május 14-e és 24-e között zajló esemény egy imamozgalom, amely arra hívja a keresztényeket szerte a világon, hogy imádkozzanak együtt áldozó csütörtöktől pünkösd vasárnapig, hogy minél több ember ismerje meg Jézust. Az ökumenikus ima esemény 2016-ban indult, és mára több mint 1 millió keresztényt foglal magában, 85 különböző felekezetet és hagyományt felölelve. Videó üzenetében Leó pápa az adventi időszak hagyományos ősi keresztény énekében szereplő kifejezésre reflektál. Ó jöjj, Emmanuel! Ezzel a keresztények Ézsaiás proféciájának beteljesedésére, Emmanuel születésére szólítanak, ami azt jelenti, hogy velünk az Isten. A várakozás időszakában Leó pápa kiemeli, hogyan válnak énekeink és karácsonyi dalaink egyre sürgetőbbé, hogy Isten jöjjön le közénk, hogy megmentsen minket a bűntől és mindattól, ami árthat nekünk. Megjegyzi, hogy Istent kérjük, hogy gyógyítsa meg azt, ami megtört mind bennünk, mind a világban. Drámai módon fokozódik a keresztényüldözés. Az Open Doors nemzetközi jogvédő szervezet legfrissebb jelentései szerint a szubszaharai Afrikában, különösen a Száhel övezet országaiban, például Burkina Fasóban, Maliban és Nigerben drámai mértékben felerősödött a keresztény közösségek elleni erőszak. A radikális iszlámista csoportok térnyerése miatt egész falvak kényszerülnek menekülésre. A templomokat bezárják vagy felgyújtják, a hívőket és a lelkipásztorokat pedig mindennapos életveszély fenyegeti. A humanitárius és hitéleti krízis miatt a szervezet globális imára és gyors segélyek biztosítására szólítja fel a világ kereszténységét. A jelentés rávilágít, hogy az instabil politikai helyzetben a helyi hatóságok képtelenek megvédeni a vallási kisebbségeket, így a Száhelövezet vált a világ egyik legveszélyesebb régiójává a keresztények számára. Kívülbelül megújult az Almás-Málomi Református Egyházközség temploma. Az ünnepségen Kolumbán Vilmos József, az erdélyi református egyházkerület püspöke hirdette az igét a 132. Zsoltár 13-tól 16-ig terjedő versei alapján. Prédikációjában felidézte, az elmúlt 12 év valódi kegyelmi időszak volt az erdélyi reformátusság életében, hiszen szerte Erdélyben több mint 400 templom újulhatott meg vagy épülhetett fel. Az almás-málomi felújítás azonban nem központi támogatásokból, hanem a helyi közösség összefogásának erejéből valósult meg, amelynek alapja a hit volt. Hittek abban, hogy Isten feladatot bízott rájuk, nem hagyta el őket, és megáldja a közösséget, ha mindenki hozzáteszi a maga részét. A püspök rámutatott, bár Erdélyben nincs fizikai Sionhegy, minden település temploma betöltheti a Zsoltárban említett szent hely szerepét, a megváltás, a reménység és az Istennel való találkozás helyszíneként. Ezeket a hajlékokat őseinktől örököltük, ezért felelősségünk megőrizni és továbbadni azokat. A püspök hangsúlyozta, nem a templom nagysága vagy szépsége teszi szenté a helyet, hanem Isten jelenléte és az a lelkület, amellyel az ember hozzáfordul. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. E szavakkal köszöntötte az ünneplőket Ambrus Attila, az erdélyi református egyházkerület főgondnoka. Kiemelte, hogy az almás-málomiak munkája nem volt hiába való, hiszen az Úr munkatársaivá fogadta őket. Híreinket a református.ro, az opendoors.hu és a Vatikán News hírportálok és weboldalak alapján szerkesztettük.
0: Az elmúlt percekben Ferenc Amália rádiónk önkéntes munkatársának tolmácsolásában keresztény híreinket követhették figyelemmel.

Műsorunk hátra levő részében az Evangéliumi Könyv kiadó kiadásában megjelent új szövetségi fogalmi szótár című könyvből az Isten országa című rész harmadik részletét felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fejschmidt Mária.

Isten országa. Harmadik részlet. Isten országa felülről jön. Isten országa nem vízszintes irányból, egyházi viszonyok vagy vállalkozás eredményeképpen jön el, hanem függőlegesen onnét fentről jön, és tör keresztül a mi viszonyainkon és kezdeményezéseinken. Az új szövetségben a fejlődési gondolat klasszikus bizonyítékaként szerepelnek a mustármagról és a kovászról szóló példázatok. Kelet ismerői rámutattak, hogy mi ezzel egészen európai gondolatokat rajzoltunk egy olyan képbe, amelyet a keleti ember egészen másképpen lát. Más éghajlat alatt élnek ők, mint mi, és más a vérmérsékletük. Amikor ezeket a példázatokat hallják, ők a következőt értik ki belőle. A földbe vetett parányi kis mag hatalmas fává nő, szinte mielőtt az ember észrevenné. Egy kevés kovászt három véka lisztbe kevernek, s hirtelen, mielőtt gondolná az ember, erjedő, bugyborékoló massza áll előtte. Mindkét példázat Isten országának éppen a megfoghatatlanul, gyors és az adott viszonyok miatt éppen nem várható eljövetelét akarja ábrázolni. Isten országa gyökerében megváltoztatja az embernek emberhez való viszonyát. Az a nagy átalakulás, amit Isten országa jelent, az emberek egymás közötti viszonyában is láthatóvá válik. Átalakulás következik be az erőseknek a gyengékkel szemben tanúsított magatartásában. A szegényeknek evangélium hirdettetik. Szegényeken az új szövetség olyanokat ért, akik nem csak anyagi helyzet, hanem műveltség, jómodor, vallási ismeretek tekintetében is hátrányban vannak a vezető körökkel szemben. Nekik többé nem néhány morzsa jut jótékonysági intézmények és szociális berendezések formájában, hanem azt az örömhírt hallják, hogy most ők is a Teremtő közvetlen közelébe kerülnek, hogy visszanyerik teljes emberi méltóságukat, és a körülmények semmiféle hatalma nem szoríthatja ki őket többé abból a fényességből, ami Isten fiaira ragyog. Krisztus a legkisebbeknek is elhozza a fenséget és a győzelmes hatalmat a reájuk nehezedő terheken, és úrrá teszi őket a körülményeken. Emberi létet teremt számukra lélekben és testben. Isten országában nem uralkodik különbség nélküli egyformaság. Isten az egyes ember isteni eredetiségét nem elnyomja, hanem megszabadítja. Nem eltörli, hanem tisztán kialakítja. Nem jelenti a személyiség szolgává tételét, az Isten adta sajátosság kioltását, sem valamilyen meghatározott jelleg rányomását az emberre. A sok különféleképpen megalkotott és különböző tehetségű ember nem hoz valamilyen nagy egyformaságot. Mindnyájan egyek ugyan, de oly szerves egészet alkotnak, amelyben éppen az egyes tagoknak különfélesége adja az élet nagy teljességét. Erről olvasunk
János evangéliuma 17. részének 21-től 23-ig terjedő verseiből, valamint Pál apostolnak az első korintusi levél 12. részének 12-től 25-ig terjedő verseiből.

Lassan hétfő déli magazin műsorunk végéhez érkezünk, de interneten keresztül továbbra is hallgathatnak minket. Lászlófi Aladár erdélyi magyar költő író gondolatával búcsúzom önöktől, aki 1937-ben ugyanezen a napon született, és így szól. Nem tudom, kitől származik az a szellemes, tömör meglátás, miszerint a múlt az egyetlen dolog, melyet azután is birtokolunk, miután nem rendelkezünk vele.

17 óra után a határtalan összeállításunk csendül fel, 18 órakor istentiszteletet sugárzunk, 19 óra 15 perctől pedig krédóit építő műsorunkat, 20 órától mesével és gyerekzenével várjuk a legkisebbeket. Adással legközelebb éjjel 3 órakor várjuk Önöket. A homokora éjjeli műsorunk első órájában klasszikus zenét sugárzunk. A második órában áhítat, kalendárium, névnapköszöntő, illetve keresztjén élet felekezetközi rovatunk hangzik el. A harmadik órában Nagy Ibolya zenélő köntös műsorát hallják.

Hallgathatnak minket Kolozsváron is környékén a 88,3-as MHz-es frekvencián, vagy interneten keresztül a www.agnusradio.ru honlapunkon. Hívhatnak minket telefonon is a 0264 44 19 68-as telefonszámon, vagy személyesen felkereshetnek a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

Munkatársaim és magam nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt 3 órában Ungvári Szentét hallották. Kellemes hétkezdést kívánok, békesség Istentől, viszont hallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

mert egy versenyautó, mely soha nem áll meg, rohan szüntelen. Az enyém is pont hasonló, túl zsúfolt fárasztó, kezem, lábam, bilincsben. És csak egyre vágyom oly nagyon, hogy leüljek egy kis padon,

0: hírek.
1: Rádiunk hírei először címszavakban. Előrehozott választást akar a románok többsége. Szorin Grindeanu, nem lehet már Ilija Bolozsán vezette kormányunk. Lehűlés következik, a meteorológusok elmondták, mikor lesz meleg. Visszahelyezték Hunyadi János szobrát a Vajdahunyadi vár buzogánytornyára. Az előrejelzések szerint ma részben napos időre kell számítani Kolozsváron, most pedig következzenek a részletek. A romániai szavazók többsége szerint előrehozott választásokra van szükség, és ha jövő vasárnap parlamenti választásokat tartanának, az AUR végezne az első helyen, megelőzve a PESZED-ét, a PENEL-ét, az USZER-et és az RMDS-t. Derül ki a KURSZ Közvéleménykutatási Intézet 2026. május 1-e és 14-e között végzett, tegnap közzétett felméréséből. Az eredmények jelentős társadalmi nyomásra utalnak a jelenlegi politikai felállás megváltoztatása érdekében, írja az Agile Press hírügynökség. Az eredmények viszonylag stabil versenyt mutatnak a fő pártok között. Az AUR vezető pozícióban marad, és egyértelmű előnnyel rendelkezik.

0: Az IGA több versenytársához képest áll a közleményben. Ideológiai szempontból a kutatás szerint választók többsége konzervatív beállítottságú. A közvéleménykutatás 1664 fős mintán készült, a Romániában élő felnőtt lakosság körében. Az adatfelvétel személyesen otthoni interjúk formájában zajlott. A hiba határ legfeljebb plusz 2,4%-os, 95%-os megbízhatósági szint mellett. Zorin Grindeanu, a Szociáldemokrata párt elnöke ma Annikus Ordán államelnökkel folytatott konzultációt követően kijelentette, hogy pártja elutasítja az Ilija Bolozsán vezette kormány megalakításának eshetőségét. A belső konzultációt követően már nem lehet olyan kormányunk, amelynek Ilija Bolozsán a miniszterelnöke. És ezt nem csak a PESZEDE tagjai mondták ki, hanem a román parlament is kinyilvánította az elfogadott bizalmatlansági indítvánnyal, amelyet 281 törvényhozó szavazott meg, jelentette ki Grindeanu. A PESZEDE ugyanakkor azt az eshetőséget is kizárta, hogy nem nyugatbarát pártok részvételével alakuljon kormány. Az Országos Meteorológiai Szolgálat vezetője Elena Matescu a Digi24-nek nyilatkozva elmondta, hogy hőmérsékletcsökkenésre számíthatunk, a hideg levegő áramlása e hét közepéig fennmarad. A meteorológiai jelentés szerint instabil lesz az időjárás, a napokban csökken a hőmérséklet. Matescu hozzátette, hogy a hét közepétől ismét nyári hőmérsékletre számíthatunk. Ez a lehűlés ezen a héten is érezhető lesz, legalábbis a hét közepéig, amikor a legmagasabb hőmérsékletek általában 14 és 19-20 fok között mozognak majd. Csak a hét második felétől lehet továbbra is meleg időjárásra számítani. A legmagasabb hőmérséklet ismét eléri a nyári napok küszöbét, 25-26 fokot, tette hozzá Matescu. Felújítása után tegnap visszakerült a Vajdahunyadi vár buzogánytornyára az októberben eltávolított, mintegy 300 kg súlyú és 2,8 méter magas Hunyadi Jánost ábrázoló bronzszobor. A restaurálás befejezése után a lovasszobrot pénteken és szombaton a Vajdahunyadi vár külső udvarában állították ki, majd tegnap csigák segítségével visszahúzták arra a helyre, ahol eredetileg 1873-ban felállították. A szobor felújítása a Vajdahunyadi vár megőrzését, restaurálását és turisztikai értékesítésének célzó projekt második szakaszának részét képezik, amelyet a helyreállítási terv társfinanszíroz, számolt be a Vajdahunyadi polgármesteri hivatalának közösségi oldala. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 20 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 48 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 45 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron részben napos időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 19 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 10 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agypress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzései alapján készült el. Most a jó hír következik. A mára kijelölt két igét Füstös Tóth Henrietta Beatrix, Újalsóvárosi Református Egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

0: keresi, aki elküldte őt, az igaz, és abban nincs hamisság. János írása szerint való Szent Evangélium 7. részének 18. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, polifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, polifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
3: Reklám. Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
4: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
5: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
6: www.agnusradio.ru
5: Közösségünk honlapja.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
7: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Konfirmáció a Beregszászi Református gyülekezetben.
8: Hát ugye az egyházi liturgiáink, illetve egyházi élet alapján egy ember, mikor megszületik, Isten kegyelmi ajándéka a keresztség szövetsége. Tehát akkor a gyermek még semmiről nem tud, a szülők hitére nézve felajánlják, oda teszik Isten kezébe, Isten szövetségé. Viszont a Szentírás számos helyen azt mondja, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, tehát ha csak megkeresztelkedik, és nincs ott a hit, akkor ránézve igazából semmit nem jelent, hanem tehát el kell érni azt a pillanatot, amikor a megkeresztelésemként, ha meg vagyok keresztelve, akkor nyilvánosan felvállalom, nyilvánosan megvallom, hogy én Isten szövetségéhez tartozom.
7: Újra megrendezte immár 5. alkalommal Csoda Gyerek Tehetség konferenciáját a Református Pedagógiai Intézet.
9: Református Pedagógiai Intézet számos működési területek között előkelő helyet foglal el a tehetséggondozás segítő pedagógusok támogatása, és ennek megmutatására tanakodtunk 5 évvel ezelőtt, hogy mi lenne az az alkalom, ahol évenként be tudjuk mutatni. A Református Pedagógiai Intézet hatáskörében működő református köznevési intézmények, nevezetesen óvoda, általános iskola, középiskola és a művészeti iskolák tehetséggondozását.
7: 13 éve indult vándorútjára a tekergő mesetábor.
10: Sok olyan emlékem is van, amikor éjjel 2-kor még mesélünk a gyereknek, az első táborozó gyereknek, aki ugye már volt olyan, hogy 10-11 évesen került el először táborba, addig nem nagyon akart a szülők mellől elszakadni, és sírva mondta, hogy de úgy hiányoznak a szülei, de olyan jól érzi magát itt a táborban, ne haragudjunk, ő nem akar minket megbántani, nem azért sír, ő nem is akar hazamenni, csak honvágya van. És akkor meséltünk.
7: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. A konfirmáció a református egyház egyik legfontosabb ünnepe, amikor a fiatalok hitükről nyilvánosan is bizonságot tesznek, és fogadalmat tesznek arra, hogy a gyülekezet aktív tagjaiként kívánnak élni. A Beregszászi Református gyülekezetben idén május 17-én 16-an konfirmáltak. Az ünnepi alkalmat megelőzően a mennybe menetel ünnepének üzenetéről, valamint a konfirmációról beszélgettünk Tarackközi Ferenccel, a Beregszászi Református gyülekezet vezető lelkipásztorával. Aki kérdez Bírta Zoltán és Gogola István.
8: Hát, hogy a Szentírás tanúsága szerint, miután Jézus Krisztus feltámadt, tehát 40 napon keresztül jelent meg Szentírás alapján több mint 500 embernek, és ez alatt a 40 nap alatt tulajdonképpen az ő feltámadásáról tett bizonyságot, és így olvassuk az Apostolok Cselekedetei könyvében, hogy számos megjelenése által Isten országáról tanított, Isten országáról beszélt. És a 40. nap a Jézus mennybe menetele a Biblia tanúsága szerint a tanítványaival volt együtt, akik látva ott Jézust maguk között feltették neki kérdésként, hogy ez az az idő, amikor helyreállítod Izrael országát, és Jézus ugye válaszában azt mondja, hogy nem a ti dolgotok az időnek és a helynek a kérdése, hanem ez Isten titka, viszont meghagyja nekik, hogy ne menjenek el Jeruzsálemből, mert vesznek erőt a Szentlélek kitöltetése által. Tehát ott kell maradjanak Jeruzsálemben is, és ez a 10 nap pünkösdig tulajdonképpen erről szól, hogy a tanítványok ott a felházban Jeruzsálemben együtt vannak, azt olvassuk róluk, hogy könyörögnek, imádkoznak, ott vannak Isten színe előtt folyamatosan. Bizonyára nem volt könnyű ez a 10 nap, de mégis arra szolgált, hogy teljesen Isten kezébe tegyék azt a helyzetet, ami emberi mérce szerint felfoghatatlan. Ugyanakkor áldozó csütörtök, vagy mennybe menetel, tehát egyrészt azért áldozó csütörtök, mert a katolikus egyházban a miséhez kötötték, tehát az áldozáshoz kötötték, és mivel nem úrnapi, nem vasárnapi, hanem hétközi, tehát csütörtök, ezért jött ez a mondás, hogy áldozó csütörtök. Tehát ugye reformátusokként mi mennybe meneteléről beszélünk, ez az a nap, amikor Jézus a tanítványok szemei elől felemelkedett, és innentől kezdve fizikálisan már nem volt közöttük, viszont elmond egy nagyon fontos dolgot, azt mondja, hogy jobb nektek, hogy én elmenjek. És hát ez ugye nagyon sok kérdést vet fel, hát miben jobb a tanítványoknak, akik eddig személyesen, fizikálisan tapasztalták, hogy az, amit Jézus tesz, amit mond, személyéhez kötődik minden erő, hatalom, minden csoda. Tehát, hogyha ő fizikálisan nem lesz, akkor mi lesz tovább? És ezekre a kérdésekre tulajdonképpen Jézus válasza, amit a tanítványok nem értenek, hogy a Szentlélek által erőt vesztek. Mert a Szentléleknek a jelenléte innentől kezdve az egyházra nézve talán létszükséglet, azt mondom, Szentlélek nélkül igazából lehet beszélni klubokról, lehet beszélni érdekközösségekről, de mint egyházról, mint gyülekezetről nem, mert a Szentlélek által van jelen az élő Isten.
6: Ezért lehet majd örömünnep a mennybe menetel, hiszen tehát ha keresztény ünnepeket vesszük, akkor nagypéntek, hát inkább egy fájdalmas ünnep, bár tudjuk, hogy az ember szempontjából a megváltás enélkül nem lehetséges. De húsvétra mégis úgy tekintünk, mint egy örömünnep. Mennybe menetelnél Krisztus fizikálisan elhagyja a földet, tehát mondhatnánk azt, hogy veszteség, de az ünnepről beszélünk, az mégis inkább az öröm. Hogy lesz ebből teljesség?
8: Hát ugye a tanítványokban pont ez a nagy kérdés, tehát hogyha egyszer elmegy előlük, tehát innentől kezdve fizikálisan nincs ott, akkor ez mit jelenthet egyáltalán, hogy jobb lesz nektek? Tehát addig, míg nem tapasztalják meg a Szentlélek kitöltetését, addig marad a kérdés. Viszont a Szentlélek kitöltetése után, jelen esetben a mi helyzetünkben, tehát mi már örömünnepként tudunk rátekinteni a mennybe menetelre, mert megértjük, hogy az ő mennybe menetele, az tulajdonképpen nekünk egy nagyon csodálatos ajándék, mert így a Szentlélek jelen valósága, az, hogy elküldte a Szent Lelket, tehát ez az ember életét helyes irányba tereli folyamatosan. Tehát ahogy hangsúlyoztam, a Szentlélek nélkül, tehát nem beszélhetünk egyházról, nem beszélhetünk megváltásról, hitről, mert az, amit szimpatizánsként, vagy manapság nagyon nagy divatja van a kultúrkereszténységnek. Tehát ez igazából az ember lelki üdvére nézve nem sokat jelent. Közösségileg jó hivatkozni a keresztény értékekre, de ez még tulajdonképpen nem biztosít engem afelől, hogy befejeződik az élet és mi van tovább. Viszont a Szentlélek az, aki ezt az ember szívében megpecsételi, megerősíti, és innentől kezdve, hogyha a Szentlélek ad egy ügybizonyosságot, akkor egy nagyon fontos dolgot értek meg. Sok minden fontos ebben a 70-80-100 esztendőben, amit élek ebben a földi világban. De közeledve a behatárolt életemnek a végéhez, tehát én magam is egyre inkább fedezem azt fel, hogy minden fontos, minden kell, de tulajdonképpen utolsó percben mi marad? Tehát mindent, amit most két kézzel ragaszkodunk hozzá, igazából ott az utolsó pillanatokban minden értékét veszti. Egyetlen egy kérdés fog maradni. Vár engem az én mennyei atyám, vagy nem? Ismer engem az én mennyei atyám? Ismerem-e Jézus Krisztus által az atyát, vagy nem?
6: Lesz-e mennybe menetelem?
8: Ez az egy kérdés marad. Lesz-e mennybe menetelem? Mennybe menetel ugye ez lesz mindenféleképpen, mert az emberi lélek Istentől kapta az életet, tehát így a nagyon sok vallással szemben nagyon fontos ezt megállapítani, hogy minden ember feltámad. Tehát minden ember isteni előtt van. Jelenések könyve gyönyörűen mondja azt el, hogy könyvek nyittattak meg, és aztán megnyittatik az életkönyve. A könyvek alapján a cselekedetek szerint fogja megítélni Isten színe előtt az embert, maga a saját cselekedete. Az életkönyvébe beírtak pedig azt élhetik át, hogy Jézus Krisztusban a cselekedeteim mind ítélet alá estek, és Jézus Krisztus által megbocsátattak bűneim, tehát ezért más helyen azt mondja Jézus, hogy példázatában, hogy jöjjetek hozzám atyámnak áldottai, vagy nem ismerek titeket, távozatok tőlem. Tehát ha az életkönyvébe be van írva a nevem, amit a Szentlélek pecsétel meg a szívemben, mert fel lehet írva, hogyha bennem nincs meg ennek a meggyőződése. Tehát igazából ennek a földi létnek, harcnak legfontosabb kérdése ez, hogy ezt az üdbizonyosságot, ezt a bizonyosságot megismerjem, és az enyém legyen, mert más megvilágításba kerül mindaz, amiben élek a mindennapokon. Hogyha tudom, hogy épp napokban volt a római levélnek egy csodálatos megállapítása, hogy amikor üdbizonyosságom van, akkor megértem azt, hogy mindegy, hogy mi történik velem, minden a javamat szolgálja. Akik szeretik az Istent, minden a javukra válik. Tehát hogy tud javamra válni? Úgy, hogy megértem, hogy Isten előtt az én életem kedves, mivel Jézus Krisztuson keresztül néz engem, és mivel kedves, ezért, ha nem is értem, mert nem látom a teljes összefüggést, de mindenféleképpen az én javamat fogja szolgálni. Még a legszörnyűbb, legfájdalmasabb helyzet is az én javamat fogja szolgálni. Nem azt jelenti, hogy minden, ami történik, az jó. Nem, sőt, nagyon sokszor nagyon rossz. De annak ellenére a javamat fogja szolgálni, mert Isten azt hozza ki belőle, hogy jellemileg, hitbelileg, vagy sokféle más formában én erősödjek, erősebb legyen a meggyőződésem, tisztuljon esetleg az életem. Tehát ennek megfelelően ezért nagyon fontos a mennybe menetel, mert ezáltal kaptuk meg a Szentlélek.
6: Az ifjúság életében a Kárpátaljai Református Egyházkerületnek a, mondhatnám, bázisán egy nagyon nagy nap történik, vagy nagyon nagy nap van ehhez kötve, konfirmáció. Miről szól ez az ifjak életében?
8: Hát ugye az egyházi liturgiáink, illetve egyházi élet alapján egy ember, mikor megszületik, Isten kegyelmi ajándéka a keresztség szövetsége. Tehát akkor a gyermek még semmiről nem tud, a szülők hitére nézve felajánlják, oda teszik Isten kezébe, Isten szövetségé. Viszont a Szentírás számos helyen azt mondja, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, tehát ha csak megkeresztelkedik, és nincs ott a hit, akkor ránézve igazából ez semmit nem jelent, hanem tehát el kell érni azt a pillanatot, amikor a megkeresztelésemként, ha meg vagyok keresztelve, akkor nyilvánosan felvállalom, nyilvánosan megvallom, hogy én Isten szövetségéhez tartozom. Tehát ez a mi egyházi rendünk szerint a konfirmáció, és én azt gondolom, itt Beregszászban egy külön kiváltság ez, sok-sok gyülekezettel szemben, vagy mellett, mert nem szemben, hogy nálunk 3 éves a konfirmációs oktatás. Tehát 3 év alatt a hétvégekkel, hetekkel, tehát egy olyan közösségbe kerülhetünk a gyerekekkel, akik hallhatnak róla, megtapasztalhatják, láthatják azoknak az életén, akik foglalkoznak velük, hogy mit is jelent ez a szövetség, mit jelent az Istenhez tartozás, és ezért valóban a fiatalok életében egyházi szempontból talán legkiemelkedőbb pillanat ez, amikor a konfirmáció ünnepségén nyilvános vallást tesznek. Arról, hogy akkor mit jelent nekem Jézus Krisztus. Úgyhogy itt Beregszászban és a mi gyülekezetünkben is most vasárnap lesz a konfirmációs ünnepség, ami mindannyiunk számára egy kiemelkedő pillanat, mert a gyülekezetünkben lévő fiatalok, akik hosszú éveken keresztül ott voltak, tapasztaltak sok mindent, most ők felnőtté válhatnak, úgymond, nyilvánosan elmondhatják azt, hogy nem volt hiába való ez a 3 esztendő, vagy az a 10 esztendő, 15 esztendő, ami az életükben ott van.
11: A konfirmációs képzés szó azt jelenti, hogy valamifajta tudásanyag is átadásra kerül. Miért van szükség egy 12 éves fiatalnak, hogy elkezdje a konfirmációs képzést, és 2-3 év alatt ilyen információkat kapjon, hogy mit nevezünk Istennek, egyháznak, vallásnak? Rengeteg, maga KT kérdés felelek, konstrukció, rengeteg egyszerű kérdése, nagyon mély választ tud adni. Miért fontos ennek a tudásnak a megszerzése?
8: Hát ugye a Heidelbergi KT az eredetileg nem gyerekeknek készült, hanem felnőtteknek, és ennek megfelelően, tehát felnőtt szinten a hit kérdéseit fogalmazza meg, hogy mit jelent nekem az Isten, kicsoda az Isten, és és ennek a letisztázása tulajdonképpen a heideggeri káté, hogy mi a hit, kicsoda az atya, kicsoda a fiú, kicsoda a Szentlélek. Tehát amikor ezeket válaszként megadja a heideggeri káté, akkor ez lehet az én hitvallásom, bizonyságom, hogy igen, én ezt hiszem és vallom. Na most a gyermekeknél ezért fontos az, hogy valamennyire próbáljuk közelhozni hozzájuk, és van egy átdolgozott formája heideggeri káténak, az ő nyelvükre lefordítva, és tehát így ők a maguk szintjén, a maguk létvilágukban, életterükben, tehát hozzájuk közel hozva, ők maguk is megvalhatják, kimondhatják meggyőződésüket, hogy ezt hiszik vagy nem hiszik. Hogy miért kell? Egyrészt tisztában vagyunk vele, hogy a hit az nem adható át. Tehát a Szentírás egyértelműen mondja, hogy a hit Isten ajándéka. Arról is beszél a Szentírás, hogy amikor egy családfő megtért, akkor az egész háza népével megkeresztelkedett. Tehát nagyon fontos, hogy mi van háttérként a családban. És én nekem mindig ez a nagy csoda, amikor a háttér az ellenkezőjér beszél, és mégis a fiatal pedig itt van, és megízleli, és az isteni ajándék az övé lesz. Tehát ugye nagyon sok ilyen családunk van, akiknek nem sok mindent jelent a gyülekezet közössége, de a gyerek mégis itt van köztünk, és jön. Épp nemrég volt egy csodálatos bizonyság számomra, hogy egy leányzó így került be a konfirmációs közösségbe, és otthon nagyon sok kérdést tett fel, és elindította a kíváncsiságot az anyában először, és megjelent a templomba. És akkor itt volt a templomba is, és azóta, tehát egy nagyon aktív tag mindig most már ott van a gyülekezetünkben. Na és elmentem hozzájuk beszélgetni, és mondja, hogy az első megtapasztalása az volt, mikor először lépett be a templomba. Egy atyafival istentisztelet után két mondatot váltottak, aki a következőt mondta neki. Ebbe a templomba ne gyere, itt nincs szeretet. És azt mondja, engem ez döbbentett meg, hogy máshol, ha bemegyek valahova, azt mondják, hogy szeretünk gyerek közénk. Itt meg azt mondja, azzal kezdték, hogy itt nincs szeretet, ne gyere közénk, az egy kíváncsiság gyújt bennem, hogy akkor milyen gyülekezet ez, és persze az egy személyes sérelem volt, ami miatt ezt valaki mondta, de hogy az Isten mindent a javunkra formál. Tehát ez a csodálatos, és ezt csak azért mondtam el, hogy a gyerek által jött be a szülő. Úgyhogy ez egy óriási ajándék az Istennek itt a gyülekezetünk közösségében is.
11: Sok esetben kiemelünk a nagyszülőknek a szerepét a konfirmációs képzésben, mert ők még azért néha fontosnak tartják ezeket a dolgokat, és néha emiatt is vannak itt a diákjaink.
8: Igen, hát a gyülekezetünkben is, meg sajnos most már Kárpátalján ez egyre erőteljesebb kérdés, hogy középkorosztály az sajnos elkényszerült, az idősek azok, akik maradtak, illetve az unokák, és ilyen szempontból talán még nagyobb hangsúly és nagyobb felelősség helyeződik a nagyszülőkre, hogy ők mennyire tartják ezt fontosnak, mennyire tesznek azért, mennyire élik oda, mutatják be az unokáknak, de ebben is van nagyon sok jó tapasztalatunk, és biztatjuk is az időseinket, a szépkorúakat, hogy az unokákra figyeljenek.
7: Az elmúlt percekben Tarackközi Ferenccel, a Beregszászi Református Gyülekezet vezető lelkipásztorával beszélgettünk a konfirmálásról.

0: Az anyaország. Újra megrendezte immár 5. alkalommal Csoda Gyerek Tehetség konferenciáját a Református Pedagógiai Intézet. A tematikus szakmai fórumot hagyományosan Debrecenben tartották, a Debreceni Református Egyetemi Templom adott neki otthont. Az egyházi kézben működő oktatási nevelési intézmények munkatársai, pedagógusai vehettek részt az előadásokon és gyakorlati kurzusokon. Az óvodák, általános és középiskolák mellett most külön hangsúlyt kaptak az alapfokú művészeti iskolák, hiszen az idei konferencián arra fókuszáltak, hogyan működik a tehetségfejlesztés a művészetek eszközeivel. A jó minták bemutatására, átadására, tapasztalatcserére és kapcsolatépítésre is lehetőséget biztosított a találkozó. Olá Ilona Kelemen Gabriellát, a Református Pedagógiai Intézet igazgatóját kérdezte.
1: A Református Pedagógiai Intézet Csodagyerek konferenciája itthon van itt Debrecenben, már ugye 5. alkalommal szervezték meg. Mi volt, ami életre hívta ezt a rendezvényt, és mennyire sikerült ebben egyrészt hűnek maradni az eredeti elképzelésekhez, és mivel lehetett esetleg gazdagítani, bővíteni azt a tudást vagy témát, amit szeretnének ilyenkor egy-egy alkalommal átadni?
2: A Református Pedagógiai Intézet számos működési területek között előkelő helyet foglal el a tehetséggondozás segítő pedagógusok támogatása, és ennek megmutatására tanakodtunk 5 évvel ezelőtt, hogy mi lenne az az alkalom, ahol évenként be tudjuk mutatni. A Református Pedagógiai Intézet hatáskörében működő református köznevési intézmények, nevezetesen óvoda, általános iskola, középiskola és a művészeti iskolák tehetséggondozását ennek alkalmából hívtuk életre a Csoda Gyerek Tehetség konferenciát, és immár 5. alkalommal szerveztük az idei évben. A korábbi években tehetséggondozás fázisait helyeztük a fókuszba, tavaly viszont már az óvodákkal foglalkoztunk, és az idén a fókuszt az alapfokú művészetoktatási intézmények adták, hiszen mi úgy gondoljuk a pedagógiai intézetben, hogy a pedagógusokkal együtt a Gárner-féle többszintű intelligenciát, a tehetséggondozást összekapcsoljuk, és nem csak a tanulmányi versenyek támogatásával, hanem a művészetekben történő személyiségfejlesztést is előtérbe helyezzük.
1: Ez egy nagyon érdekes terület a tehetséggondozásnak, mert egyrészt, ugye erről is beszélgettünk már több alkalommal, maga a művészet is lehet olyan terület, amiben valaki tehetséges, ugyanakkor a művészet eszközei segíthetnek másfajta kvalitások, másfajta tehetségek kibontakozásában, a személyiségfejlesztésben, a kiegyensúlyozott fejlődésben, tehát ez egy összetettebb terület talán, mint mondjuk egy matematikai tehetség, vagy egy irodalmi tehetség.
2: Ez így van, hiszen a mozgás, a gondolkodás, a logikai képességek fejlesztése, ez mind alapfeltétele annak, hogy valaki szépen jól teljesítsen a művészetek terén, ezért rendkívül hasznos, hogyha egy tanulócsoport, vagy akár egyen-egyenként a gyermekek is járatosak a művészetekben, mert ez a tanulmányi eredményükre, a személyiségükre, például fegyelem, feladattartás, nagyon fontos tényezők, amelyeket kiművelnek a diákok, hiszen ők szeretnék jól érezni magukat, és szeretnének szép eredményeket bemutatni.
1: Hogyha a lélek szép és fejlődik a művészetek által, akkor az egész személyiség fejlődik. Hogy látják, mennyire elismert, elfogadott terület ez a nevelők, pedagógusok körében, tehát magában az intézmény hálózatban megvan-e ennek az 5 megillető helye?
2: A református köznevelésben állíthatom, hogy megvan a helye, és kiemelt szerepet is szánunk, hiszen akár a művészeti iskolák vezetőinek a naprakész tudását támogatjuk különböző fórumokon, a pedagógusoknak szakmai napokat szervezünk, illetve ilyen lehetőségeket, amikor megmutathatják a munkájukat. Éppen amiatt, hogy felismertük a művészetek gyakorlásának jótékony és építő hatását a teljes személyiség fejlesztésre.
1: A Csoda Gyerek konferencia sajátossága, hogy amellett, hogy különböző előadásokat tartanak az adott kiválasztott területen, olyanok szólalnak meg, akik ebben otthonosan mozognak, amellett mindig az is egy nagyon fontos része a konferenciának, gondolom így volt ez most az 5. is, hogy jó gyakorlatokat adjanak át, tehát olyanok mutassák meg, hogy náluk hogy folyik ez, akiknek ebben már tapasztalatuk van.
2: Így van, igyekeztünk a református köznevelési hálózatból minél több alapfokú művészeti iskolát meghívni a debreceni alkalomra. Megszólítottunk minden alapfokú művészeti intézményt, és nagy örömünkre sokan el is fogadták, és ide tudták szervezni a napjukat. és ennek kapcsán, amíg a korábbi konferenciákon inkább elméleti előadásokat hallgattunk, és így próbáltuk felépíteni az intézmények tehetséggondozását, az idei évben már a gyakorlatorientált megjelenés volt a célunk, így aztán akik több éve és rendkívül szép eredményekkel művelik az alapfokú művészet oktatást, őket kértük föl előadásokra. Nagy öröm volt számunkra, hogy ők ezt lelkesen fogadták, és sajnos nem tudunk mindenkinek bemutatkozási lehetőséget adni, de igyekeztünk minden intézménynek legalább egy csoportját bevenni a repertoárba, a programba, hogy lássuk Nyíregyházától Pécsig milyen szép munka és milyen tartalmas munka folyik a művészeti iskolákban.
1: Tudunk egy-két példát mondani, hogy ezeken a gyakorlati találkozókon, ezeken a szekcióüléseken, tehát amikor kis csoportban gyakorlati oldalra meg tudták közelíteni a témákat, mik kerültek terítékre? Tehát, hogy kinek mi az, ami mondjuk úgy bevált, amit eszköztárként át tudott adni azoknak, akik részt vettek ezen a konferencián?
2: Amikor művészetekről beszélünk és gyermekekkel kapcsolatban, akkor a tánc és a zene mindig előtérbe helyeződik. Most viszont az óvodai tehetséggondozás és a művészetek kapcsolata is előkerült. Itt például a rajz kifejezőkészség is megnyilatkozott, és azt mondhatjuk, hogy minden művészeti területen vannak képzőink, és az itt bemutatott jó gyakorlatokban gyönyörködhettünk.
1: A korábbi konferenciáknak mi a tapasztalata? Hasznos az, amit itt kapnak a pedagógusok, nevelők? Visszaköszön az, hogy ezt el tudják vinni, és át tudják ültetni a saját intézményükben?
2: Elsődleges célunk a kapcsolatépítés, hiszen nem sok alkalom van arra a távol lévő városok pedagógusainak a találkozóra, és ez egy tematikus találkozás a művészeti pedagógusoknak, ez az elsődleges célunk, és ugyanúgy kapcsoljuk hozzá azt, hogy egymás jó gyakorlatait, hiszen egymás mellett működnek, nem riválisai egymásnak ezek az intézmények, ezért jó szívvel adják át, és szakmai beszélgetések vannak. Nagyon sokszor a szünetekben bemutatjuk őket egymásnak, és elkezdődnek olyan szakmai diskurzusok, sőt, kapcsolat, elérhetőség, cserék is, amivel tudják egymást támogatni, és ez is fontos célunk.
1: Arra is gondoltam én ezzel, hogy mondjuk egy adott intézményből eljön egy nevelő, egy pedagógus, vagy egy intézményvezető. De hogyha itt olyat hall, olyat tapasztal, amit úgy érzi, hogy életképes lenne a saját közegében is, akkor azt hazavive akár ő is tovább tudja adni a hasonló tehetséggondozással foglalkozó kollégáknak? Tehát ilyenre is van lehetőség és van példa?
2: Hogyne, természetesen ezért szerveztünk 2 szekciósávot, hiszen ott legalább 10 lehetőséget biztosítottunk arra, hogy delegációk érkeznek az intézményből, kértük is, hogy osszák meg, hogy ki melyikre fog beülni, részt venni, hogy mindenkihez eljusson az a jó gyakorlat bemutatás, majd pedig, amikor visszamennek, akkor tudjuk azt, hogy megbeszélik munkaközösségi alkalmakon, a vezető beszámol arról, hogy mi történt, hiszen a folyamatos megújulás az mindenkinek bevett jó szokása és célja is, és ez egy jó alkalom arra, hogy mások bevált gyakorlatait otthon is meghonosítsák.
1: Nagyon jól jöhet egy külső tapasztalat, mert hogyha valaki évek óta foglalkozik tehetséggondozással, akár a művészetek terén, akár attól függetlenül más tanulmányterületeken, akkor megvannak a maga módszerei. Abban egy picit kinézni, kitekinteni, kimozdulni, elhagyni a biztonsági zónát és kipróbálni új dolgokat, az csak előre vihet.
2: Igen, ez a kipróbálni új dolgokat, ez mindig nehéz, főleg pedagógusoknál, az így szoktuk, az nagy úr, de a művészeteknél ez talán máshogy van, a jól bevált gyakorlatok, ha nálad működött, akkor én is kipróbálom, és ennek adtunk teret ezzel a konferenciával.
1: Tehát mindig cél az, hogy az itt tapasztalatokat magukkal vigyék, hazavigyék azok a pedagógusok, akik ezen részt vesznek, hiszen a Református Pedagógiai Intézetnek egy kialakult hálózata van, ahogy mondta ön is, az egyházi kézben lévő köznevelési intézmények hálózatában önök otthon vannak, és jó jutnak minél több emberhez. Én már ugye 5. alkalommal erre adott lehetőséget a Csodagyerek konferencia is, még azért vázolja fel nekünk, hogy mekkora is ez a hálózat, hány iskolával, intézménnyel, gyerekkel, pedagógussal vannak kapcsolatban.
2: A jelen tanévben, a 2025-2026-os tanévben 212 református köznevelési intézmény működik. Mivel több célú számos intézmény, ezért azt is elmondhatjuk, hogy közel 400 feladatellátási helyen. Ezek a feladatellátási helyek tartalmazzák a művészeti képzést folytató intézményeket, tagintézményeket. Nagyon sok esetben, és főként ez a jellemző, hogy általános iskolához vagy gimnáziumhoz kapcsolódóan működik az alapfokú művészet oktatási intézmény.
1: Hogyha ezt a hálózatot nézzük, akkor mindenképpen több ezer munkatársról és több 10 000 gyerekről beszélgetünk.
2: Közel 7000 pedagógus dolgozik a református köznevelésben, és hát ehhez mérten a gyermekek száma is jelentős.
1: Ezért fontos, hogy ezek a pedagógusok, nevelők, akik ezekkel a gyerekekkel foglalkoznak, megkapjanak minden szakmai segítséget. A Csoda Gyerek konferencián túlnézve, ugye ez egy visszatérő rendezvénye most már a pedagógiai intézetnek, hasonló fórumokon, képzéseken is próbálnak ezen az úton lendíteni?
2: Igen, a Református Pedagógiai Intézet számos területen segíti, támogatja a pedagógusok és a vezetők munkáját. Többféle megoldást találunk erre, vannak online rendezvényeink, vannak rendszeres értekezletek, tanúgyi szolgáltatási területünk, pedagógus tájékoztatási területünk, sőt, tanuló tájékoztatás is a feladatkörünkbe tartozik. Ennek kapcsán diákmédia napot szervezünk diák önkormányzatot segítő pedagógusok szakmai napját, de rengeteg szaktanácsadói webinárium és szakmai nap van, akár tantárgyhoz kapcsolódó, akár pedig művészeti vagy tudományterületi tematikájú szakmai nap, konferencia és online rendezvények.
0: Az elmúlt percekben Kelemen Gabriellát, a Református Pedagógiai Intézet igazgatóját hallhatták. Erdély. 13 éve indult vándorútjára a Tekergő mesetábor, amely azóta gyermekek százainak adott felejthetetlen nyári élményeket. A kezdeményezés eredetileg azért született meg, hogy rászoruló gyermekek számára is elérhetővé tegye a táborozás örömét. Ez a cél pedig ma is változatlanul fontos a szervezők számára, azonban ennek megvalósulásához közösségi összefogásra van szükség. Idén 3 táborba várják a gyermekeket 7 éves kortól egészen a nagykamaszokig. A szervezők kezdetben nem tudatos fejlesztési céllal indították útjára a tábort, időközben kiderült, hogy az élőszavas mesélésnek, a meseszövésnek és a felhőtlen együttlétnek különleges ereje van. A Tekergő mesetáborokról Hajós Erikával, a Tekergő Meseöstvény Egyesület elnökével Janicskó Mihály Noémi beszélgetett.
3: Szeretettel köszöntöm Hajós Erikát, a Tekergő Meseösvény Egyesület elnökét, akik már így az egyesülettel együtt már most készülnek a nyárra, a táborokra. Mesélj kérlek egy kicsit arról, hogy így Kolozsváron és Kolozsvár környékén milyen izgalmas táborokba várjátok az érdeklődőket.
4: Köszönöm a megkeresést, szeretettel köszöntök én is mindenkit. Évek óta táborozunk, így hát 3 korosztálynak is tartunk táborokat, a kicsitől a nagy kamasz felnőtt, kisfelnőtt gyerekeket is várjuk.
3: Nézzük sorba a kicsiktől a nagyobbak fele, melyik az a legkisebb korosztály, aki már jöhet hozzátok?
5: 7-8 éves kortól érkeznek már hozzánk a gyerekek a kicsik táborába, a Tekergő mesetáborokba. Bejárós táborokat tartunk pár éve a Heltai Folk Centerben a kicsiknek, és azt el kell mondanom, hogy minden táborunk, nem csak a kicsik mesetábora, a népmesén alapul, élőszavas mesemondás az alapja minden táborunknak és a népmese. A kicsik táborában, a mesetáborban, azon kívül, hogy nagyon sok népmesét hallanak a gyerekek, élőszóval mesélünk, nekik sokat játszunk, ők is szőhetnek meséket, és ezeket a meséket el is játszhatják, és tábor végén mindig várjuk a szülőket is egy kis bemutatóra, megmutatjuk, hogy mi mindent alkottunk a hét folyamán, és hogyan szőtték a gyerekek a saját meséiket.
3: Vannak ezen kívül valamilyen kézműves foglalkozásaitok, amik szintén a meséhez kötődnek, vagy inkább a mesék és a mesemondás a fő téma, a fő tevékenység?
5: A fő téma az a meseszövés és a mesemondás, viszont kapcsolódik hozzá nagyon sok minden, ugyanúgy alkotunk is, akár rajz, akár festés, akár kézműves foglalkozás, az ő általuk szőtt mesékhez mindig kapcsolódik valami alkotás is.
3: Nagyon izgalmasan hangzik a következő tábor, ami már kiskamaszoknak szól, és azt mondtátok erről, hogy ez egy felvilágosító tábor. Miről is fog szólni tulajdonképpen?
5: Hát tulajdonképpen ez a tábor úgy nőtte ki magát, pont ma jutott eszembe ez a szép kis emlék, amikor az első mesetáboros csapat már úgy érezte, hogy ő kinőtt a mesetáborból, és tábor végén oda jöttek, hogy jövőre ugye mi már nem jöhetünk, mert nagyok vagyunk. És akkor született meg az a gondolat, hogy dehogy nem jöhettek segítőnek, aminek szintén nagyon örültek a gyerekek, és a következő gondolat az volt, hogy de hát ne engedjük el a kezüket táborozás terén sem, és így lettek a titkos tekergő táborok. Ezek valóban kiskamasz felvilágosító táborok, úgy láttuk, hogy nagyon nagy hiány ez ennél a korosztálynál, úgy az iskolában, úgy akár a családokban is, hogy nem igazán tudtunk a gyerekekhez nyúlni, kamaszodó gyerekeknek, ha kérdez, hogy és mint válaszoljál, ha nem kérdez, akkor is kéne beszélni erről az időszakról, erről a korról, hiszen nagyon-nagyon fontos a kiskamaszoknak, hogy ne tabuként kezeljük azt, hogy ők egy változó korban vannak, hiszen kezdenek felnőtté válni. Testi, lelki változásokon mennek keresztül, ami nem könnyű. És hát e köré szőttük mi a tábort, érzékenyítés a változásról, egymás elfogadásáról, barátságokról, tulajdonképpen így indulnak ezek a titkos táboraink.
3: És ezek is akkor így a mesékkel vannak összeszűve? Ilyen témákat is megtalálunk akár a népmesékben?
5: Igen, mindenképpen mesélünk itt is nekik, itt is eljátszanak kis jeleneteket, itt is vannak meseszövések, de itt minden a körül forog a változásaikról, a testi-lelki változásokról, a barátságokról, az emberi kapcsolatokról, fiú-lány kapcsolatokról, és igen, ugyanúgy a népmeséket hívjuk segítségül itt is.
3: És akkor van már az egész nagyoknak szóló tábor, a tekergő impro drámatábor. Itt akkor egészen mást csinálnak már a fiatalok?
5: Hát azt, hogy egészen mást, azt nem mondanám, hanem egy kicsit magasabb szinten, ha lehet ezzel a kifejezéssel élni. Tavaly volt először ilyen táborunk, impro drámatáborunk, és hihetetlenül jól sikerült. Ugyanúgy táborainkból kinőtt gyermekek is segítkeznek és vezetik ezt a tábort is. Itt különböző témákhoz nyúlnak szintén, itt már komolyabb témákhoz, tavaly például a világ vége volt az egész hét témája, és hétvégére egy csodálatos előadást állítottak össze. Itt kisebb jelenetekből áll össze a végére tulajdonképpen egy bemutatható színdarab. Ez a tábor is az, aminek a végén bemutatják az előadásukat. Egyedül a titkos táborunk olyan, hogy ott az, ami ott történik, velünk történik, azt a külvilágnak nem mutatjuk meg, azzal mi dolgozunk. Az improdráma táborba ott szintén kinyitjuk, és a végén szülők, barátok megnézhetik az előadást.
3: És tulajdonképpen ez az egész előadás is az improvizációra épül, vagy egy hagyományosabb előadásként kell elképzelni, hogy ugyanúgy betanulnak szövegeket, jeleneteket, gyakorolnak?
5: Is. Improvizációból születnek meg a jelenetek, és ezekből áll össze a végén az előadás. Gyakorolnak is, nyilván, ami nagyon jól sikerül, azt begyakorolják, de meghagyják a lehetőségét annak, hogy az előadáson is helyben, hogyha úgy érzik, akkor ott is lehetőség van az improvizálásra, és az előadás, ami megszületik, az ott és akkor egyszer átélhető, mert következő alkalommal már nem úgy működik.
3: Így a szülők, meg így mi szülők gyakran nagyon szeretjük azt tudni, vagy látni, hogy milyen készségeket fejleszt, vagy mi az, amivel távoznak majd a gyerekek. Egy-egy ilyen táborból mit tudnál elmondani, hogy a kicsik, a kiskamaszok, meg a kamaszok milyen kis batyukkal távoznak a táborból majd, vagy mit láttatok, hogy mi az, amit szeretnétek ti fejleszteni esetleg, ha van ilyen célotok meghatározva?
5: Hát amikor elkezdtük, nem az volt a célunk, hogy bármit is fejlesztünk, hanem lehetőséget biztosítsunk szociálisan hátrányos helyzetű gyerekeknek táborozásra, kikapcsolódásra, játékra, mesére, és az évek során viszont bebizonyosodott, hogy biza akaratlanul is mi mindent fejlesztenek ezek a táborok. Nagyon sok visszajelzést kaptunk szülőktől is, kicsiknél is például, hogy mennyivel könnyebben tanulnak, kommunikálnak, a szövegértésük hogyan fejlődik így a mesék által, az emberi kapcsolataik, a társas kapcsolataik hogyan változnak, mennyire tudják elfogadni egymást, elfogadóbbá válnak, nyitottabbá válnak a világ fele, nem beszélve a kreativitásuk fejlesztéséről, szóval sok mindent felsorolhatnék.
3: És ha jól tudom, akkor idén is szeretnétek ezt tovább folytatni, hogy rászoruló gyerekek is részt vehessenek a táborokban. Ezt általában hogyan tudjátok megvalósítani? Mivel fedezitek azokat az összegeket, amivel rászoruló gyerekeket tudtok fogadni?
5: Ez hosszú évek óta elég nehéz. Az első táborunk annak idején úgy indult, hogy pályázati pénzt tudtuk megvalósítani, és nagyon örültünk, azt hittük, hogy wow, ez mindig így lesz. Hát nem tartott ez így sokáig sajnos. Nagyon ritkán tudtuk pályázati forráshoz jutni, így az év folyamán az Egyesületben próbáltunk bizonyos összegeket félretenni, arra allokálni, hogy akkor ezt arra fordítjuk, hogy nyáron mindig legyen lehetőségünk ingyenes vagy kedvezményes helyeket biztosítani. Így az évek során ez így egyre kevesebb lett sajnos, és tavaly előtt fogalmazódott meg a gyerekekbe, azokba a gyerekekbe, akik velünk nőttek fel, mellettünk maradnak, és már ők maguk táborvezetők, hogy nekik is igényük van erre, hogy igenis térjünk vissza jobban erre az útra, és hogy több kedvezményes és ingyenes helyet biztosítsunk a gyerekeknek, hiszen ők is így kerültek hozzánk, ők is így maradtak meg mellettünk, így tudtak eljönni a legtöbben közülük. És hát nehéz, évről évre azt kell mondjam, hogy nehezebb. Nem vagyunk marketingesek, nem tudjuk ezt a részét jól kommunikálni, valahogy soha nem találtunk úgy támogatót, aki folyamatosan támogasson, és hát a pályázati források pedig az utóbbi években nagyon megcsappantak irányunkba.
3: Most egy kis számítást is végeztél, hogyha jól tudom, és egy felhívással jelentkeztél a Facebookon. Hány támogatóra és milyen összegre lenne szükségetek ahhoz, hogy a gyerekeket térítésmentesen vagy kedvezményes áron fogadni tudjátok, illetve néhány rászoruló gyereket így tudjatok fogadni?
5: Igen, hát végső kétségbe esésem be, hogy mondjam, így kezdtem el számolni, és én úgy gondolom, hogy nem egy olyan nagy összeg ez a 600 ezer forint a három táborra, amit így sikerült kiszámolnom, hogy ennyire lenne szükségünk ahhoz, hogy minden táborba tudjunk legalább 10-10 kedvezményes vagy ingyenes helyet biztosítani a gyerekeknek. És hát ugyanakkor nagyon hálás vagyok, elkezdődött egy olyan összefogás, hogy már ilyen 90 ezer forintnál tartunk, kis filléreket forintban és lejben is lehet támogatni ezt a kezdeményezést, és elkezdett összegyűlni ez az összeg, úgyhogy én nagyon bizakodó vagyok, hogy május végére ez összegyűl, és akkor ténylegesen a kedvezményes helyekre, ingyenes helyekre jelentkezőket is be tudjuk fogadni a táborokba.
3: Akkor mondd el kérlek azt is, hogy az 1000 forintokat, vagy akár 10 lejeket, vagy akár többet ki mennyit tud és szeretne felajánlani, hova küldheti nektek, hogyha szeretné támogatni rászoruló gyerekek táboroztatását?
5: Ezt a Facebook oldalamon meghirdetett eseménynél van a leírás, de hamarosan a honlapunkra is felkerül. Magyarországon a Tekergőmeseösvény Egyesület számlájára lehet utalni, otthon pedig Erdélyben a Szóperencia Egyesület számlájára lehet ezeket az összegeket utalni, hiszen együtt táborozunk hosszú évek óta. A Szóperencia az a Tekergőnek a kis testvére, szokta mondani Bedőházi Betti, az Egyesület vezetője. Nagyon sok a közös programunk, és hát együtt nőttünk ki ebből, így ezen a két módon lehet minket támogatni.
3: Remélem, hogy kedvet kaptak hozzá azok, akik szeretik a meséket, és tudják azt, hogy milyen nagy élmény lehet ez a gyerekeiknek, vagy akár egy-egy alkalmatokra becsöppentek, vagy akár a gyerekeitek hallottak mesét tőletek. És még arra lennék kíváncsi, hogy így az évek folyamán milyen visszajelzéseket kaptatok táborozóktól, szüleiktől, vagy más résztvevőktől, akik részesei voltak ennek az élménynek?
5: Hát a táborozóktól azt hiszem a legnagyobb visszajelzés az, hogy ott vannak mellettünk, és táborvezetőkké váltak. A kisebbek ugyanúgy még segítőként vesznek részt a táborban. A szülőktől pedig a visszajelzés az, amikor januárban megkérdik, hogy mikor lesznek tábordátumok, mert nekik ahhoz kell igazítani a nyarat. És azt hiszem, hogy ez az, amit mindent elárul.
3: És esetleg a te személyes élményeidet megosztanád, hogy neked egy-egy tábor mit jelentett, vagy mit jelent, vagy maga a mesélés, amikor így gyerekekkel együtt mesélhetsz, vagy mesélnek ők?
5: Hát az maga a csoda. Minden tábor maga a csoda volt, amit megéltem. Én nagyon-nagyon sokat tanultam a gyerekektől. Hát kicsit elérzékenyültem, nem is tudom, melyik emlékemet vegyem elő. Sok olyan emlékem is van, amikor éjjel kettőkor még mesélünk a gyereknek, az első táborozó gyereknek, aki ugye már volt olyan, hogy 10-11 évesen került el először táborba, addig nem nagyon akart a szülők mellől. elszakadni, és sírva mondta, hogy de úgy hiányoznak a szülei, de olyan jól érzi magát itt a táborban, ne haragudjunk, ő nem akar minket megbántani, nem azért sír, ő nem is akar hazamenni, csak honvágya van. És akkor meséltünk, és a mesék valahogy mindig célba értek. És ezek a gyerekek ugyanúgy jöttek tovább, és hálásak voltak éveken keresztül, hogy velünk élhették meg az első táboros élményüket.
3: Hát akkor kívánom azt, hogy továbbra is ilyen mesékkel rakjátok tele a gyerekek batyúit, mert azt hiszem, hogy ennél többet talán kevés olyan dolog van, ami adhat, úgyhogy kívánom, hogy sikerüljön a tervetek, gyűjjön össze az a hiányzó pénz még, és akkor idénre is nagyon szép táborokat kívánok nektek.
5: Nagyon szépen köszönjük.
0: Az elmúlt percekben a tekergőmese táborokról Hajós Erikával, a Tekergőmese Ösvény Egyesület elnökével beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, kinek legyen dicsőség örökkön örökké. Amen. A mi segedelmünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örökké való igaz Isten. Amen. Énekeljük Isten dicsőségére a 275. énekünk első és harmadik versszakait. 275. ének első és harmadik versszakát, Nagy Isten, ki az aratásnak heteit megtartod.

Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amint azt olvasom a Mózes 5. könyve 11. részének 8-tól 21-ig terjedő verseiből a következőképpen. Tartsátok meg azért mind a parancsolatokat, amelyeket én ma parancsolok néked, hogy megerősödjetek, bemenjetek és bírjátok a földet, amelyre átmentek, hogy bírjátok azt. És hogy sok ideig élhessetek a földön, amely felől megesküdt az Úr a ti atyáitoknak, hogy nékik és az ő magvuknak adja azt, a tejjel és mézzel folyó földet. Mert a föld, amelyre te bemégy, hogy bírjad azt, nem olyan az, mint Egyiptomnak földe, ahonnan kijöttetek, amelyben elvetetted a magot, és a te lábaddal kellett megöntöznöd, mint egy veteményes kertet. Hanem az a föld, amelyre átmentek, hogy bírjátok azt, hegyes, völgyes föld. Az égnek esőjéből iszik vizet. Oly föld az, amelyre az Úr, a te Istened visel gondot. Mindenkor rajta függnek az Úrnak, a te Istenednek szemei, az esztendő kezdetétől az esztendő végéig. Lészen azért, hogyha valóban engedelmeskedtek az én parancsolataimnak, amelyeket én ma parancsolok néktek, úgy, hogy az Urat, a ti isteneteket szeretitek, és néki szolgáltok teljes szívetekből és teljes lelketekből, esőt adok a ti földetekre alkalmas időben, korai és késői esőt, hogy betakaríthasd a te gabonádat, borodat és olajadat. Füvet is adok a te meződre, a te barmaidnak, te pedig eszel és megelégszel. Vigyázzatok azért, hogy a ti szívetek meg ne csalattassék, és el ne térjetek, és ne tiszteljetek idegen isteneket, és ne boruljatok le előttük. Különben az Úrnak haragja felgerjed rejátok, és bezárja az eget, hogy eső ne legyen, és a föld az ő gyümölcsét meg ne teremje. És hamarsággal elvesztek a jó földről, amelyet az Úr ad néktek. Vegyétek azért szívetekre és lelketekre szavaimat, és kössétek azokat jegyül a ti kezeitekre, és homlokkötőül legyenek a ti szemeitek között. És tanítsátok meg azokra a ti fiaitokat, szólván azokról, mikor házadban ülsz, mikor úton jársz, mikor fekszel, és mikor felkelsz. És írd fel azokat a te házadnak ajtófeleire, és a te kapuidra, hogy megsokasodjanak a ti napjaitok, és fiaitoknak napjai azon a földön,

Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, ime egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egy szülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből. Mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. A 358. énekünket énekeljük. 358. énekünk első három versszakát, Egek nagy királya, magasztalunk téged.

Téged dicsérünk és magasztalunk, Teremtő, gondviselő Istenünk, mennyei jó Atyánk, aki a Te egyszülött fiadban, Jézus Krisztusban minket megváltottál, gyermekeiddé tettél. És köszönjük, Szentlélek Isten, hogy a mi emberi lelkünkben is titokzatosan, csodálatosan munkálkodsz. Hisszük, hogy ezen az új kenyér vasárnapon is Te hoztál minket ide, a Te hajlékodba, a Te felséges színed elé, testvéri közösségbe. És hisszük, hogy Te indítod a mi szívünket hálaadásra ezen a mai vasárnapon, elsősorban mindenek előtt a mindennapi kenyerünkért. A kenyérért, amelyet orcánk verítékével keresünk, és mégis tudjuk, teljesen tőled kapjuk. Köszönjük, hogy gondot viselsz rólunk. Köszönjük, hogy nem csupán megteremtetted ezt a világot, és a magad képére és hasonlatosságára megteremtettél bennünket, embereket, hanem gondot is viselsz erről a teremtett virágról és rólunk is. Bocsáss meg nekünk, ha néha erről megfeledkezünk. Ha néha úgy gondoljuk, hogy a mi kezünkben vannak a dolgok, és csak a mi munkánktól, ügyességünktől, értelmünktől függ a gyümölcs, a termés, az eredmény. Köszönjük, hogy most alázatra indítasz, hogy alázattal ismerjük be, és ismerjük fel a Te nagyságodat, hatalmadat, és teljen meg a szívünk hálaadással azért, hogy oly sok mindent kirendeltél nekünk mindez idáig. Hogy ebben az esztendőben is elhoztad az aratás idejét, hogy ismét termett a föld, hogy a magba termő erőt rejtettél, és abból ismét gyümölcs születik. Köszönjük, hogy megáldottad a munkáinkat. Hogy sokszor erről is megfeledkezünk, hogy hiába való lenne minden törekvésünk, minden emberi erőködés, ha a Te áldásod nem kísérni azt, amit teszünk. Köszönjük a Te áldásaidat. És köszönjük, hogy nem csak a testünkre viselsz gondot, megadva mindennapi kenyerünket, hanem a lelkünket is táplálod a Te drága ígéddel, alkalomról alkalomra. Amiként szükségünk van a mindennapi kenyérre, hogy életben maradjunk, úgy van szükségünk a Te szavadra, a Te ígédre, amely megerősít és bátorít, vigasztal és tanácsol minket. Kérünk, ezen a mai Isten tiszteleten is, Szent Lelked által légy közöttünk. Az ige által, az örök élet beszéde által szólíts meg, erősíts meg, táplálj minket. Hallgass meg imádságunkat, és azokét is, akik nincsenek itt a gyülekezetben, de szerte ezen a világon, akár otthonaikban, akár más gyülekezetekben téged keresnek, a Te áldásodra várnak. Hallgass meg imádságunkat, a Jézus Krisztus érdeméért kérünk. Amen. A 42. Zsoltár első versszakát énekeljük. 42. Zsoltár első versszakát énekelve készüljünk az ige hirdetésére és hallgatására, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik.

Keresztény testvéreim, hallgassuk együtt az ígét a 65. Zsoltárból. Hogy miképpen van megírva Istennek ígéje, olvasom a 65. Zsoltárból, hallgassuk meg figyelmesen. Az éneklő mesternek Zsoltár Dávid éneke. Tied a hódolat, a dicséret, ó Isten, a Sionon, és néked teljesítik ott a fogadást. Ó könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. Bűneim erőt vettek rajtam, vétkeinket te bocsásd meg. Boldog az, akit te kiválasztasz és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban. Hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével. Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, üdvösségünknek, Istene. E föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma. Aki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal. Aki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását és a népek háborgását. Félnek is jeleitől a szélek lakói, a napkelet és nyugat határait megörvendezteted. Meglátogatod a földet és elárasztod. Nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel. Gabonát szerzesz nékik, mert úgy rendelted azt. Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod, záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod. Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon bőség fakad. Csepegnek a puszta legelői, és a halmokat végság övezi. A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja. Örvendeznek és énekelnek. A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja. Örvendeznek és énekelnek.

mindannyian, bizonyára mindannyian a kolozsvári Magyar Napok forgatagában vagyunk már egy hete. 50 helyszín, 100 oldalas programfüzet, rengeteg rendezvény, nagyon sok esemény, programok, amelyekből épülni lehet, különböző kínálatok, ajánlatok, amiket meg lehet vásárolni, be lehet telni földi, szellemi javakkal. Emellett lehetőség a találkozásra, röpke találkozások, egy-egy rövid kérdés, hogy hogy vagy, hogy vannak a gyermekek, az unokák, szinte idő sincs megválaszolni, és néha úgy maradunk ezekkel a kérdésekkel, hogy talán nem ez a helyszín, vagy nem ez az alkalom, amikor meg lehetne beszélni a dolgokat. Sokféle helyszín, és úgy érezzük, hogy nem tudunk mindenütt ott lenni. Talán hiányérzetünk is van, az is lehet, hogy üresek maradunk. A mai zsoltár egy különös helyszínre, egy általunk ismert helyszínre visz bennünket, a Sionra, a templomhegyre. Egy más helyszínre, Isten színe elé, úgymond Isten lakóhelyére, ahol a zsoltáros megjelenik, könyörgésével Isten felé fordul, és bízik abban, hogy Isten magához engedi, közel engedi magához őt. Több zsoltárfordítás azzal kezdődik, hogy csend. Károli fordításban nincs benne ez a szó, de több fordítást megnéztem, és a csenddel kezdődik. És nyilván érezzük a nyári események után, hogy mennyire szükségünk van mindannyiunknak arra, hogy elcsendesedjünk. Mert a csenddel kezdődik minden. A csenddel kezdődik a zene, a csenddel kezdődhet az Istent magasztaló ének, a csendben születhet meg a bűnbánat, az őszinte bűnbeismerét, a bocsánatkérés, az Istenhez fordulás. A csendben történhet meg a rácsodálkozás Isten hatalmára, nagyságára, kegyelmére, és ebből a csendből születhet a hálaadó, Istent magasztaló ének. Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy ebben a zsoltárban nem annyira rólunk van szó, mint inkább Istenről. Azt is mondhatnánk, hogy az ember itt most átadja a helyét, lelép a színpadról, és Isten foglalja el a főhelyet. És nem is baj az, ha legalább az Isten tiszteleten, legalább új kenyér vasárnapján különösen is ráfigyelünk, mert eléggé el vagyunk foglalva magunkkal. Eléggé leköt minket a munkánk, és néha tele vagyunk panasszal, hogy nincs eredmény, vagy nincs áldás rajta, néha siránkozunk, és esztendő kezdetén mindig halljuk a hírekben is, ki tudja, milyen lesz a termés, mert ilyen és olyan az időjárás, és év derekára, vagy év végére kiderül sokszor, hogy háromszorosan terem a föld, és mindig is minden esztendőben szinte többet terem, mint korábban. Mégis csak van áldás. És nem baj az, ha nem magunkra figyelünk, ha most ezen az Isten tiszteleten, e zsoltárra figyelve Istenre tekintünk. Azt mondja a zsoltáros, hogy őt illeti meg a hódolat és a tisztelet. Nem bennünket. Nem rólunk van mindig szó. Elsősorban őt illeti meg a hódolat, és nem csak a templomban, hanem ahogyan a zsoltárt olvassuk, a templomból kimenve, a hegyeket, a messzi tengereket figyelve, a népekre tekintve, a völgyeket és a pusztát, mindent, amit lát a zsoltáros, minden területen Istent illeti meg, a tisztelet, a hódolat és a dicséret. És milyen jó lenne, ha a mi életünkben is, és nem csak Isten tiszteleti alkalmakon, ennyire világos és egyértelmű lenne, hogy minden tisztelet őt illet meg mindenért. Azt olvassuk a zsoltárban, és olyan biztató, bátorító az, amit hallunk, hogy Isten magához fogadja az őt kereső embert. Jézus ezt mondja az Új Szövetségben, aki én hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. És arról is beszél a zsoltáros, hogy milyen jó lenne ezt megtapasztalni, és ott lakozni a te tornácaidban, beteljesedni a te házadnak javaival, templomodnak szentségével. Nyilván több ige helyet lehetne idézni, akár a 84. zsoltárt is, ahol azt mondja a zsoltáros, hogy jobb egy nap a te tornácaidban, mint 1000 másutt. Inkább szeretnék ülni az Úr házának küszöbén, mint sem lakni a gonoszok sátorában. Különös vágyakozás, különös élmény az, amiről a hívő ember beszél, és amire vágyik, hogy Isten közelébe kerülhessen.
És nem csak a papoknak vagy a lévitáknak volt erre lehetősége, mert nyilván róluk van elsősorban szó, kicsit irigykedve mondja a zsoltáros, milyen jó nekik, akik ott lehetnek az Úr közelében, vagy milyen jó a verébnek és a fecskének, amely fészket rakhat a templomban, erről is olvasunk egy helyen az igében, hanem én is, mi is, a hívő, imádkozó ember is közel kerülhet Istenhez, mert Isten közelébe engedi az embert, az őt kereső embert. Olyan Istenről beszél a zsoltáros, aki meghallgatja a könyörgést. Nem hiába való előtte elmondani kéréseinket, nem hiába való felsorolni mindazt, ami foglalkoztat bennünket, de elmondani hálaadásunkat is, és eléhozni kéréseinket. Mert a közeledés ezzel kezdődik, az imádsággal. A zsoltáros is így közeledik, mert tudja, hogy imádságot, könyörgést meghallgató Isten. Nagyon sok mindent elmond még Istenről. Azt mondja, hogy ő tartja fenn a hegyeket, mint egy ő vigyáz arra, hogy ne omoljanak le. Ő az, aki uralkodik a hullámok fölött. Ő az, aki a népek háborgását visszaszorítja, aki uralkodik a népek a történelem fölött is. Ő az, aki megáldja a földet, akinek a nyomdokain áldás fakad. Az ő hatására, erejére a pusztában is gyümölcs terem. De most elsősorban azt emeli ki, és azt tartja a legfontosabbnak, meghallgatja az imádságot. Olyan Isten vagy, aki meghallgatod a könyörgést. Szinte azt látjuk itt beteljesülni, amit Salamon király mondott el a templom szentelési imádságban, amikor elkészült az első templom, és arra kéri Istent, hogy legyenek az ő szemei éjjel és nappal ezen a házon. Arra kéri Istent, hogyha valaki vétkezik fele barátja ellen, és bűnbánattal megáll Isten szín előtt a templomba, akkor hallgassa meg Isten a könyörgést, legyen irgalmas a vétkező emberhez. Arra kéri a király Istent, hogyha a nép vétkezik, és ennek a véteknek a következtében ellenség szállja meg a kapuit, csapás lesz, ragya lesz, nem terem a föld, nem fog esni az eső, ha netalán a nép vétkezik, és felismeri a bűnét, és Istenhez fordul, hallgassa meg Isten a könyörgést. Nyilván ezzel a reménységgel szólítjuk meg mi is mindig Istent. Ezzel a bizakodással jövünk mindig újra a templomba, és könyörgünk, és kérünk, mert hisszük azt, hogy meghallgat bennünket, és nem csupán meghallgat, hanem megbocsátja mi bűneinket. Nyilván kérdés, hogyha az új kenyérért adunk hálát, ha Isten áldásáról van szó, akkor kell a bűnről is beszélni? Zsoltáros nagyon fontosnak tartja. Ezt tartja a legfontosabbnak. A templomban megjelenő, az Istent kereső ember ezt a kérdést szeretné rendezni. Ha megtapasztalta a bűnbocsánat, kegyelmét és örömét, akkor léphet tovább. Akkor folytatódik az ének, akkor folytatódik az Isten tisztelet. Akkor telik be a szíve hálával és örömmel, amely aztán mindvégig megmarad. Igen, mert a bűn erőt vehet az emberen. Ezt mondja a zsoltáros, bűneim erőt vettek rajtam. A mi vétkeinket, és itt bekapcsolja a gyülekezetet is, a mi vétkeinket te bocsáthatod meg. Mert addig, amíg nincs rendezve a bűn kérdése, amíg nem világos az, hogy ki vagyok, hogyan élek, mit tettem, mit mulasztottam el, mi az, ami nem illik az Isten szentségének a közelében, amíg ezt nem tapasztalom meg a bűnbocsánat örömét, addig nagyon nehezen lehet tovább lépni. Így van emberi kapcsolatainkban is. Amíg nem kérünk bocsánatot és nem bocsátunk meg egymásnak, addig nem élhető az élet. Csak a megbocsátás után. És a zsoltáros ezzel kezdi. Ez a fontos számára. Ez mindennél fontosabb, még a kenyérnél is, a gabonánál is. Hogy bocsásson meg Isten. És bizalommal fordul Istenhez, mert bízik abban, hogy nála bőséges a bocsánat, amiképpen bőségesen van víz az ő folyóiban. Nem tudjuk, hogy mi a zsoltáros mulasztása, bűne, vétke, talán nem is ez a fontos. Hanem az a fontos, hogy amikor Isten színe elé állunk, akkor a magunk bűnével, mulasztásával, vétkével jöjjünk, és abban bízunk, hogy ezt megbocsátja Isten. Mert lehetséges, hogy ha a kenyérre gondolunk, Isten áldásaira gondolunk, lehetséges, hogy elég gyakran megfeledkeztünk arról, hogy megköszönjük a mindennapi kenyeret, azokat a testi-lelki javakat, amelyeket csak úgy megkapunk gyakran, és annyira természetessé válnak.
Néha fel sem tűnik, hogy van, hogy ez is, az is megadatott nekünk. Néha fel sem tűnik, hogy azért van, mert Isten áldotta meg a munkánkat. És nyilván az is mulasztás, ha ezért elfelejtünk hálát adni. Talán sokszor túlságosan is aggodalmaskodunk, és ilyenkor elfelejtjük azt, hogy Isten tartja fenn a hegyeket, és ő uralkodik a hullámok fölött, a káosz, a rendetlenség erői fölött. Ő teremtette ezt a világot, és néha úgy viselkedünk, és úgy élünk, mintha miénk lenne minden, és mi dönthetnénk mindenben. Nyilván mindenki maga tudja, hogy milyen területen vannak mulasztásai. Mindenki maga ismeri a saját bűneit, és ezzel a saját bűnnel kell Isten elé lépnünk, és bíznunk abban, hogy ő megbocsátja nekünk, elmondanunk és kérnünk, Urunk, légy irgalmas hozzánk. Mert ezt a megbocsátást megtapasztaljuk, és erről szól ma az úrvacsora is, amikor új kenyér vasárnapján úrvacsorát veszünk, akkor ebből léphetünk tovább. Ebből következhet az a csodálatos élmény, amiről a Zsoltáros így beszél, hogy beteljesedni a te házadnak javaival, betelni a te templomod szentségével. Ugye szoktuk mondani egy-egy szép tájra, vagy valamilyen szép környezetre, hogy nem tudunk betelni a látvánnyal, amikor valami nagyon szép, amikor valami gyönyörű. És a Zsoltáros így beszél itt templomról, az Isten kereséséről, megtalálásáról, a vele való közösségről, hogy ez csodálatos. Szeretnék betelni a te házad javaival. 36. Zsoltárból értjük meg igazán, hogy mire is gondol a Zsoltáros, ahol ezt mondja, hogy a te szárnyaid árnyékába menekül az ember, dúslakodnak házadnak bőséges javaiban, megitatod őket gyönyörűségeit folyóvizeiből. És tudjuk, hogy itt az ígéről van szó. A szóról, az ígéről, amellyel Isten megitatja az embert. És olyanná válhat az ember lelke, mint a megöntözött kert, ahogyan Jeremiásnál olvassuk. Meglágyítod a göröngyeit, olvassuk később a vízről és a vízzel kapcsolatban, de ugyanígy az ige, Isten szava, az örök élet beszéde lágyíthatja meg az ember szívét, és teheti gyümölcstermővé. Az Istent kereső, bűnbocsánatot megtapasztaló, templom javaival betelő ember megtapasztalja azt, hogy egyebek is megadatnak. És erről szól a Zsoltár folytatása. A legfontosabb ez, hogy megtörténjen a közeledés, Isten közelébe kerüljön az ember, és ebben a közelségben beteljen az ő javaival, a lelki áldásokkal, és emellé megadatik az is, amire szüksége van, a gabona, és mindaz, ami az élet fenntartáshoz kell. Hegyi beszédből tudjuk, Jézus mondta, keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és egyebek, ezek is, mármint étel, ital, öltözet, megadatnak néktek. És a sorrend a fontos. Ezt a sorrendet találjuk ebben a Zsoltárban is. Ha ezt keresitek elsősorban, Isten házának javait, az Isten közelségét, egyebek is megadatnak. És olyan csodálatosan írja le a Zsoltáros, hogy hogyan történik ez az egyebek megadatása. Isten meglátogatja a földet. Érdekes szókapcsolat. Meglátogatja a földet, és úgy mutatja be Istent a Zsoltáros, mint egy gondos gazdát, aki vizet enged a folyóból a barázdákba, aki a göröngyöket elegyengeti, aki meglágyítja záporesővel a földet, és aztán megáldja a termést. Még a pusztában is. Nyilván a gazdálkodó ember is tudja, hogy mit jelent felszántani a földet, elegyengetni a göröngyöket, még azt is tudja, hogy néha jó, ha tud öntözni, de az áldást nem tudja biztosítani. Sem az esőt, sem a nap melegét, sem a mag erejét. Istentől van. És ez az, amire figyelmeztet bennünket ez a Zsoltár, amikor azt mondja, akkor van kenyér, és akkor lesz áldás, ha meglátogatja Isten a földet. Ez azt is jelenti, hogy Isten nem hagyja magára a földet. Nem csak úgy megteremtette ezt a földet, és aztán engedi, hogy történjen bármi,

Nem csak megteremtette az embert, és hagyja, hogy küzdjön és kínlódjon orca verítékével, hanem meglátogatja a földet. Nem csak a menny magasságában van jelen, ahogyan egy másik helyen olvassuk, hanem a mélységben is, az alázatos lelkű, szívű ember mellett is. És kell bíznunk abban, hogy amikor mindennapi munkánkat végezzük, akár orcánk verítékével is, Isten ott van, jelen van. Ott, ahol gyümölcs, eredmény van, ahol látjuk a termést, biztosak lehetünk abban, hogy Isten áldásáért van ez. Azért, mert ő meglátogatta a földet. Azért, mert ő nem hagyott magánkra bennünket küzdelmeinkben. Gondos gazdaként megáldja a földet, barázdákat bőségesen megöntözi, mert az ő folyói tele vannak vizekkel. És ez a tele van vizekkel azt jelenti, hogy bőséges az áldás. Milyen csodálatos, ha arra figyelünk, hogy a földön az özönvíz óta mindig van vetés és aratás. Azért van, mert Isten úgy rendelte, mondja a zsoltáros is. És ez arra utal, ami elhangzott ott az özönvíz után, hogy nem fog többé a föld elpusztulni víz által, és ezek után, amíg a föld lesz, vetés és aratás, hideg és meleg, nyár és tél meg nem szűnnek. Az lehet, hogy egyes vidékeken nem terem olyan gazdagon a föld, de összességében minden esztendőben terem. És összességében terem annyi, hogy mindenkinek jut belőle. Nyilván, ha mégsem jut mindenkinek, akkor előjön a bűn kérdése. Ki a hibás? Vajon Isten lenne a hibás, ha nem jut ivóvíz, vagy nem jut kenyér? Isten lenne a hibás, ha emberek szükséget látnak, és nem jut ki a mindennapi kenyér az asztalukra? Érdemes elgondolkoznunk azon, hogy az ő ígéretei beteljesedtek. Ebben az esztendőben is beteljesedtek. És arra figyelmeztetnek bennünket, hogy vigyázzunk. Ne pazaroljunk. Vigyázzunk, ne legyünk felelőtlenek. Vigyázzunk, ne legyünk fösvények. Legyünk háládatosak azért, amit Istentől kaptunk, és javainkkal, földi javainkkal is az ő dicsőségét és egymás javát keressük. Olyan csodálatos az a mondat, amit itt a Zsoltárban olvasunk, az ő nyomában bőség fakad. Isten a földön jár, és az ő nyomában bőség fakad. Bizonyára érezzük ezt, amikor egy virágos mezőt látunk, esetleg egy puszta helyen, vagy amikor a gazdagon termő földet látjuk, vagy amikor learatjuk a gabonánkat, vagy leszedjük a fánk gyümölcsét. Itt járt Isten, mert nem tőlünk függ, nem a mi munkánk eredménye. Erről énekel a Zsoltáros, és ezért kéri a gyülekezetet, és kér bennünket, kapcsolódjunk be ebbe a hálaadó énekbe. A halmok, a hegyek, a völgyek Istent magasztalják azzal az áldással, amelyet rendelkeznek, amelyet tőle kaptak, és kér minket is, hogy ne halkuljon el a hálaadó ének az ajkunkon. Csendesedjünk el, és ebből a csendből szülessen hálaadás ma is bennünk. Amen. Válaszoljunk az ígére a 361. ének első és hatodik versszakát énekelve. 361. ének első és hatodik versszakát, meghódó lelkem, te néged nagy felség.

Mennyei jó atyánk, hálát adunk neked az istentiszteleti lehetőségért, az időért, a helyért, a találkozásért, a te ígédért, amelyel ma is megszólítottál bennünket, és a közösségért, amelyben ma is befogadtál minket. Köszönjük, hogy te, aki tökéletes és szent vagy, közösséget, kapcsolatot keresel velünk, akik mulandóak, esendőek, bűnösök vagyunk. De olyan jó nekünk hallani azt, hogy bűneink terhével, elrontott dolgainkkal, hibáinkkal, mulasztásainkkal idejöhetünk, előtted őszintén elmondhatjuk, megvallhatjuk ezeket, és bízhatunk abban, hogy te megbocsátod bűneinket. Olyan jó nekünk azt tudni, hogy te megértő, irgalmas Isten vagy. És olyan jó tapasztalni a te szent lelked erejét, amellyel tovább segítesz minket az úton, és hallani a te ígéd szavát, látni a te csodáidat, felismerni a te hatalmadat. Köszönjük, hogy így emelhettük fel ma is tekintetünket, szívünket hozzád, és te így töltöttél be a te javaiddal. Köszönjük, Urunk, a kenyerünket, az öltözetünket, az otthonunkat. Köszönjük társainkat, embertársainkat, felebarátainkat.

barátainkat, szeretteinket, családunkat, a gyülekezetet, a nagy családot, egyházunkat, népünket. Köszönjük, hogy te szemmel tartod ezt a teremtett világot, és szemmel tartasz bennünket. Köszönjük, hogy te itt jársz közöttünk mindig, amikor áldás fakad. Hát, hogy felismerjük, hogy a munkánk eredménye és minden gyümölcs a te áldásod hatására születik. Őrizd meg minket minden kérkedéstől, minden büszkeségtől. Taníts minket alázatra. Hát, hogy keressük és megtaláljuk a csendességet, amelyben mindig újra rácsodálkozhatunk a te kegyelmedre, a te szeretetedre. Így köszönjük a gyülekezeti közösségben megtapasztalható csendet is, azt, amikor itt fordulhatunk együtt feléd, és kérhetjük, hogy töltsd be minket a te javaiddal. A mi lelkünknek is szüksége van arra, hogy olyanná váljon, mint a megöntözött kert. És tudjuk, hogy ez csak is a te ígéd által, a te szavad által lehetséges. Kérünk, erősíts minket, ha gyengék vagyunk, vigasztalj, ha szomorkodunk, tanácsolj, ha bizonytalanok vagyunk, és bátoríts, ha félünk. Adj reménységet, adj békességet a mi lelkünkben. Hisszük, hogy te megadhatsz mindeneket, hiszen mindeneket te hívtál életre. Te vagy az élet forrása. Ezért mindenért neked adunk hálát, és mindent tőled kérünk. Kérünk, áld meg és szenteld meg a mi életünket, akkor is, amikor kimegyünk a templomból, templom falain kívül, a hétköznapok területén, mindennapi munkánkat te áld meg, és indíts minket naponként a mindennapi kenyérért és a mindennapi lelki elederért hálaadásra. Köszönjük, hogy imádságunkat meghallgatod, ami megváltónk érdeméért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Amit azt hirdettük, új kenyér vasárnapján az úrasztalát megterítettük, készüljünk az úrvacsorai közösségre a 264. éneket énekelve. 264. énekünknek mind a két versszakát, lelkem siet hozzád menni, ám bár gyenge ereje.

0: A rádiónk hírei először címszavakban. Előrehozott választást akar a románok többsége. Szorin Grindeanu, nem lehet már Ilija Bolozsán vezette kormányunk. Lehűlés következik, a meteorológusok elmondták, mikor lesz meleg. Visszahelyezték Hunyadi János szobrát a Vajda Hunyadi vár buzogánytornyára. Az előrejelzések szerint ma részben napos időre kell számítani Kolozsváron, most pedig következzenek a részletek. A romániai szavazók többsége szerint előrehozott választásokra van szükség, és ha jövő vasárnap parlamenti választásokat tartanának, az AUR végezne az első helyen, megelőzve a PESZED-ét, a PENEL-ét, az USZER-et és az RMDS-t. Derül ki a Kursz Közvéleménykutatási Intézet 2026. május 1-e és 14-e között végzett, tegnap közzétett felméréséből. Az eredmények jelentős társadalmi nyomásra utalnak a jelenlegi politikai felállás megváltoztatása érdekében, írja az Agile Press hírügynökség. Az eredmények viszonylag stabil versenyt mutatnak a fő pártok között. Az AUR vezető pozícióban marad, és egyértelmű előnnyel rendelkezik a több versenytársához képest, áll a közleményben. Ideológiai szempontból a kutatás szerint választók többsége konzervatív beállítottságú. A közvéleménykutatás 1664 fős mintán készült, a Romániában élő felnőtt lakosság körében. Az adatfelvétel személyesen, otthoni interjúk formájában zajlott. A hiba határ legfeljebb plusz 2,4%-os, 95%-os megbízhatósági szint mellett. Szorin Grindeanu, a Szociáldemokrata párt elnöke ma, Annikus Ordán államelnökkel folytatott konzultációt követően kijelentette, hogy pártja elutasítja az Ilija Bolozsán vezette kormány megalakításának eshetőségét. A belső konzultációt követően már nem lehet olyan kormányunk, amelynek Ilija Bolozsán a miniszterelnöke. És ezt nem csak a PESZED-e tagjai mondták ki, hanem a román parlament is kinyilvánította az elfogadott bizalmatlansági indítvánnyal, amelyet 281 törvényhozó szavazott meg, jelentette ki Grindeanu. A PESZED-e ugyanakkor azt az eshetőséget is kizárta, hogy nem nyugatbarát pártok részvételével alakuljon kormány. Az Országos Meteorológiai Szolgálat vezetője, Elena Matescu, a Digi24-nek nyilatkozva elmondta, hogy hőmérsékletcsökkenésre számíthatunk. A hideg levegő áramlása e hét közepéig fennmarad. A meteorológiai jelentés szerint instabil lesz az időjárás, a napokban csökken a hőmérséklet. Matescu hozzátette, hogy a hét közepétől ismét nyári hőmérsékletre számíthatunk. Ez a lehűlés ezen a héten is érezhető lesz, legalábbis a hét közepéig, amikor a legmagasabb hőmérsékletek általában 14 és 19-20 fok között mozognak majd. Csak a hét második felétől lehet továbbra is meleg időjárásra számítani. A legmagasabb hőmérséklet ismét eléri a nyári napok küszöbét, 25-26 fokot, tette hozzá Matescu. Felújítása után tegnap visszakerült a Vajda-Hunyadi vár buzogánytornyára az októberben eltávolított, mintegy 300 kg súlyú és 2,8 méter magas Hunyadi János tábrázoló bronzszobor. A restaurálás befejezése után a lovasszobrot pénteken és szombaton a Vajda-Hunyadi vár külső udvarában állították ki, majd tegnap csigák segítségével visszahúzták arra a helyre, ahol eredetileg 1873-ban felállították. A szobor felújítása a Vajda-Hunyadi vár megőrzését, restaurálását és turisztikai értékesítésének célzó projekt második szakaszának részét képezik, amelyet a helyreállítási terv társfinanszíroz, számolt be a Vajda-Hunyadi polgármesteri hivatalának közösségi oldala. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 20 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 48 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 45 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron részben napos időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 19 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán pedig 10 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a Maszol.ro és a Kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzései alapján készült el. Most a jó hír következik. A mára kijelölt két igét Füstös Tóth Henrietta Beatrix, újalsóvárosi református egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!

Ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem a Te nevednek szerez dicsőséget szeretetedért és hűségedért. 115. Zsoltár első verse.

0: Jézus mondja, aki magától szól, a saját dicsőségét keresi, aki pedig annak dicsőségét keresi, aki elküldte őt, az igaz, és abban nincs hamisság. János írása szerint való Szent Evangélium 7. részének 18. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Az internet nem helyettesíti az orvost. Csak általános egészségügyi információk beszerzésére használd a világhálót. Légy bölcs, ne higgyel mindent, amit olvasol és látsz. Egészségügyi problémáiddal csak orvoshoz fordulj. Vigyázz magadra, maradj tájékozott és élj biztonságosan. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
3: Reklám. Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264-44-19-68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
4: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Agnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.

0: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom Önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor, és szerdán 13 óra 30 perckor.
1: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
2: Credo.
3: A megtartó hit műsora. Ékesség Istentől szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Credo hitépítő műsorunk tartalmából. Isten hozzánk szóló üzenete Hajdó Tímea, kendilónai református egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szól hozzánk, az Ézsaiás proféta könyve 55. fejezetének a 3-tól 6-ig terjedő versei alapján. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, az út, amely sehová sem vezetett című részt, felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő igéjén keresztül.

Békesség Istentől! Istennek igéjét Ézsaiás próféta könyve 55. fejezetének 3-6 terjedő verseiből olvasom. Figyeljetek rám, jöjjetek hozzám, hallgassatok rám, és élni fogtok. Örök szövetséget kötök veletek, mert hűséges maradok Dávidhoz. Tanúvá tettem őt a népek között, fejedelemmé és parancsolóvá a nemzetek fölött. Te pedig olyan népet hívsz, melyet nem is ismersz, és olyan népek futnak hozzád, amelyek nem ismertek. Istenedért, az Úrért, Izrael szentjéért, aki dicsővé tesz téged. Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok segítségül, amíg közel van. A babiloni fogság nyomorúságában élő zsidó emberekhez szól az ígem. Háborút viseltek, verességet szenvedtek. Feldúlták otthonaikat, templomukat lerombolták, őket pedig elhurcolták. És hordozzák magukban a múlt vesztességeit, keserű emlékeket, és a jelenüket is ez határozza meg. Ott a rabságban már nem bántja őket nagyon senki, megpróbálhatnak élni, de jól ismerik a határokat, és nincsenek különösebb reményeik. És ennek a népnek, amelyet még az előző fejezetben úgy szólít meg a próféta, hogy ó, te nyomorult, vihartép, te vigasztalan, ennek a népnek egy örömteli profécia szól, amely hazatérést, új jövőt, újjáépülő otthont és templomot ígér. A veresség és a fogság egy olyan ítélet volt, amit Isten megengedett. És lehet, hogy úgy érezték magukat, mint akiktől elfordult az Isten is, elhagyott, reménytelennek élték meg a helyzetüket. De most újra rájuk ragyogni látszik az Isten szeretete, szól a kegyelem ígérete, hogy veletek vagyok. Ismerjük mi is a vesztes csaták, a küszködések keserűségét, a kiábrándító és fájdalmas emlékeket. Akár másokkal szemben vesztettünk és kaptunk sebeket, akár az élet nehéz helyzeteivel szemben maradtunk alól, akár önmagunkkal vívott küzdelemben szenvedtünk verességet. És ismerjük azt is jól, milyen, amikor az ember emberi gondolatokkal és utakkal megpróbál talpon maradni, amennyire lehet. Megpróbál boldogulni, tudva, hogy tulajdonképpen a saját árnyékát nem tudja átlépni. Vannak nekünk is a saját mindennapi életünkben kapaszkodóink. Próbálunk emberi megoldásokat találni, de sokszor nem sikerül. Isten ma nekünk is hirdeti kegyelmét, befogadó szeretetét, segítő vezetését. El akarja kérni tőlünk is a tegnapnak a fájdalmát és reménytelenségét, hogy meg tudjon gyógyítani bennünket. Hosszú út áll Izrael népe előtt, még elindulva Babilonból újra megérkezik az ígéret földjére, de legalább ilyen nehéz önmagunkból elindulni, biztosnak gondolt dolgainkat elengedni, újra merni és hinni. És mégis képes rá az ember, amiatt a valaki miatt, aki hívja. Mert nem akárki felé indulunk el, hanem Isten nyújtja felénk az ő kezét, aki Krisztusban a mi atyánk. Az ő útjai, gondolatai sokszor számunkra felfoghatatlanul magasak, és mégis szólít, keres engem, hívj engem, indulj el, mert én itt vagyok, közel vagyok, veled vagyok. És ez a felénk kinyújtott isteni kéz, ez az, ami át van szegezve. És ezek a sebb helyek szólnak a közelségről és a szeretetről. Hogy annyira közel jött hozzánk, hogy emberré lett, hogy minket megszabadítson, hogy a mi babilonjainkból hazavezethessen az atyához. Hogy a halál mélységébe is leszállt, hogy minket felemelhessen emberi reménytelenségből az isteni magasságba, az örök élet örömébe. Elindul a nép Babilonból, az új jövő, a múltból való gyógyulás ígérete felé. És jó lenne, hogyha mi is meg tudnánk hallani Istennek ezt a hívását, amíg közel van. Ha el tudnánk indulni felé újra és újra, addig, amíg megtalálható. Hogy megtanuljuk, hogy a sebeinkből, a fájdalmainkból van nála gyógyulás. Amen. Köszönjük neked, Istenünk, hogy te vagy az, aki hívsz magadhoz. Hálásak vagyunk neked azért, mert feltárod előttünk mindazt a gazdagságot,
amivel vársz, amivel fogadsz bennünket. Add, hogy ne csak meghalljuk a hívószót, hanem engedelmeskedni is tudjunk annak. Amen.

az elmúlt percekben Isten üzenete Hajdú Tíme a Kendilónai Református Egyházközség lelki pásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk, az Ézsaiás proféta könyve 55. fejezetének 3-tól 6-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, az út, amely sehova sem vezetett című részt, felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Az út, amely sehova sem vezetett. Giovanni Rodari meséje nyomán. A falu főutcája egyszerre csak három felé ágazott. Az egyik út a tengerhez, a második a városba vezetett, míg a harmadik, úgy mondták, sehova sem. A fiú, akit Martinónak hívtak, ezt nem akarta elhinni. Ilyesmi nem létezik, mondogatta magának. Egy út, amely sehova sem vezet. Valahonnan csak jön ez az út, valamiért csak építették egykor. Annyit kérdezett, hogy már mindenkinek az idegeire ment a faluban. De Martino nem hagyta annyiban, ha az útról volt szó. Nem engedett a kérdéseiből. El is nevezte a falu Konok Martinónak. De ez őt nem érdekelte. Egyre csak az út járt a fejében, mely állítólag sehova sem vezetett. Mikor már elég idős lett ahhoz, hogy hosszabb gyaloglásra is vállalkozhasson, egy reggel nagyon korán kelt fel, és elindult. A fő utca végéig. Ott gondolkodás nélkül nekivágott a titokzatos útnak. Nehéz volt a járás. Benőtte az ösvényt a gaz, és tele volt kátyúval. Aztán egy bozótosba vezetett. A bozótosból hamarosan erdő lett. Sűrű erdő. Később úgy egymásba fonódtak a fák ágai, hogy a napsugarát sem engedték át. Sötét, végtelen alagúthoz hasonlított most az út. Sokszor úgy tűnt, mintha vége is szakadna. Lassan fájni kezdtek Martino lábai, és a félelem is egyre inkább hatalmába kerítette. Talán fel kellene adnom? Kérdezte magában a fiú. De nem tette. Tovább haladt. Abban a pillanatban, amikor úgy érezte, most már végleg nem tud tovább menni, és amikor szemébe könnyek szöktek, megpillantott egy kiskutyát. Farkát vidáman csóválva szaladt Martinóhoz, és nyaldosni kezdte a kezét. Ahol kutya van, ott háznak is kell lenni, villant át a fiú agyán. És embernek is. És félelmét, mintha elfújták volna, hiszen ott lépkedett lába mellett a kutya, föl-fölnézve Martinóra, mintha azt mondaná. Gyere, gyere csak, gyere! Jövök, jövök! Felelte a fiú, és nem sokára világosodni kezdett az erdő. A fák között felcsillant az ég, és az út hamarosan hatalmas, kovácsolt vaskapuhoz vezetett. Mögötte megpillantotta Martino a kastélyt. De micsoda kastélyt! Minden ablaka és ajtaja tárva nyitva. A kéményekből vidáman száll a füst az ég felé. Az egyik balkonról pedig nevetve integet valaki a fiú felé, mintha azt mondaná, Isten hozott Martino, Konok Martino. A kapu kitárult, és hogy milyen gyönyörűségek vártak a kastélyban Martinóra, azt le sem lehet írni. Több mint 1000 szoba, mindegyik drágaságokkal tele arany és ezüst csillogása, drága kövek ragyogása. És a kedves házigazda, aki Martinót szobáról szobára vezette, újra és újra így szólt a fiúhoz. Vedd el, ami tetszik. Legyen a tiéd. Az én atyám házában sok hajlék van. Ha nem így volna, vajon mondtam-e volna nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? János evangéliuma 14. részének 2. verse.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, az út, amely sehova sem vezetett című részt, felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel Krédó hitépítő műsorunk mai kiadása véget ért. A viszont hallásra, békesség Istentől!

imádkozom most ezért az országért, és azért, hogy nagyobb dolgokat tegyél és tehessél velünk, mint amit mi elképzeltünk. Istenem, hozzuk eléd most ezt a helyzetet, ezt a bizonytalanságot. Tudjuk, Uram, azt, hogy Te veled a mi lábunk sokkal tovább mehet, mint amit el tudunk képzelni, mint amit valaha is álmodtunk. Kérlek, hogy így állj meg bennünket, és így legyél velünk, és adj reménységet a nehéz helyzetekben, adj gyógyulást a betegségekből, és legyél velünk.

0: Mesekosár. Mesekosár.
1: Pompom újabb meséi. Egylábú esernyőmadár. Pompom ült az ágon, és félszemmel felpislogott az égen gyülekező felhőkre. Hogy kicsoda Pompom? Hogy nem ismeritek? Ó, igazán senki sem ismeri, mert hol ilyen, hol olyan. Bámulatosan tudja változtatni az alakját. Ha akarja, olyan, mint egy szőrpamacs vagy paróka, vagy egy ujjas kifordított bundakesztyű, vagy szobafestő ecset, vagy papucs orrán pamutbojt. És még nem is soroltunk fel mindent. Most milyen? Most leginkább egy szőrsapkához hasonlít, ahogy ül az ágon. Föl-le, föl-le jár, mivel egy kis szellő hintáztatja az ágat. Egyszer fönt, egyszer lent, azután persze középen is. Picúr jött arra, egyenesen föltartva a fejét, hogy ne kócolódjék össze a szépen fésült haja. Fölnézett óvatosan, aztán le, és persze középre is, leste a hintázó pompomot. Pompom vidáman harsogott, fent, meg lent, meg középen. Szia, picúr, hova rohansz? Iskolába, kiáltott fel picúr a magasba. Majd lejjebb engedte a hangját, mivel Pompom is lejjebb ereszkedett. De egyáltalán nem rohanok. Pompom abba hagyta a hintázást, fülmagasságban susogott. Felett mehetek! Picúr bólintott. Velem jöhetsz, csak vigyázz! Pompom elengedte az ágat, és puhán ráhuppant a picúr fejére. Helyezkedett, tollászkodott, izgett, mozgott, kereste a helyét, hogy kényelmesen üljön. Picúr idegesen ráncolta a homlokát, fölfelé pislogott. Mondtam, hogy vigyázz! Pompom abba hagyta a fészkelődést, és értetlenkedve dünnyögött. Mire vigyázzak? Hogyan vigyázzak? Miért vigyázzak? Arra vigyázz, hogy ne mocorogj, és nyughass már, mert teljesen tönkreteszed az új frizurámat. Ülj egyenesen, és lehetőleg mereven. Hadarta egy szuszra picúr. Majd megigazította a fején Pompomot, és vele együtt megigazította a haját. Ne borzold össze, és ne lapítsd le. Na, így maradj. Pompom úgy maradt, egyenes derékkal ült, és közben sóhajtozott. Aj, haj, kócos haj! Ha ez az új hajviselet, akkor jól nézek ki. Teljesen megmerevedik a derek, amire kimegy a divatból. Hát, ahogy álltak ott a fa alatt, egy nagy kövér esőcsepp pottyant rájuk, aztán még egy. Azután már meg sem lehetett számolni, mert nem egyesével jöttek, hanem sokasával, mint a vödörből öntenék őket. Közben ugyanis összegyűltek az égen a fekete felhők, és hullott az áldás, zuhogott az eső. Picúr rémülten felsikantott. Jaj, az új frizurám, mi ez, mi ez? Pompom dohogva méltatlankodott. Lukas a fa, futás! Futottak a lukas fa alól, ahogy a lábuk bírta, illetve ahogy a picúr lába bírta. Pompom fent lapult és pislogva irányított. Az eresz alá! Befutottak az eresz alá, lihegve kifújták magukat, mikor megint rájuk zúdult az eső. Pompom vette észre először, mivel ő volt megfelül, dünnyögve sóhajtott. Ajjaj, lyukas az eresz! Azután körülnézett a lukas eresz alól és kiadta a parancsot. Irány a telefonfülke, futás! Szedték a lábukat, vagyis picúr szedte a lábát, és villámgyorsan megérkeztek a telefonfülkéhez. Bebújtak a fülkébe, amely végre nem volt lukas, és onnan nézték a szakadó esőt. Olyan volt, mint egy függöny, csak éppen vízből szőtték a nagy égi szövőszéken. Picúr keservesen sóhajtozott. Jaj, jaj, oda a gyönyörű frizurám! Pompom vele sóhajtozott, hogy haj, haj, nézte a vigasztalan esőt. Majd sóhajtozva és óhajtozva így dünnyögött. Igazán találkozhatnánk egy lábú esernyő madárral. Picúr abba hagyta a sóhajtozást, és kíváncsian kérdezte. Milyen madárral? Pompom elégedetten nézte, hogy picúr abba hagyta a sóhajtozást, mintha már nem törődne az elázott frizurájával, mintha már el is felejtette volna. Hát az egy lábú esernyő madárral. Akarod, hogy elmeséljem? Picúr lelkesen bólogatott, bár nem figyelt az esőre, mosolyogva biztatta Pompomot. Meséld! Pompom is elmosolyodott, vidáman dünnyögött.
2: Már csak előbb kicsavarom magam.
1: Ide-oda tekergett Picúr fején. Összehúzta magát, majd kinyújtózott, kifacsarta és kicsavarta a vizet magából. A víz lefolyt Picúr hajára, de nem bánta, egyáltalán nem bánta. Türelmesen várta, hogy Pompom száraz legyen. Száraz vagy? Kérdezte felfelé pislogva. Mondta Pompom száraz torokkal. Akkor mesélj. Pompom megköszörülte a torkát és mesélt.
2: Hát egyszer volt, hol nem volt, most nem érdekes, hogy pontosan hol, most csak az az érdekes, hogy valahol élt egy nagy bajuszú tűzoltó. Reggel, ahogy felébredt, rögtön kinézett az ablakon, hogy nincs-e tűz vagy füst. Mikor pedig megreggelizett, kiszaladt az udvarra, és megint megnézte, hogy van-e tűz vagy füst. Mikor látta, hogy se tűz, se füst nincs a környéken, elégedetten pödörte hatalmas bajusszát, és közben rikkangatott. Nincs tűz, sehol sincs tűz, nagyon helyes, nagyon-nagyon helyes, ezt már szeretem. A nagy bajuszú tűzoltó feje fölül a kéményről nagy sóhajtozás hallatszott. Nincs eső, itt sincs eső, sehol sincs eső, nem helyes, én ezt egyáltalán nem szeretem, jaj, jaj. A nagy bajuszú tűzoltó nézett jobbra, nézett balra, de nem látott senkit. Hát mi a baj? És ki sóhajtozik? Fentről megint megszólalt valaki. Én sóhajtozom, és az a baj, hogy teljesen berozsdásodtak az ízületeim, és telementem porral ebben a nagy szárasságban. A nagy bajuszú tűzoltó végre felnézett, és meglátta a sóhajtozó egylábú esernyő madarat. Na hát! Itt van egy lábú esernyő madár. Hát te

0: tűzoltó, akkor tűzoltó igazán, ha sisak van a fején. Utána beletette a gumicső egyik végét a tartályba, a másik végét a két kezébe fogta, és beindította a szivattyút. A szivattyú szörcsögve szivattyúzta a vizet. A nagy bajusztú tűzoltó az ég felé tartotta a csövet, és hatalmasat rikkantott. Vigyázz! Kész! Tűz! Azaz, hogy víz! Csinálok neked egy kis esőt! A csőből nagy sugárban dőlt a víz, felzudult a kémény fölé, onnan finom permetben hult alá. Egy lábú eselnyőmadár álmélkodva megrázta magát, kitárta a szárnyát, és boldogan suttogott, meg kacarászott a finom zuhany alatt. Jó, de finom eső, és meleg, ha-ha-ha, a májusi eső aranyat ér, és júliusban is, nem számít, hogy milyen hónap van, csak az számít, hogy esik, meg zuhog, meg ömlik, meg spriccel, lekiáltott a nagy bajuszú tűzoltónak. Köszönöm, te vagy a legnagyobb tűzoltó a világon. Fölágaskodott a kémény tetején, és úgy kiáltozott körbe-körbe. Ide hozzám, esernyők! Gyertek, gyertek! Kiszáradt, drága barátaim! Itt van a remek zuháré! Nagy suhogással jöttek az esernyők, repültek jobbról, sohantak balról, ahogy szinte elsötétült az ég. Jövünk már, jövünk! Hol az az eső, hol a zuháré? Egy lábú esernyőmadár integetett, mutogatott. Ide, ide a kéményhez! Az esernyők a kémény körül gyülekeztek, és vágyakozva tárták szét a szárnyukat. Ekkor azonban abba maradt a zuhany. Elállt a zuháré. A nagy bajuszú tűzoltó dünnyögve fogta a csövet. Jaj, jaj, ez bizony kifogyott. Az esernyők csalódottan hadonáztak a magasban. Hé, mi történt? Miért nem esik? Hol az eső? A nagy bajuszú tűzoltó sajnálkozva mormogott. Ne haragudjatok, kifogyott a víz a tartályból. Egy lábú esernyőmadár dühösen dohogott. Úgy, szóval kifogyott. Vett tudomásul, hogy haragszom, és azt is vett tudomásul, hogy világgá megyek, és magammal viszem őket is. Utána, esernyők! Azzal felrepültek, és eltűntek a magasban. A nagy bajuszú tűzoltó rémülten kiabált utánuk. Hé, várjatok! Ha mi lesz, ha esik az eső? De nem válaszoltam neki senki. Az esernyők messze jártak, megkerestek egy viharfelhőt, és belerepültek a közepébe. A nagy fekete felhőt ide-oda fújta a szél, még egyszer csak a város fölé terelte, és ömlött a víz, zuhogott az eső. Mindenki ázott, fázott, mert egy esernyő sem maradt a városban. Gombóc Artúr elázva tocsogott az esőben, motyogott és mormogott, majd a homlokára csapott. Ha, megvan! Vissza kell hozni az esernyőket. A lehető legsürgősebben mindenki ide hozzám. Először festéktüsszentő habciben ő jött, és a fejét rázta. Ha én csak befesteni tudom őket. Utána madárvédő golyókapkodó jött hümmögve. Én csak a golyókat tudom elkapkodni. Aztán a nagy bajusztú tűzoltó jött, sisakkal a fején. Hol vannak? Hova bújtak? Gombóc Artúr felmutatott a nagy felhőre. Ott vannak, és én nem tudok felrepülni, mert éppen most uzsonnáztam, és kicsit túlsúlyos vagyok. Ekkor orrarurgó gerincű felpattanó ugrált arra. Áj! Kiáltott Gombóc Artúr. Ne pattog, illetve függőlegesen pattog. Célozd meg a felhőt, és hozd le őket. Orrarugó gerincű felpattanó behunyta a félszemét, megcélozta a nagy felhőt, és felsűvített bele a közepébe. Gyorsan összefogta az esernyőket, és szépen leereszkedett velük. Gyertek, pupákok, lenni se sik az eső, ott a helyetek. Mindenki elkapott egy-egy esernyőt, és boldogan markolta. Csak Gombóc Artúrnak nem jutott. Búsan nézett fel az égre, mikor meglátta fent egy lábú esernyő madarat, mivel azt meg ott felejtették. Gyere le, te árva! Intett neki Gombóc Artúr, én leszek a gazdád. Egy lábú esernyőmadár összecsukta a szárnyát, és süvítve lesuhant egyenesen Gombóc Artúr kezébe. Pompom mosolyogva fejezte be a mesét. Végre egymásra találtak. Minden jó, ha a vége jó. Picúr felsóhajtott. Az is jó lenne, ha Gombóc Artúr véletlenül erre járna. Pompom utogatott az esőbe, és boldogan suttogott.
1: Ott jön! Véletlenül ott jön, és nála van az esernyője! Szia, Artúr! Nem adnád kölcsön az esernyődet, elkésünk az iskolából!
0: Nagyon szívesen. mondta Gombóc Artúr. Addig én behúzódom a telefonfülkébe.

0: Csak vigyázzatok, mert szeret repülni.
1: Az esernyő alatt szerencsésen megérkeztek az iskolába. Pompom átvette az esernyőt, és mosolyogva megkérdezte.
0: Picu, megvárhatlak? Most már nem ázom meg, velem van egy lábú esernyőmadár.

Játékom, ad már a játékom, ad már a játékom, ad már a játékom, ad már.

játékom, add már a játékom, add már, add már a játékom, add már, add már a játékom, add már.

még a váram, és nincsen benne semmi, csak az, hogy nekem menni kellene. Így hát megyek én is, bajban, rosszban én is, a szereposztásnál csak első lehetek. Telnek, hullnak az évek, a barátokból testvérek lesznek. Minden este, de már dolgos a kéz és a munka emészt.

kislány a zongoránál, fehérebb az orgonánál, aki szépen játszotta a Liszt rapszódiát. Kislány, kit én úgy szerettem, akit soha nem feledtem, s rabja voltam, mint egy

mentem az úton. Jobb lett volna nem látni, tudom. Nem tört volna össze az a kép,

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.